0: Különös történeti jelentőséget ad, hogy a Kossuth Klub korábban a roma kulturális és értelmiségi életnek is otthont adott, itt működött a Péli Tamás Roma Értelmiségi Klub, valamint a Roma Értelmiségi Klub és Szabad Egyetem is. Így az emlékest egy régi találkozóhelyre viszi vissza a roma kultúrát. A Szent Andrási István Roma Művészeti Galéria azért nem a saját Irányi utcai székhelyén rendezi meg névadójának emlékestjét. A galéria hivatalosan nem szűnt meg, saját közlése szerint új helyszínen folytatná működését. 1957-ben Budapesten született Szent Andrási István, a magyarországi roma képzőművészet egyik meghatározó alakja volt. Mestere Péli Tamás volt, festészetében a roma hagyomány és hitvilág mellett bibliai történetek és irodalmi élmények is fontos szerepet kaptak. 2012-ben Kossuth díjjal ismerték el munkásságát, 2020-ban 62 éves korában hunyt el. Az emlékesten Pap Róbert, a Szent Andrási István Roma Művészeti Galéria igazgatója, Kunhegyesi Ferenc, művészeti vezető és Szent Andrási Szerafina, a festő lánya mond majd köszöntőt. Közreműködik Toni Pusztai gitárművész, Nyári Oszkár Jászai Mari díjas színművész és a CISZ Gypsy Soloist. A műsorvezető Daróczi Tímea és Novodimszki Éva lesz. Az esten harmadik alkalommal adják át a roma kulturális nagyköveti megbízó leveleket is. Szent Andrási István emlékest, tehát 2026. augusztus 26-án szerdán 18 órakor lesz a Kossuth Klubban, a Múzeum utca 7 szám alatt. Szent Andrási István a magyarországi roma képzőművészet egyik jelentős és különleges alakja volt. Festészetében a roma kultúra, történelem, hagyományok és az emberi sorsok egyaránt fontos szerepet kaptak. Művészetével nem csak saját érzéseit és gondolatait fejezte ki, hanem a roma közösség értékeit és kulturális örökségét is megmutatta a többségi társadalom számára. Alkotásaira erőteljes színek, különleges formavilág és szimbolikus ábrázolás jellemző. Gyakran jelennek meg képein roma emberek, női alakok, vallási motívumok és a közösségi emlékezethez kapcsolódó témák is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Soki Andrást, Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk harmadik részében tovább mesél nekünk fotókról, utazásairól, plakátokról és természetesen gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Ez az előzőnek a folytatása, ha jól sejtem.
5: Ennek is külön története van. Itt a Szénási Ferivel jártunk, ismered biztos, cimbalom művész, és hát itt harmonikázott, a Boni követsége, Magyar követsége játszottunk. Hát rengeteg nagy helyre eljutottunk a bandival is. Ez nem tudom mikor, de hát itt még az elég fekete a hajam, fehér. Most meg már.
4: Vannak itt még plakátok is. Sárközi trió.
5: Igen, ez is szintén a svejci küldetésem alapján. Itt valami magyar napok voltak, és akkor ott voltunk. Hát konkrétan nem tudom, hogy helyileg, de ide van írva.
4: Ez ennek a plakátja. Akkor
5: igen, a hirdetés. Ez már saját Bulimbo Svejcba.
4: 1999. március 26.
5: Így van.
4: Uh-huh. Rénensz. Igen. Város.
5: Hát ez ott van Genfhez közel, azt hiszem. Uh-huh.
4: Tehát akkor ez a francia.
5: Francia, általában a francia kantonba jártunk. Uh-huh. Nagyon ritkán Zugba, akkor Zürichbe, nagyon ritkán.
4: A következő plakát mondhatjuk, ez pedig Lausanne-ból való, úgy látom, ez szintén a Svájcnak a francia nyugati része, ami egy csodaszép bátermet ábrázol.
5: Hát ennek az a története, de visszajárók voltunk. Utoljára ebből a hotelból, a Alcázár hotelból innen indult utolsó útjára a Erzsébet királynő. Még azt hozzá kell tennem, hogy minden Erzsébet királynővel kapcsolatos ünnepség ott voltunk. A szobort a Genfi tónál, amit ott csinál, a szobor nyitásnál mi játszottunk. Majdnem csináltam egy diplomáciai bonyodalmat, mert eljátszottuk a német himnuszt. Tehát ez jó volt még az osztráknő. Stb. És én belekezdtem a magyar himnuszba. Hát nem volt igaz a magyarul beszélt. Hagyj abba! Diplomáciai bonyodalmat hagyja. És akkor a legnagyobb poén, a anarchisták király feketeinkbe megtámadtak bennünket. Be kellett szaladnunk egy hotelba menekülni bizony. Hát sok kalandom volt már nekem. De ide sokszor visszajártunk.
4: Nem mindegy, hogy mit játszik az embert, akik hallgatják, igen, valóban. Nem. A következő plakát, világjáró zenészek a Roma Parlamentben, a Tavaszmező utcában, ez 2005 májusából való. Sárközi József klarinét, Orbán Kálmán gitár.
5: Hát ennek az a története, hogy akkor még ugye azért működött az a Fralipe, jól mondom, Fralipe, és akkor ott meghívtak külön közöbbek között téged is, ott vagy rajta a prospektuson, a Szaksi gyereket, sokat, a prominens zenészeket, hát nagyon-nagyon sikeres koncertünk volt, még a Szaksi Béla is eljött. És itten megvan a lemez, amit ott egyből, aki ott csinálta a fölvételt, tehát az olyan a műsoruk, tényleg sok mindent játszottunk, klasszikusokat, minden Kálmánnal, és 60 ember volt a koncertemen. A Kálmánnal utána a Kempinskote, kalandos utunk volt, mindenhova, sok minden hely, mindenfele jártunk, és egybe kötött a sors bennünket. De sokat köszönhetek neki, mert inspirált, tanuljuk meg ezt is, azt is, hát nincs segedű szólókat is tanul. Schubert Ave Mariát, Schumann álma, stb. Lehetne reggelig sorolni. Dvorzsák, humoreszk, minden. Amit ma már nem jellemző, hogy a hegedűsök tiszteltek a játszák. Nem.
4: Hát ez csak egy érdekes időszak volt egyébként számomra is, hiszen ebben az évben diplomáztam, tehát 2005 májusában, és a Roma Parlament akkoriban rengeteg koncertet szervezett. Így. Kulturális programokat, amelynek egyébként a vezetője Zsigó Jenő volt, aki az Andodrom zenekarnak is a vezetője volt. Ő is fellépett itt ezen a rendezvényen, illetve rendezvény sorozaton, mondjuk így inkább, ahol egyébként képzőművészek is voltak, és hát akkor itt volt ugyebár ez a bizonyos Cleo Orbán est, amiről az előbb beszélgettünk.
5: Hát a Kálmárról el kell mondani, hogy utána későbbiek folyamán még itt a Józsefvárosi templomban is, itt van, elhoztam a CD-t is, templomi koncert, ami a YouTube-on rajta van, hát ott a Szensza hattyútok, Mozart kísér, mindent, sok mindent játszunk. És azt átvette a Holland Televízió, meg a Vatikáni Rádió.
4: A jazz részen ifjabb Szakcsi Lakatos Béla is fellépett. Lakatos Pecek András, Orbán György Bőgő, Lakatos Erika volt a vendég, aki énekelt. És akkor picit hadd büszkékedjek én is, hiszen a klasszikus résznél többek között én is játszottam, ez egy szép emlék, Chopin bémol szonátát, de itt olyan neveket látok, mint Farkas Nándor, a Beke Farkas Nándornak a fia, akivel én diplomáztam egyébként, Lakatos Diana ének, Farkas József hegedű,
5: bizony.
4: Rácz Éva ének, Dányi Árpád zongora, hát ő is egyébként Ráfi tanárúnak a növendéke volt. Botos Gyula gitár, Kati Horváth Lajos hegedű, igen, ő is akkor végzett a Zeneakadémián, amikor ilyen
5: fantasztikus volt.
4: Farkas Mihály és együttese, Túró Cimerint a zongora, Balogh Tibor ének, Váradi László Lakatos Zoltán, Szabó Attila ének, Dányi Enő zongora, ugyebár a Dányikrek, Botos Gyula, Baranyi Zsanett, Vajda Norbert szintén hegedűvel, Rácz Éva ének, Horváth Barbara szintén zongorázott, aki most, ha jól emlékszem, akkor Svédországban él. Balogh Janó énekelt, meglepetés vendég volt. Hát igen, szóval ez egy nagyon régi, hát 21 évvel ezelőtt.
5: Hozzáteszem, hogy egy ilyen garnitúrával együtt koncertet adni, és 60 ember, és sikeres volt. Igen. És amikor a felvételvezető meglátta a repertoárt, hát azt mondja, ezt fölvesszük, mindjárt fölvették izére a lemezre, és azt árultam évekig. Itt van az a lemez is, megvan.
4: Itt azért vannak még különböző plakátok, többek között Sárközidő Budapest 16-ból.
5: Hát ez is egy Genf mellett volt valami koncert, 2016-ban vége fele volt. Ez egy érdekes dolog.
4: És ez pedig egy kiadvány, Falun Folk Music Festival 1987-ből.
5: Ez úgy alakult, hogy a Sárközi Jóskával mi egy évre kimentünk Németországba, de előtte a Balogh Kálmán segédletével volt egy világfesztivál a cimbalom művésszel. Az adta át ezt a koncerti lehetőséget, és hát ez óriási reprezentatív volt, mert mint ahogy Stockholmban megérkeztünk külön a Sárközivel, mert a munkahelyünkről mentünk, már akkor már kint dolgoztunk Németországba, a többiek Magyarországról jöttek. Külön gép jött nekünk, ami Stockholmba vitt, és nagyon nagy gázsival működtünk, ott kellett csinálni, ezer dollárt adtak egy fő, két föllépés volt, 2000 dollár, nagy pénz volt. És a lényeg az, hogy ott is a rapszódiát, hangszer szólók, ez az amaz, el kellett játszani, és a Balogh Kálmánnak akkora sikere volt, szabadtéren 10 000 ember. Még nem is kezdett el játszani, csak fölemelte a verőt, és örjöngtek. Hát gyönyörű volt. Hát ezen a Lido zenekar van rajta, meg oda jött hozzánk a Szegfűkarcsi, akkor a Mozsár volt a cimbalmos, és akkor a Brácsos volt a tipő, a Szegfű volt bőgőzött. Úgyhogy gyönyörű emlékek ezek. Ezeket azért is jó, hogy tolmácsolom, hogy valami képet lásson a mai ifjú, hogy micsoda lehetőségtől maradtak el, ami abban az időben majdnem, hogy természetes dolognak számított egy jobb muzsikusnak. Ez van.
4: Hát ma már egész más világot élünk, és persze másfajta lehetőségek vannak, de valahol sokkal nehezebb. Annak ellenére, hogy például egy CD-t kiadni, az tulajdonképpen ma már semmi. Felvenni, szintén technikailag nagyon-nagyon könnyen megoldható, de mégis az, hogy az ember nagy sikert érjen el, egészen
5: kell,
4: más.
5: Hogy ismételjem magam, hogy már az előző portrék műsoromban szóvá tette. Itt nagyon-nagyon-nagyon a meleg ágya annak, a negatív dolognak, hogy a monopól helyzetet kivették a szakszervezet kezéből, OSK-l kezéből, megszűnt a Interkoncert, Hungáró koncert. Nincs egy, a külvilággal, a kultúrával nincs kapocs, ami összekötne bennünket. Néhol-néha impresszálás. Hát most az én életem is úgy alakulgatott, hogy tulajdonképpen láncreakcióba. Most például, aki van nekem a menedzserem, a Bogdán Richard, az engem a zsidó üzletbe, a Dobutcába hallott, megismert, együtt dolgoztunk már akkor is, egy-két koncert erejéig, aztán 5 évvel ezelőtt fölhívott, lenne kedvem a Triommal, de a Triommal nem cigán zenekarra sajnos, hogy amerikai érdekeltségű hajón, és jó gázsi, hogy nem mondja, nem ide tartozik az anyagi rész. Tehát nincs összekötő kapocs. A média egyáltalán nem foglalkoztat bennünket, csak nagyon ritkán. Van ez a énekeseket kísérnek, hát jó, magyar nót, oké, rendben van, ez is egy pozitív dolog. De nem akarok neveket mondani. Ma már azokat a fórumokat, úgynevezett cigány zenével kapcsolatos, vagyis magyar nótával kapcsolatos, olyanok irányítják, énekesek, akik azelőtt még a közepes szintet épp hogy megütötték. Tehát ez a dilettanizmus szinte folyamatos sajnos. Itt is a kapcsolat, hát itt az énekesek között, akit még szerintem a legnagyobb, a Bokor Jancsi, aki aztán hatalmas repert, és nagyon csodál, meg a Puporka gyerek, a Tolnai Andrá, és akkor hatalmas szünet. Elnézést kérek a többitől. Sajnos. meg megy ez a mulatos, aki tépi, marja, bunyós, pityum, stb.
4: Térjünk rá egy picit a lemezekre. Két bakelit lemezt is hozott Kleó bácsi. Az egyik, az egy legendás lemez, a Vonó Párbaj Gála műsora.
5: Hát ez a Vonó Párbaj kb. 84-ben volt, amit a Puka nyert meg. Hát ez a megtiszteltetésért, én akkor a Balogh Jancsival voltam a Fortunában, a Füles, a cimbalmos, az meg lent volt a pincébe, lent. Na most egyik alkalommal főn, azt mondja, figyeld, indul ez a vonópárbaj, tévében lesz, stb. És hát meghívlak, Balogh Dezsővel voltunk ketten klarinétosok. Na most jött ez a, ugye tudjuk, akik még emlékszik, hogy az első 8 helyezett, tulajdonképpen ezen rajta van, ezen a lemezen, majd egy gála estet rendeztek a gála mű, rajta is van írva Vonó Párbaj gála műsor. És ott az a megtiszteltetésért, hogy nekem szólt, hogy elég egy klarnét, ennyi. És itt rajta vannak, elmondom, kik vannak itt. Salasovics, akkor a Lakatos Robi, az Orgona Dezső, Sárközi, aki meghalt, Puka, Berki Laci, Sándor Jancsi, Olá Viktor, jó magam. Hát szóval az az igazság, hogy ez egy maradandó emlék. Szerintem voltak azóta is versenyek, de ez volt a legpatinásabb. Hát nem kell mondani mindegyiknek, de a Pukának külön a zsenialitása, hát az nem, hát Cigán Paganéninek hívták abban az időben, az akkori folyóiratok, meg most is nagyon jó, csak hát az egzisztencia az.
4: A díjakat esetleg említsük meg, hiszen azért ez sokat elmond a lemezről. Többek között sorban olvasom, nem feltétlenül a díjazottak szempontjából. A második trekken ifjú Berki László játszik, aki harmadik díjat kapott és a Művelődési Minisztérium külön díját. Harmadik trekken Olá Viktor, a Magyar Televízió külön díja, Pannonia szálloda és vendéglátóvállalat jutalma. Negyedik Lakatos Róbert, aki második díjat kapott és a Magyar Rádió külön díját. Majd a B oldalon Sárközi József harmadik díjat kapott, a Belkereskedelmi Minisztérium külön díját kapta, és közönségdíjas is lett. Sándor János, Danubia szálloda és gyógyüdülő vállalat jutalma, Salasovics Dezső első díjat kapott, és hát utána a végén jön Puka Károly, aki a nagy díjas lett. Csádás variációkat és nótacsokor fantáziát játszott. És közreműködött a Bicskei Géza népi zenekar.
5: Más néven Füles. Ez volt a művész neve, Füles.
4: Bicskei Gézának. A felvétel pedig 1984. október 22-én készült a Hilton szálló báltermében. Azt írja, hogy a Magyar Média és az Országos Szórakoztató Zenei Központ primás versenye a Hazafias Népfront Országos Tanácsa ezüstvonó nagy díjáért.
5: Akkor ez volt. De most ehhez csak annyit tudok hozzászólni, amit már az előbb is beszélt. Akkor a politikának is nagyon fontos tényezője volt a magyar cigányzene. A médiának úgy szintén. És innentől kezdve már okafogyottá vált, hogy itten mi volt, mi a hiba, hol, csak nem. Kész, ennyi. La finita.
4: Tehát, hogyha ez volt a kultúrpolitika célja, hogy a népzenét, népi zenét, a cigányzenét támogassa, akkor odantól kezdve természetesen a minisztériumok is támogatták, és a média is. Tehát ez egy ilyen felépült, egymásból következő rendszer volt. A következő bakelit lemez Junior Farkas András zenekara. Belépte Ungarische Zigeuner Weisen, vagyis Famous Hungarian Gypsy Tunes, tehát híres magyar cigány dallamok.
5: Én a Bandival nagyon nagy barátok voltunk. Ő diszidált, és 88-ban, amíg kim voltam Limburgba, megtudta az újságból, én ott muzsikálok, eljött utána, és akkor már jelezte, hogy lesz egy ilyen hakni sorozatok, stb. Lemezfölvé. Ez abban is maradt, ez 89-9. És akkor fölhívott telefonon, hogy szedjek össze zenekart, és lemezfölvétel lesz, de előtte a Deutsche Welle TV-be is föl kell lépni, kell egy magyar operettet Marica grófnőből. Jó, rendben, összeszedtem az előbb, de ezen a CD-n Rádu Járpi, a Bandia Prímás, Duka Elemérékkel együtt az öreg Dukának szóltam, Balog Elemér, és a Komának, Rácz Bélának. És hát ezen van nagyon az az egészben a furcsa, ez az első lemez, hogy a Balog Elemér, annak a híres, nagyon híresnek a fia, de ő is egy kiváló, az volt az édesapja kívánsága, hogy a cigány Eivezert, és rajta van a CD-n, cimbalmon játssza el, és eljátszotta. Hát van rajta külön klarinét szóló, cimbalom szóló, magyar nótákat, sok mindent. Utána még ezt megismételtük, ezt a lemez fölvételt még. Ez volt 90-ben, 92-ben, akkor egy más összetételű zenekart vittünk itt, de viszont ott más volt a repertoár, a Hubai Hullámzótól kezdve mindent. Én is egy orosz blokkot, ami még mai napig megvan, megy néha, ment néha a cigárrádióba is, meg lemezen megvan.
4: Ez még a Rádió C, ugye?
5: Rádió C, így van. Tehát gyönyörű emlékeim vannak. Ez ezzel a Bandival, az Isten nyugosztalja.
4: Számos CD van még itt előttem. Ezekről is beszélgessünk egy kicsit. Többek között itt, ha jól látom, egy Rádió C felirat is van, ha már az előbb így
5: azt hiszem,
4: megemlítettük.
5: Hogy ez az egyik Rádió C, meg volt ez a ominózusnak, vagy minek nevezzük, mindegy, ez a, ahol te is fölléptél, a Zsigó Jenő, amit csinált.
4: A Roma Parlamentben,
5: volt,
4: igen.
5: És akkor kérem szépen ott a, hogy hívták azt a hölgyet, aki csinált ezt a riportot, mindegy, és az a történetét el kellett mondani ennek a lemeznek, hogy miket játszottunk. Háttérbe persze szólt a Mozart kiséjétől kezdve Szenszonhattyú, sok mindent játszottunk, és akkor behívtak, és ott ment ez a fölvétel 2006-ba.
4: Ez szintén egy rádiócés anyag.
5: Ez a rádiócés Lakatos Nándor 2006-ba hívott be, és az volt az egésznek a mottoja, mozgatója, hogy beszéljek a 70-es, 60-as évek vége, 70-es évek elejéről, hogy hogy is éltünk a Mátyás téren, a zenész cigányok. És abban sok anekdótát, történetet, honnan jöttem, stb. Elég, vagy másfél órás is ez a riport, és ez is kellemes emlékeket hoz föl.
4: Mi már itt egy korábbi adásunkban beszéltünk a Mátyás téri életről, úgyhogy azt ott vissza lehet hallgatni természetesen.
5: Itt a Járóka Sándor, ifjú Járóka Sándorral van ez a CD. A CD-nek a neve Máma a pénzem, mind elmulatom. Ez volt az utolsó CD-je, és akkor hát én is működtem, nekem is szólt, hogy működjek rajta. És hát a zenekarban volt többek között Boxoló, a Brácsos, a Kisboxoló Bőgős, Beni a cimbalmos, Palika, a Brácsos volt, mondtam már, a Boxoló, a segédprimás volt a Palika, meg a Járóka. Úgyhogy ez is egy gyönyörű emlék, sok szép dolgokat játszottunk rajta. És utána sajnos nem pár évre, ez volt 99-ben, Vigadóban voltam vele együtt, és utána meg is halt szegény. Isten nyugosztalja, elvitte magával a cigánzenét. Egy zseniális muzsikus volt. Az.
4: És itt pedig egy következő CD, Die Sonne ist versunken.
5: Hát ez egy, szintén ez, itt ennek is a rövid története az, hogy volt egy Habsburg grófnő, akinek a barátságába került a Bandi, és itt a Hungarotonban csak nóták vannak rajta, klarnét szóló, és népdalokat kellett játszani. És akit meg kell említeni, a Csík Sanyi, aki egy zseniális cimbalmos volt, egy fantasztikus. Még az van rajta. Meg hát a többi, a Tipő, ezek mind meghaltak, a Tipő még él.
4: Bele szoktam találkozni.
5: Igen, a Talpas Béla, akkor a Kis Jusszem, már az előbb mondtam, én, Sárközi. Hát ezek olyan emlékek, hogy komoly, pozitív nyomot hagytak az életembe. Mert ezt már elvenni tőlem nem lehet.
4: következő CD Bangó Margit Reggeli Csak Mulatunk című CD-je. Ennek milyen története van?
5: Ennek az a története, hogy 2005-ben valahogy összekerültem a Eleméről, és ő ajánlott engem, volt Kassán egy cigánbál, és a Margit már még gyerekkoromban hallott fújni. Hát, nagyon megtetszettem, meg ott kértek ezt, azt, amaszt. Hát azt mondja, ide nem kell nekem prímás. Kivitt engem egy amerikai turnéra, ami egy hónapig tartott Miami-tól egész Torontóig. Aztán 2007-ben, 2006-ban is két CD-t csinált, mind a kettő CD-n. Én is klarnétozok, meg a Puporka Bandi is van egyik részén. És a másik CD meg van egy érdekes történet, hogy a Hankóval muzsikáltam egy oroszt. Az rajtam kívül senki, gyönyörű. És meghallottam Margit, azt mondja, figyelj ide, erre én csinálok szöveget. Hát ő mondta, hogy majd ráírásra nem is érdekes. És bizony gyönyörűen, és jó szöveget is írt rá. És 4 évig dolgoztunk együtt a Margitta, csak a legszebbet, legjobbat tudok mondani, mert jártunk Szerbiától kezd, Szlovákiába, Magyarország, mindenfele, itthol is. Úgyhogy sajnos most szegény beteg, de hát a jó Isten kérem, hogy jobban legyen. És egy hatalmas, hatalmas egyéniség volt a szakmában.
4: De itt van Bangó Margitnak a lánya is, Bangó Marika, Gömbezárt Világ című CD-je.
5: Hát ennek az a története, hogy véletlenül alakultak a dolgok, mert a Jóni Gyuri fölhívott, akkor még a Marika nem énekelt. Kleó valami énekesnő szerezé vidék. Hát mondom, kit? Hát én nekem a képben nincs is senki. Valaki volt, fölhívta, nem emlékszem a nevét, nem tudja vállalni, mert koncertje van. Na jó. Mondom, tudod mit? A Marikának. Tehát, mert voltunk Romániában egy buliba, és a Marika mindent énekelt. Tehát ugye ott magába szívta az anyjának a repertoár nótákat, mindent ismert. Hát mondom, éne, ne hülyéskedj, esetleg menj a fenébet, adjál már. A végén az lett, hogy mondom, figyelj ide, Marika, akkor te egy státuszszimbólum vagy. A név kötelez. Te kijössz, és szétszedik a házat. Hát akkor nagyon futottam. Úgy is volt, és egy csinos, rendkívül csinos, szép nő. Kijött fiatal. Bekonferáltam, most pedig meglepetésként Bangó Margit leánya, Marika következik. Hát hatalmas. Volt neki két blokkja, aztán is fokozatosan fölfelé ívelt a pályája, mert azért sokat, rengeteget fejlődött, minden koncerteket, és az a önálló plusz is, hogy sok-sok számot, sok ilyen dalokat csinált, és most sajnos ő is beteg, de hát most már csak jobban lesz, úgyhogy nem van komoly a baj. Tehát nagyon komoly kapcsolat alakult ki a Bangó családdal, évekig együtt voltunk, úgyhogy csak szép, csak a szépre emlékezem.
4: A következő CD Atlantik Duo, József Kleó Sárközi klarnét és Kálmán Orbán gitár, Music from Hungary, 2017-es.
5: Hát ez már akkor nyomták ki, de előtte. 2005 óta folyamatosan, amiről már említettem, hogy ott csináltak CD-t, és én ebből profitáltam, úgyhogy mindig nyomattam. Hát a Kálmáról el kell mondani, nagyon egy házban laktunk, ő ösztökélt arra, Kleó, ennek vége van, ki kell találni azt, te sok mindent fújsz, korrigáljad, tanuld meg a monticsárdás, úgy, ahogy a hegedűsök, magyar rapszó, stb. És sok élményem volt a Kálmánnal. Ugye Kempinski Hotelba 9 hónapig, akkor Monte Cristo Hotelba, akkor a belvárosba, akkor kurzenét kellett játszani Németországba, tehát akkor utána a zsidó üzletbe, később mielőtt meg nem halt, ő volt velem, az unokám volt a bassgitáros, a Zolika, Onódi Zoli és a Kálmán, meg ez gyönyörű emlékeim vannak, és a gyerekkori barátom, ezt nem is kell, sokat köszönhetek neki.
4: Ha már így beszélgetünk a cigányzenészek repertoárjának a megújításáról, akkor egy korábbi történet, amikor Sárközi Lajossal muzsikált együtt.
5: Hát ez egy, arról csak szuperlatívuszokba tudok beszélni. Mert nem kell mondani, a Sárközi Lajos a fia meg, hát ez egy kolosszum, de ő is. Hát az úgy alakult, hogy minden rosszban van valami jó. A Szőlősinél muzsikáltunk, aki szerette, engem különös mai napig is kapcsolatomban néha szól muzsik. Nem szerette, hogy azt mondja, nagyon hangos a csárdás, ne valami, minek ez játsz. Na most a Lajos aztán elkezdte ezeket a muzikeleket, filmzenéket, és ő hozta be, és rengeteget tanultam nála, sok új dolgot, és ebből profitálok a mai napig is. De jó esett, mikor Füreden voltunk most az Anna Bál, és ott a többi kollega előtt azt mondja, hogy uraim, én a Kleó bácsitól nagyon, azt a régi dolg, nagy operett, a Bécsi, sokat köszönhetek. Mondom, ez oda-vissza működik, édesfiam, mert én tőled is. Aztán a későbbiek folyamán 2011-ben ifjú Sárközi Lajossal is, az is egy nagyon pozitív évek voltak az életemben.
4: Ez a 90-es évek közepéről, méghozzá 1995-ből való ez a DVD, illetve CD, amit itt tartok a kezemben, a Vigadó Kaszinóból. Sárközi Lajos, Malácsi Guszti Kleó, Duka Tibi, Suke Sándor, Fehér Gyuszi Hétszűk, illetve Duka Lacika.
5: Hát erről az a rövid, ez a Sikes Anyi, ez mindig mindent fölvet. És ez pár évvel ezelőtt meglepett, az, hogy a Kleó bátyám maga fúj rajta egy blokkot, meg hát az a Duka Lacika, hát azt ismered lehet. Hát az akkora zseni, akkora. De a fia meg milyen zongorista. Hát
6: életveszélyen.
5: Tehát ez ebben, el kell mondani, a Sárközi Lajosra 4 évig muzsikáltam. A Kaszinóba is, akkor a Tannéba is, és ez egy amatőr felvétel, de elég jó, ahol fújok, az elég jó, legalábbis mikor hallgattam régen, elég jó. Hát, és sokat köszönhetünk egymásnaktól a muzsikusok, aki muzsikus, mert örök tanulás, örök tanulók vagyunk, és mindig az a több, amit nem tudok. Ennyi. Úgyhogy nagyon jó éreztem magam a Sárközi Lajossal is.
4: Sárközi Lajos, Kónya Miki, Berki Béla elnevezésű CD.
5: Hát ez a Sárközi Lajossal, ugye, hát rengeteg fölvételem van a YouTube-on is, hogy együtt muzsikáltunk. A Kónya Miki, mert úgy volt egy olyan időszak, hogy valaki, lehet, hogy szélhámos volt, azt mondta, kell Japánba ide, és csináltunk a Kónya Mikivel is egy fölvételt, azt hiszem a Cigány Elvezet muzsikája, klarné cimbalom szóval, és a Berki Bélával, meg volt nekem 4 órás műsorom a Budapest TV-be, 98-ba, igen, és a Bélát vittem el, én szóltam, jó zenekart állítottam, és az van, az a fölvétel van ezen.
4: Horváth Évi és Kökény Tomi eljegyzés.
5: Ez is egy érdekes dolog, Fábri Gézáinak a testvére Horváth Évi, Kökény Tomi, az meg egy klarnétos gyerek volt, hát a járók a gyerekkel, mi muzsikáltuk a New York szállóba, a New York étterembe, ez csak eljegyzés volt. Hát ez rajta van valamelyik videón is, az egész, hát ott nagyon prominens emberek, nagyon jó anyagi körülmények között éltek akkor, hogy ott meg tudták tartani, 100 személyes. Amíg a Lázi Manci is, a nagynéne, az is ott volt. Eljött Németországból akkor sokan ott voltak, úgy már nem emlékszek a nevekre.
4: Ez egy Kleó elnevezésű DVD.
5: Ez meg úgy volt, hogy egy szélhámos filmrendező csinált 4 órás filmet rólam, az életemről minden. És egy kis folt, egy olyan 20-30 perces videó ez. Úgy azt hiszem, igen, ha egyre gondolunk, ő írta rá Kleó. Úgyhogy az volt a célja, hogy bemutassa azt, hogy mennyi zenekar volt, és most meg nincs. Sajnos.
4: De akkor ez egy kis film, egy rövid film.
5: Rövid film, igen. Nem volt sok minden.
4: A következő DVD Pünkösdi Kívánságkosár 0 TV-ből a 90-es évekből részlet 2011.
5: Ez kérem szépen, ez a Juha Jancsival volt egy TV-fölvétel, ez 2011-be adták le Pünköskor. Ketten voltunk klarnétosok a Rácz Eleméről, aki kitűnő klarnétos volt, szegény, az is meghalt. Ez is énekeseket, operettet, sok mindent játszunk. És kitűnő muzsikus ez a Juha Jancsi is.
3: Sárközék Leo József klarinétos volt a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk harmadik részében tovább mesélt nekünk fotókról, utazásairól, plakátokról és gondolatairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dík, rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió.com Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, írt a Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Azt már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenékküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani az atomerőművet, mert a működéséhez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra 2 turbina termel. Ruszin Szenni Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett szombati gyors jelentésében arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, a süllyesztésük befejeződött. Most a szivattyúkat bontják, ennek befejezéséig a bárkák az eredeti horgonyzási helyükön maradnak. Utána tervezetten beállnak a jobb parton a fenékküszöb építésébe, hiszen a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez, írta. Ruszin Szenni Romulus szerint a folyó bal partján már 231 méteren elkészültek a munkálatok, és elérték a korábban bedobott betonkockákat. Mint írta, eddig 3900 köbméter követ építettek be, ennek a tömege összesen 6200 tonna. Hozzátette, hogy a fenékküszöb építéséhez szükséges folyamatos kőellátás biztosított. A főváros vízellátása a szélsőségesen forró nyári napokon is stabil marad, ám a városi átlag mögött már komoly területi különbségek rajzolódnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy Budapest képes-e időben felkészíteni az előregedett hálózatát és visszaszorítani a pazarló csúcsfogyasztást. Talán most tanuljuk meg, hogy a víz nem adottság, hanem örökség. Nem azért kaptuk, hogy elpazaroljuk, hanem hogy továbbadjuk, írt a Facebook oldalán Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Az idei nyár alaposan próbára tette Budapest és a környező települések vízellátását. Budapest ivóvízellátása mindeközben végig stabil maradt, az ivóvíz minősége pedig változatlanul kifogástalan, írta a városvezető hozzátéve. Ez önmagában jó hír. De legalább ennyire fontos, hogy olyan helyzetben szereztek valós tapasztalatokat a vízellátó rendszer működéséről, amelyre korábban nem volt példa. Készül a kormányzat előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte szombaton Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést is tisztázni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 12-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnitos a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. A beszélgetésünk befejező részében tovább mesél nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Arcvonások DVD.
6: Hát ennek megint van egy kis röpke története. Ez úgy jött létre, hogy a Lakatos Nándival, cimbalom klarinéttal a Hári vendéglőbe, ami a Magyar Rádióval szembe volt. Na most jártak a rádióból át, hát most a zenei rendező, operatőrök, és kértek sok minden, opera részleteket, ezt, azt, amaszt, régi slágerokat, nemzetközit. Hát nagyon-nagyon megvoltak nagyon megvoltak elégedve. Azt mondta a hölgy, Évikének hívják, majd milyen Évike, olyan rég volt, na mindegy. Hát azt mondja, egy rövid életrajzot, egy életutat írjak, mert ez az Arcvonások című műsor, ide csak illusztris képzőművészektől kezdve művészembereket. Hát elírtam az életről, stb. Hol, kikkel, úgy is volt, és egy olyan több mint fél órás műsor a Kossuth Rádióban hangzott el, zenei illusztrációval a CD-mről, az életemről, egy-két kérdés, kényes kérdés föltett ugye szakmával, ami még már akkor is aktuális volt. Ez mikor volt? 2012-ben, igen. Úgyhogy ezen is ismétlem sajnos rádió önmagam.
4: Rádiófelvétele.
6: Rádió, Kossuth Rádióban volt. Ott van rajta a YouTube-on is.
4: Az utolsó CD karácsonyi koncert a Szent József templomban.
6: Igen, hát itt az időrendi sorrend kicsit megváltozott. Ez 2013-ban volt karácsonyon, igen. Ott van 2013, december 24. Ennek az a motto, hogy a Kálmánnak ketten adtunk nagy sikerű koncertet, klasszikusokat, karácsonyi dalokat, stb., amit átvett a Vatikáni Rádió és a Holland Televízió is. És hát rajta van, nagyon sok fölvétel rajta van a YouTube-on is. Hát nagyon sikeres volt ez a koncert.
4: Térjünk vissza ismét egy picit a fotókhoz. Itt egy olyan fotót tartok a kezemben, ami számomra is nagyon ismerős, hiszen édesapám is rajta van, és a nagynéném, valamint a férje.
6: Hát el kell, hogy mondjam, akkor jöttem haza Kanadából, és még kim voltam, hát a Laci az öcsém, a nővéremnek a fia, hát túl fiatal volt, és a főnök asszony azt mondja, tegnap reggel hívták Budapestről, hogy mondjam meg, hogy az öcse nő eljegyzés. Hát mondom, ki? Hát az lehetetlen, 18. A vége az lett tényleg, hogy összejött a házasság, hazajöttem, és hát mi ketten voltunk édesapáddal, a nász nagyok, és hát itt még elég jung, elég fiatal vagyok. Hát sajnos elég, hogy mondjam, ez a házasság elég balul sikerült, mert hát hadd nem mondjam az okát, az öcsém eléggé szélsőséges ember. Nem jött össze, na. De szép emlékeim vannak, akkor még fiatal voltam. A fiatalság, az idő, az megszépít mindent.
4: A következő fotó szerintem külföldön készülhetett, talán Amerikában?
6: Ez nem Amerikában készült, a Kanári-szigeteken. Kanári-szigeteken volt ez a fölvétel pont a ház előtt. Hát ott egy Wolfgang Arec nevezetű úr, aki nagyon szerette a muzsikát, az kivitetett minket, és hát Korényi Pistával voltunk, akkor a izé volt a Horváth Guszti volt a brácsos, Rigorudi a bőgős, sógorom a német ott a cimbalmos, és hát ez egy Palaya de Iglesias volt egy jazzklubba, Misty jazzklubba. Na most ez egy megszállott ember volt, egy milliárdos zene bolond volt, hogy így mondjam. Ott mindig változott minden, elkezdődött a muzsika este 7-kor, és bizony reggelig tartott, ilyen jam session volt. Na most ottan jöttek, volt egy portorikói Peterson specialista, hát az úgy zongorázott. Akkor voltak ilyen Dixieland, akikkel én is muzsikáltam, ott a kellemes szituáció volt, hogy a Düsseldorfi rádiónak, a Esztrád zenekarának a klarnétos szakszafon adott nekem egy elég nagy ébenfa ezüst klarnét, ilyen díszt. Haverok lettünk. Jó, nagyon jól sikerült az időszak. Az volt az 96 decemberében. és maga az, hogy a Kanári, hát az a Kanárit az egy Nimbus vette körül, pláne akkor. Hát most egy kicsit talán más a helyzet, mert sok a migráns, de hát ez nem a mi oldalunk.
4: Ha jól sejtem, akkor ez az izraeli turnének az egyik fotója.
6: Igen, itt az izraeli, már beszéltem róla, hogy alakult ki. Itt pont az a fotó, amikor megérkezünk, a Balogh Laci, Csicsó Pali meg én. Na most a Balogh Lacira el kell mondani, hogy egy zseniális cimbalmos volt, és román speciális. Most egy román énekes nő volt. Azt mondja, mit kezdjelek vele, magyar zenészek vagy, hát most hogy énekeljek? Csak nyugodtan énekel. Hát ez úgy cimbalmozott románt, hogy bele kellett be. Azt mondja, te román vagy. Hát szeretett hazudni a Laci, szerette. Hát igen, arról Jordakenek vagyok, az öcse, azt mondja. És akkor hát nagyon fajn volt a saját, azt mondja, ment Bukarestbe haza egy-két napra, azt mondja, mit hozzak? A Laci nagyon szeretett piázni, ez vitte a sírba is szegény. Nekem egy üveg pálinkát, Kleó neked, nekem meg valami jó sonkát, házi sonkát. Szóval így alakult. Ott voltunk egy darabig Tel Avivba.
4: A következő fotón két talán ázsiai hölgy, egy idősebb és egy fiatalabb a zenekari kép előtt.
6: Hát itt a kis Dékivel vagyok, a kis Déki Lakatossal. Jaroszláv, Görcsi Jaroszláv a cimbalmos, szegfű, két kínai, vagy nem tudom milyen, tajlandi, mindegy, azok meg a Sanyi van rajta, a Déki Lakatos, akivel a Mátyás Pincébe játszottunk együtt majdnem egy évig.
4: A hátoldal tanulsága szerint 1984-es a felvétel, a fotó, és a Mátyás Pince zenészeiről készült.
6: Így van, hát ott is voltam egy darabig, aztán utána
4: Tourist from Japan. Videóba.
6: Hogy?
4: Tourist from Japan, tehát japán turistákról van szó.
6: Na ja, ez gyönyörű időszak volt, ez is.
4: Talán ez szintén a 80-as évekből való a következő fotó.
6: Ez, kérem szépen, ez Kanadába, Vancouverba vagyok, a Kulacs Restaurantba. Miskó a primás, itt most pillanatnyilag a Benny bőgőzik, én klarinétozok, de az őszem volt a nagy bőgős.
4: Eltaláltam 80-as évek?
6: 83.
4: 83-as fotó. Azt hiszem szintén a 80-as éveknál.
6: Ez szintén ugyanott van a Vancouveri étteremben.
4: A következő már egy színpadon van.
6: Hát ez visszamegyünk a 78-ra. Suha Jóska, Suha Balogh Kálmánnal voltam a Nagy Royalba, itt a fényképen van az Otto, német Otto, Suha Feri, Bőgös, én, akkor Berki Karcsi, akkor a Szegfű, akkor a Jodi, a Kálmán bácsi nincs rajta. Lehet, hogy beteg volt, vagy nem jött be. Tévében is velük voltam. Ez is egy érdekes fotó, ez 1980-ból Petrik József. Hát én sokat köszönhetek neki, mert őnála voltam tanuló 67-ben, sok mindent meg lehetett tanulni a Kömves étterembe. Aztán 80-ban december elején volt egy hónapos Schwetzingenben, Németország, akkor még Nyugat-Németország volt, és akkor Brács helyett kivitt engem. Nagyon jól sikerült anyagilag. Jó volt. Én meg hát a muzsika, hát ez a muzsika megszállottja volt. Nagyon jó muzsikus volt. Ez a tannéba a Dukáékkal vagyok, Duka Elemérékkel. Hát azokkal is 4 évet lenyomtam. Úgyhogy gyönyörű időszak volt.
4: Ez egy esküvő vagy egy jegyzés?
6: Ez
4: vagy?
6: A Salasovics-sa vagyok. Hát avval húzamosan bizony nem tudom. De ez úgy alakult, hogy az Ottónak az édesapja kint Németországba összeakadt egy kalocsai hölgy, aki kint él, de annak a bátyja, az Kalocsán az én tanárom volt a gimnáziumban. Na most azt mondja, hát azt mondja, Kalocsai a te vejed, hogy én. Igen, azt mondja, még olyan zseniális emberrel, azt mondja, egy élő lexikon volt, azt mondja. Úgyhogy akkor eljöttek Balatonra, és akkor kellett, hát pont valahogy úgy alakult, hogy szóltunk a Salasra, jó pénzé eljöttünk, és ennyi volt, ez egy rövid idő. Vejem van rajta, az Zoli, Otto, én.
4: vannak itt képek énekesekről is, többek között.
6: Hát ez nagyon ez nagy dolog. Serháti Zsuzsa, Vancouverba.
4: Aha, nem na is most, itt van akkor.
6: Na most a lényeg, hogy ironikus. A Zsida Brahis volt, azt mondja, jön a Serhát, nehéz, hát ez cigán, ne törődj vele, menjen ki a repülőtérre. Kimegyünk, jön a Zsuzsa, Floridából, vagy honnan jön. Azt mondja, te, neked van zongorista kinézeted van, azt mondja. Nem, mondom, én klarinétos vagy. Na jó, szóval ne szédíts, azt mondja, én megyek vissza, azt mondja, én Dixieland zenekarra nem fogok élni. Ő akkor lemondom, mert cigán zenekar. Na, azt mondja, ez nem. Úgyhogy a vége az lett, hogy gyakorlatilag, hát megnéztünk egy-két, hogy micsoda éjszaka volt, meg ilyen régi, meg a kicsi gyerem, hát amiket énekelt, kisfiam, stb. Hát egy jó barátság jött össze belőle, és ez is szép emlék.
4: És gondolom nagy öröm volt a koncert.
6: Ó, hát hogy. És akkor még ő nagyon jó nő volt, szép.
4: Igen, ez sem lényegtelen. Ez szintén egy énekessel, de ő már magyar nóta énekesnek tűnik.
6: Az ődéken voltunk Hamburgba, és egy operett énekesnő volt, és fölvétel kapcsán van ez.
4: Ez viszonylag egy nagy méretű, talán ez már a 2000-es
6: évek? Ez a Tannéba volt szintén, itt a Csanya, Tibi brácsozik, hát mindig változott a zenekar, Gáspár, cimbalmos, zöld gyerek, a primás, öreg zöld, én 4 évig voltam ezekkel is.
4: Ez már viszonylag egy újabb felvétel.
6: Hát ez nem jött össze ez a dolog. Úgy volt, hogy Amerikába kimegyünk.
4: Ez mikor volt?
6: Ez 2000-es évek elején. És úgy volt, hogy sikerül is. Na most a Kálmánnak volt egy ismerőse ott kint, aki szervezte ezek. Tehát ahova ment, aki az egész utat szervezte, egy öreg ember. Kiderült, hogy kórházba került, és így nem jött össze. Csináltunk egy fotót. Úgyhogy ez okafogyottá vált.
4: Ez talán 80-as évek.
6: Ez szintén izraeli kép.
4: Ja, aha.
6: Balogh Laci, Csicsó Pali, én.
4: Ez is egy jó kép. Ez itt ünnepel a zenekar. Talán ez
6: Hamburg Altonába volt egy úgynevezett szegényház, szociális otthon. Igen ám, de milliómosoknak úgy nézett ki az a szegény, mint a Hilton szálló. És ott így voltunk ebben a felállásban, az ődékkel.
4: Kik vannak a fotón?
6: Akkor ugyanaz a panda. Ja,
4: ugyanaz, aha.
6: Elemér, én. Ja, Tabányi Laci, Gáspár, Gáspár Rudi. Hát, elmúlt.
4: És egy viszonylag újabb fotó.
6: Ez már 2004-2005-ben Szegeden volt egy. Onnan a Szutor Zsolt, nem tudom, mi hallottál róla, hát megbízott engem, hogy állítsak össze egy 20-tagú zenekart, ez működött is itt egy darabig, és ott adtunk minden évben 2-3 koncert, és most kaptunk valami kis pénzt is onnan. Úgyhogy nagyon jó vállalkozás volt, csak nem akarok részletekbe belemenni. Az itt nevezi prominens cigán vezetők azt mondták, takarodjon el innen Budapest. Ennyi volt. Ez a cigány összetartás.
4: Az utolsó nagyon szép brosúra a Palace Alcázárból, ez 2008-as dátummal.
6: Az az igazság, hogy a Sisi az innen ment az utolsó útjára. Ja. Uh-huh. Innen ment az utolsó. És nagyon sok, nem tudom mi, nagyon sok Sisivel vonatkozásban vannak olyan periódusok az életemben, hogy összefonódott. Mondom, ott van az az emlék, a Genfi, ahol megölte az a álmokfutó. A szobor leleplezésénél ott voltunk, mi játszottunk, és ott alakult, hogy az anarchisták megtámadtak bennünket, mert királyellenesek voltak, ugye. Grand Ball.
4: Látom itt a hátulján. Gyönyörű.
6: Az a hát nem csak itt, hát el kell mondani, ez a Genevard Jacqueline macska. Hát gyakorlatilag ez 22 évig működtünk nálát. Olyan helyekre eljutottam, hogy tényleg a legpatinásabb szállodáktól kezdve, falu ünnepekre, minden. És az anyagi részét is nem beszélve arra. És komoly kapcsolatokra tettem szert.
4: egy nagyon izgalmas, érdekes beszélgetésnek a végéhez közeledünk, hiszen elfogytak a fotók, elfogytak a lemezek, a CD-k, a brosúrák, a plakátok. Gondolom, számtalan fellépés volt még ezen kívül is, amiket esetleg még nem fotózott le, vagy amikről esetleg most nem hozott el brosúrákat nekünk, Leó bácsi, de ezekkel tulajdonképpen egy kis bepillantást kaphattunk, hogy milyen egy cigány zenész, egy cigány zenekar élete, hogy milyen külföldi utakra járt, milyen csodás helyeken fordult meg, és milyen élményei voltak.
6: Hát vissza kell kanyarodnom még mindig Lakatos Sándorhoz. Hát avval az az igazság, minden este egy koncert volt. Minden este. És rengeteget voltam rádióba. Tulajdonképpen televízióban háromszor, mert volt két dinasztia műsor. Az első Lakatos dinasztia 76-ban volt, a második 83-ban, és Burgenlandi TV-ben is szerepeltünk, bár ott az unokájával, de ő is ott volt a Hubai csárda jelenetből a
4: helyrekat,
6: itt a
4: hullámzót
6: játszott. Tehát rengeteg koncertünk volt külföldön, Nürnbergbe, patinánszállodákban, Nyugat-Berlinbe, lehetne sorolni reggelig. Meg aztán, hogy kikkel találkoztam az életem folyamán, hát ez is egy külön történet. Mert amikor ezzel a bandival egy Burgerlandba egy Habsburg esküvőt játszottunk, hát vacsorázok, egyszer csak egy bocskai ruhába egy hölgyel ott áll előttem, az uram megengedi, és tiszta, szintiszta magyarsága. Megengedi, hogy tessék, bemutatkozik, Mihály főherceg. Hát megkröken az ember, ugye? És feleségem Gróf Palavicsini Katalin. Csak egy percig zavarom. Megkérem magukat, hogy zsidó nótát ne játszanak. Csak magyar nótát. És tiszta magyarsággal énekelte a nótákat. Többek között azt mondja, Erzsébet királynak magyar kuzinja, barátnője volt. Mit tudom én, ezt úgy hitte, kuzin. És az volt a kedvenc nótája Erzsé, hogy nem megyek el a templomba, mikor téged esett. Tehát már nem is ismerik ezt a nótát, nagyon tisztelt a kivé. És akkor eljátszottuk, és énekelt. Abba, ha se hagyta. És akkor előtte, akkor pakoltuk a cimbalmot, Habsburg Otto ment el. Te kik vagytok? Magyarok? Nem mondom, magyar cigányok. Még jobb, hát nem maradhatok itt, azt mondja, megyek, azt mondja, tárgyalás valami konferenciára. Hát szóval kultusza volt ennek az arisztosztán, meg még egy. Hát én évekig a gróf Károlyokhoz jártam Münchenbe, Csurgói kastélyukba, cigánzenekarral. És sose felejtem el, hogy egy 90 év körüli huszár egyenruhába, tört magyarsága. Szóval nekem még Jenő Pertics játszott, Perticsen, hát ez a, ismeri az én nótám, két klarnétos fújja, meg a elszegődnék Tarnócára bojtárnak. Eljátszotta. Kijött a könnye szebbéből, hát is díjazott. Hát szóval ekkora kultusza volt a magyar nótának, és az arisztokráciában, de nem csak az arisztokráciában, egy primásnak faluhelyen is akkora tekintélye volt, végigment, megsüvegelték, ahogy ment, tisztelet volt, és nem lőhetett létre egy esküvő, egy temetés, egy cigán zene nélkül. És ez a tradíció megszűnt. Ha tetszik, ha nem. Hát nem tetszik. De én már 77 éves vagyok, május 8-án Isten segítségével. Gyakorlatilag, ha az ego működne nálam, nem is érdekel, de érdekel, és ezeket az interjúkat még egyszer megköszönöm, mert valami nyomot hagy a múlt, a jövőnek a múlt. Mert sajnos hát ezeket az anekdótákat már nem is hinnék el talán. Mit beszél ez az öreg össze-vissza? Lehet, hogy aki így gondol. Hát azért még ismernek úgy azért úgy nagyjából. És köszönöm neked, meg a rádiónak is.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést, számomra egy nagy élmény volt. rengeteg CD-t, bakelitet, brosúrát, fotót hozott nekünk ide Kleó bácsi a mai este folyamán, és ezeket nézegettük végig, és ezekről mesélt különböző történeteket, és természetesen kezdve az előadó művészi működési engedélyétől kezdve.
6: Igen, akartam szintén hozni a izét is, tudod, ilyen kék ezért a brosúrában van a kultúrminiszteri, de hát mondod, az ilyen nagy.
4: Igen, tényleg legutóbb arról is beszélgettünk.
6: Hát elmúlt. Gyönyörű volt. Hála az Úrnak.
4: Köszönjük szépen, hogy megosztotta a beszélgetést keretében.
6: Magas szinten megtisztelésnek veszem, hogy itt lehettem. Köszönöm mindenkinek.
4: Köszönöm szépen. Sárközi Kleó József klarinétos volt a mai vendégem ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. Beszélgetésünk befejező részében tovább mesélt nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. A műsor vége felé pedig egészen más irányba fogunk kalandozni. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből szeretnék idézni, méghozzá ezúttal a 6. fejezetből, a Bilincsbe verve címmel. A következő 2,5-100 évben, a 16. század közepétől a 18. század végéig az európai hatalmak lehangolóan egységesen léptek fel a cigányok ellen. A közfelfogásban a cigányok pusztán a társadalomban betöltött helyzetük miatt megmaradtak bűnözőknek. Tovább élt a korábbi faji előítélet és a vallási alapú ellenségesség, mindazzal szemben, ami pogányságnak vagy boszorkányságnak minősült. Ráadásul mindenhol fokozódó kíméletlenséggel jártak el a csavargókkal és a pimasz koldusokkal szemben. A hatóságok változatlanul nem tudtak mit kezdeni a gyökértelen és senkihez sem tartozó emberekkel, akik nem rendelkeztek állandó lakóhellyel és munkaerőként sem jöttek számításba. A hivatalos felfogás szerint az ilyen elemeknek már a létezése is szabálytalan. A fennálló renddel össze nem egyeztethető jelenség volt. A tetteseket tűzzel vassal bilincsbe verve, de jó útra kellett téríteni. A cigányok akkor sem kerülhették el a letelepedett lakosság rossz indulatát, melyet a helyi monopóliumokat sértő vándoriparosok, vagy a rémületet és megbotránkoztatást keltő házalók, üstfoltozók mindenképpen kiváltottak, ha legális szolgáltatást nyújtottak. És ezen az idő múlása nem sokat segített. A felvilágosodás kora fényt vetett számtalan új területre. Megjelent a racionalitás a filozófiában, az irodalomban, öles léptekkel haladt előre a természettudomány, a zene, a cigányok európai megítélését övező sötétségbe azonban kevés világosság szűrődött át. Kiutasítás, beolvasztás, kiírtás. Ha az európai hatalmak akár csak néhány hónapig betű szerint érvényt szereztek volna a cigány ellenes intézkedéseknek, a cigányok minden bizonnyal már jóval a 16. század közep előtt eltűnnek a nyugat-európai, illetve nyugati kereszténység látóköréből. Erre azonban nem került sor, mert a végrehajtás, talán a népesség egy részének csendes ellenállása, az alacsonyabb beosztású hivatalnokok megvesztegethetősége, vagy a hatóságok, például a rendőrség szervezetlensége miatt a legszigorúbb büntető jogszabályokat is rendre elszabotálta. A szándékok és a kivitelezés közötti szakadék áthidalására az államok rendesen a törvények szaporításával és további szigorításával válaszoltak. Ezeket nehéz is volna minden részletével együtt felsorolni. Ám nem is szükséges. Ha csak néhány országot veszünk nagyítunk alá, kielégítő képet nyerhetünk azokról a meglehetősen hasonló intézkedésekről, amelyeket az elkövetkezendő 2,5 évszázad során a török megszállás hatósugarán kívül esett Európában alkalmaztak. Néha a láz abba hagyott, mint Angliában és Skóciában. Néhol majdnem szakadatlanul tombolt, mint némely német fejedelemségben. Néhol, mint Németalföldön és Franciaországban a törvények és a végrehajtás közt egyensúlyt találtak. néhány állam jelesül a Habsburg birodalom és a Bourbonok Spanyolországa. Egy idő elteltével tanult a kezdeti kudarcokból, és a kérdés észszerűbb, azonban nem kevésbé kíméletlen megközelítését választotta. Angliában az 1550 és 1640 közötti időszakban ért tetőfokára a senkihez sem tartozó személyek ellen foganatosított állami intézkedés sorozat. 1554-ben Fülöp és Mária uralkodásának kezdetén törvényt hoztak, amely kimondta, hogy a szóbaforgó társaság, az egyiptomiak és hozzájuk hasonló más személyek, akik a keresztény országokban megengedhetetlen, ismeretlen, ezért mostanáig nem is büntetett életet élnek, régi, ördögi és undorító praktikáikat és eszközeiket felhasználva megkíséreltek újra bejönni ebbe a királyságba. A 8. Henrik korában, vagyis 1530 körül hozott törvényt megszigorították. 40 font sterling bírság várt arra, aki cigányokat hoz be az országba, azok a cigányok pedig, akik bejutván a királyságba egy hónapnál tovább maradtak, számíthattak rá, hogy bűnözőnek nyilvánítják őket, és elesnek a meredék jogtól, valamint az illetékességi kedvezménytől, vagyis írástudatlanságuk többé nem válik akadályává semmiféle büntető eljárásnak. És a bűnösnek találják őket, életükkel és javaikkal kell fizetniük. A törvény előírása szerint ugyanez a sors várt azokra, a már régebb óta Angliában és Walesben tartózkodó cigányokra is, akik 40 napon belül nem hagyták el a királyságot. A szankciók nem vonatkoztak a 14 éven aluli gyermekekre, sőt azokra sem, akik hajlandók voltak kiválni ebből az undorító, dologtalan és istentelen társaságból és lemondani életmódjáról. Beállnak valamely becsületes és érdemes lakos szolgálatába, illetve őszintén valamely törvényes munkának vagy foglalkozásnak szentelik magukat. A törvény az egyiptomiak által Anglia és Wales területén minden korábban használt engedélyt, men és útlevelet semmisnek nyilvánított. Az első dokumentált pert, amelyre már az új törvény alapján első Erzsébet uralkodása alatt került sor, egy népes dorseti cigánytársaság ellen indították meg 1559-ben. A grófság kormányzója a titkos tanácshoz fordult utasításért, és azt a választ kapta, hogy a királynő hasznosnak tartaná, ha példát mutatnának, és néhányukat kivégeznék. A többit pedig deportálnák. Ehhez hasonló utasítást kaptak egyébként ugyanebben az évben a Herefordshire-i bírák is. A dorseti cigányokat azonban felmentették, az indoklás szerint, ugyanis őket nem behozták Angliába, hanem a saját lábukon jöttek Skóciából. Ezért a kormányzó megelégedett azzal, hogy a csavargókkal szembeni törvényt alkalmazta, és kiutasította őket. A cigányok azonban nem jutottak messzire, következő hónapban ezúttal Gloucestershire-ben újra a hatóságok markába kerültek. Rövid időre becsukták őket. Gloucester városába majd megkorbácsolták és kiutasították őket. Deportálásukról viszonylag keveset hallunk. Ahogy telt az idő, egyre fogyott azoknak a cigányoknak a száma, akik Anglián kívül születtek. Ezért egy 1562-es törvény, amelyet a magukat egyiptominak nevező csavargók további megbüntetésére hoztak, Fülöp és Mária rendeleteinél egyértelműbben fogalmazott. Immár nem kellett elhagyniuk a királyságot azoknak, akik Angliában vagy Walesben születtek. Ellenben búcsút kellett mondaniuk hasznavehetetlen, istentelen életmódjuknak és társaságuknak. Kimondta a törvény, hogy minden 14 éves vagy ennél idősebb személy, akit egy vagy több alkalommal, ha csak egy hónapra is rajta kapnak az egyiptomi vagy a magukat egyiptominak nevező csavargók társaságában, illetve egyiptomi maskarát, beszédet és viselkedést használva vagy mímelnek, halállal és teljes vagyon elkobzással bűnhődik. Az áll egyiptomiak említése a törvényben aligha a cigányokhoz húzó gácsok elrettentését szolgálta. Inkább annak akarta elejét venni, hogy a vádlottak angliai vagy walesi születésüket hozzák fel minden olyan szankció kijátszására, amelyet a törvényhozók az egyiptomiakkal szemben akartak érvényesíteni. Feltűnő, hogy ettől fogva egyre több egyiptomi igyekezett megkeresztelkedni és a születési helyet bizonyító papírokkal ellátni gyermekeiket. Az ilyen keresztelési bejegyzések száma folyamatosan nő szerte Angliába és Walesbe. Az 1562-t követő 100 évben 10 bírósági ügyet indítottak a cigányok utánzása, illetve velük való cimborálás vádjával. A gyanúsítottak minden jel szerint többségükben cigányok voltak. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idéztem a 6. fejezetek egy részletét, Bilincsbe verve címmel. A mai este folyamán Sárközi Kleó József klarinétos volt a mai vendégem a műsor első felében ismét, aki az egyik legidősebb aktív cigányzenész, és több mint 60 éve van a pályán. Beszélgetésünk befejező részében tovább mesélt nekünk fotókról, utazásairól és gondolatairól. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szent Andrássy Istvánra emlékeznek a Kossuth klubban. Szent Andrássy István Kossuth díjas festőművészre emlékeznek augusztus 26-án a Józsefvárosi Kossuth klubban. A helyszín a roma kulturális élet számára sem ismeretlen. Korábban roma értelmiségi programoknak is otthont adott. A Szent Andrássyról elnevezett galéria eközben bizonytalan helyzetbe került, miután megszűnt korábbi finanszírozási háttere. Szent Andrássy István születésnapján augusztus 26-án 18 órától rendez emlékestet a róla elnevezett Roma Művészeti Galéria a Múzeum utca 7 alatti Kossuth klubban. A helyszínválasztásnak különös történeti jelentőséget ad, hogy a Kossuth klub korábban a roma kulturális és értelmiségi életnek is otthont adott, itt működött a Péli Tamás Roma Értelmiségi Klub, valamint a Roma Értelmiségi Klub és Szabad Egyetem is. Így az emlékest egy régi találkozóhelyre viszi vissza a roma kultúrát. A Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria azért nem a saját, Irányi utcai székhelyén rendezi meg névadójának emlékestjét. A galéria hivatalosan nem szűnt meg, saját közlése szerint új helyszínen folytatná működését. 1957-ben Budapesten született Szent Andrássy István a magyarországi roma képzőművészet egyik meghatározó alakja volt. Mestere Péli Tamás volt, festészetében a roma hagyomány és hitvilág mellett bibliai történetek és irodalmi élmények is fontos szerepet kaptak. 2012-ben Kossuth díjjal ismerték el munkásságát, 2020-ban 62 éves korában hunyt el. Az emlékesten Pap Róbert, a Szent Andrássy István Roma Művészeti Galéria igazgatója, Kunhegyesi Ferenc, művészeti vezető és Szent Andrássy Szerafina, a festő lánya mond majd köszöntőt. Közreműködik Toni Pusztai gitárművész, Nyári Oszkár Jászai Mari díjas színművész és a CIS Gypsy Soloist. A műsorvezető Daróczi Tímea és Novodimszki Éva lesz. Az esten harmadik alkalommal adják át a roma kulturális nagyköveti megbízó leveleket is. Szent Andrássy István emlékest, tehát 2026. augusztus 26-án szerdán 18 órakor lesz a Kossuth klubban, a Múzeum utca 7 szám alatt. Szent Andrássy István a magyarországi roma képzőművészet egyik jelentős és különleges alakja volt. Festészetében a roma kultúra történelem, hagyományok és az emberi sorsok egyaránt fontos szerepet kaptak. Művészetével nem csak saját érzéseit és gondolatait fejezte ki, hanem a roma közösség értékeit és kulturális örökségét is megmutatta a többségi társadalom számára. Alkotásaira erőteljes színek, különleges formavilág és szimbolikus ábrázolás jellemző. Gyakran jelennek meg képein roma emberek, női alakok, vallási motívumok és a közösségi emlékezethez kapcsolódó témák is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 18-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és elvállaltad a beszélgetést.
4: Én köszönöm szépen, hogy meghívtál a műsorodban.
3: Először is hadd gratuláljak a kitüntetéshez. Ez egy óriási dolog. Milyen érzés volt átvenni a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét a Vigadóban?
4: ezt egy szóval nem tudnám elmondani, ez egy felemelő és egy rettenetesen megtisztelő érzés volt, és hogy mondjam, a munkásságom megkoronázása, a zenei életem megkoronázása.
3: Azért ezt nem adják mindenkinek, hiszen a magyar állam egyik rangos elismerését általában több évtizedes kiemelkedő művészeti vagy közösségi tevékenységért kapja az ember, ami ebben az esetben teljes mértékben megállja a helyét, hiszen több évtizede játszol brácsásként különböző zenekarokban, nem csak a száztagúban, hanem akár említhetném itt Lakatos Sándornak, illetve Déki Lakatos Sándornak is a zenekarát, valamint a Rajkó zenekart. Nagyon fontos, hogy a családi gyökerek, azok honnan erednek? Honnan szívtad magadban ezt a fajta muzsikát?
4: Családot tudnám említeni, mert minden felmenőm muzsikus volt. Az, hogy most milyen hangszeren játszott, hogy cimbalom, brácsán, bőgön vagy klarinéton, az mellékes, de mindenki muzsikus volt, és maga az ember véleményem szerint már a születésénél a génekben ez benne van, hogy muzsikálunk. A muzsika az életünk, és a muzsikával tudjuk elképzelni az életünket. És akkor ez adott volt, ez a dolog.
3: Fontos az, hogy valaki zenés családban születik? Előny vagy? Vagy tulajdonképpen nem olyan fontos ez?
4: Ha valaki muzsikus pályára megy, akkor egy óriási előny, uh-huh. A muzsikus családban születik, mert ugyanis hát akkor ez egyértelmű, hogy tudják segíteni, a szülei, a testvérei, mindenki tud segíteni, hogy te ez nem úgy van, hanem ez így van, ez egy nyolcad szünet, ez egy, tehát bele tudnak szólni, mint egy olyan emberbe, aki, mit tudom én, az apja ásott kint az utcán, és akkor most valaki kapott egy hegedűt, és fogalmuk nincs senkinek róla, hogy mi az a hegedű.
3: Viszont nagyon fontos, hogy Törökszent Miklóson születtél. Legalábbis számomra fontos, hiszen édesapám is egyébként onnan származik, illetve a családom.
4: Igen. Édesapáddal én sok évtizedet játszottam együtt a Rajkó zenekarba is, a Száztagú cigány zenekarba is. A gyökereim azok törzs gyökeres Törökszent Miklósiak vagyok. Drága anyám, drága apám. Onnan jöttek, és én Szolnokon születtem már 1961-ben. Én a harmadik gyermek vagyok. Van egy bátyám, aki 56-os, a Tabányi Anti. Mindenki ismeri a zenei berkekben, és van egy nővérem, aki Tabányi Teréz, 57-be született. És én 61-be, tehát mi így vagyunk, mi hárman. És hát ahogy mondtad, hogy Szent Miklós, hát édesapám primás volt, ott játszott a környező gentriknek annak idején, a környező éttermekben, és az egy természetes volt, hogy mi nekünk a zene, az mindenek előtt van, és muzsikusnak készülünk. Mind a hárman persze, mert a nővérem is zongorázott valamikor, nagyon régen.
3: Te is szintén zongorával kezdtél, ha jól
4: tudom. Így van, hát ezt nagyon kevesen tudják. Hát a negyedik, általános negyedik osztályig zongoráztam, eljutottam egy kis etüdökig, meg hát mint egy negyedikes gyermek zongorázik, és akkor legelső hangszerem a zongora volt, így.
3: És akkor így jött a brácsa később?
4: Hát a brácsa az ez egy kis történetbe tartozik, ez laktunk mi egy helyen, és akkor édesanyámnak, a testvérenek a fia följött hozzánk a Rajkó zenekarba felvételezni. Föl is vették, ez egy 72-es években volt, és akkor ők brácsáztak a bátyámmal együtt, gyakorolták a repertoárt.
3: Ő akkor már a Rajkó zenekarban
4: tanult. Így van. Ők már akkor bent voltak, mert ezek 56-os születésük, a bátyám is, meg az a másik. Tehát az meg a nagy bátyám volt. És én kezdtem úgy irigykedni. Hát most én játszom az együttőkedeken, olyan gyönyörű számokat játszanak, meg olyan szépen. És akkor a drága apámnak mondtam, hogy mit szólnátok hozzá, én is megpróbálnak. Úgyis brácsás volt a nagyapám, mind a kettő. Mit szólnátok hozzá, ha én is felfognám ezt a lócombot, és én is próbálkoztam. Aztán úgy próbálkozt, apám hajlott rá, és akkor így lettem én brácsás, apámnak a nagy hegedűjét szerettük fel, mert ilyen kis vézna gyerek voltam, és apámnak a nagy hegedűjét, volt egy ilyen csehszlovák hegedűje, ami ilyen sárga 36-os hegedű, és arra tettünk rá brácsúrokat.
3: Szóval akkor egyértelmű volt akkor számodra is, hogy, hogy akkor zenész családból természetesen akkor természetesen a zenész hivatást választod.
4: De ez azért volt, mert volt előttünk koncepciók. Uh-huh. Tehát láttuk, hogy ebből meg lehet élni. Uh-huh. Tehát ebből meg lehet élni, ki tudunk szabadulni abból a környezetből, és ahogy, kezdődött ez a szabadabb élet, tehát a szocialista országok között mi voltunk a szabadabb barak, és tehát a muzsikusok elkezdtek meghívásokat teljesíteni a külföldi országokban. Uh-huh. És ez plusz megbecsülést, plusz pénzt jelentett, tehát az éles színvonal emelkedését jelentette.
3: Tehát aki zenével foglalkozott, az egy megbecsült hivatást tudhatott magáénak. És valójában ez egy kiugrási pont, egy kiugrási lehetőség lehetett a családok számára is, főleg, hogyha esetleg egy gyerek felkerült mondjuk Budapestre, ahol még akár a Rajkó zenekarba is felvették. És akkor gondolom, hogy akkor így jött a Rajkó zenekar a testvérednek is.
4: Hát beszél. Ez egy kis történetbe tartozik. Igen, úgy, ahogy mondtad, ez egy kiugrási pont volt, mert a Rajkó zenekar akkor azokban az években, minden évben meghirdetett egy úgynevezett felvételi vizsga volt, ami elég nehéz felvételi vizsga volt, egy szűrőkön keresztül kellett menni, és akkor megfelelt az ember, fölvették, hanem ott egyértelműen a másik oldal történt. Hát egy szerencsés dologba mentünk bele, mert 1969-ben az én bátyámat fölvette a Rajkó zenekar, és ez egy óriási megtiszteltetés volt a család részére is, az ő részére is. És 1969-ben megváltozott azonnal az életünk, mert ahogy ők fölvették, édesanyám még nem akarták őt hagyni, mert akkor ő még csak 13-14 éves, úgymond gyerek volt. És családi kupaktanács összegyűlt, és eldöntöttük azt, hogy hát hagyjuk ott a szülői házat, költözzünk fel Budapestre. És hát így történt a mi családunknak, hogy fölköltöztünk Budapestre, hogy ő magyarul ne érezze azt, hogy mi távol vagyunk tőle, meg nekünk is hiányzott, nem akartuk, hogy kollégista legyen, mert az egy szankciókkal teli, sok mindennel teli élet volt. A másik kollégáknak, akik nagyon-nagyon messze laktak, az ország másik felén laktak, nem volt rá lehetőségük szüleinek, anyuknak, apjuknak, hogy fölköltözzenek, szóval.
3: Sokan voltak kollégiumban is abban az időben, de sokan voltak úgy is, mint akkor például édesapám mégis, hogy ők a testvérével jöttek föl Budapestre.
4: Igen, tehát mindenki próbált azt megoldani, hogy ne legyen kollégista. Persze, amikor persze. Nem tudják megoldani, akkor muszáj kollégistának lenni. Na most ez nem volt ez annyira földrengető, mert hát aki kollégiumban járt, például egyetemisták, az tudja, hogy milyen, csak hát akkor most nem akarom lefesteni, akkor más volt a 70-es évek elején minden dolog.
3: Egyébként azért ennek valahol megvan az előnye is, hogyha valaki kollégista. Én azt látom, hiszen akik együtt éltek, együtt lélegeztek egész nap. Ők olyanok voltak, mint egy nagy család. Nyilván a külsősök is, akik Budapestről jártak be, ők is hozzátartoztak úgymond a családhoz, de akik viszont össze voltak zárva egész nap, ők egymástól is tanultak, és én azt gondolom egyébként, hogy a Rajkónak valahol ez is az egyik lényege, az egyik alappillére, hogy a kollégiumban egymástól tanulhattak a gyerekek, hiszen amikor bezárták a Rajkóban a kollégiumot a 2000-es években, az egy óriási törést jelentett azért a diákoknak a létszámában, és hát a minőségében is. Többek között Szlovákiából már nem tudtak annyian följönni, hiszen akkor már nem biztos, hogy elengedték a szülők őket, hogyha máshol laktak kollégiumban, akár csak néhány utcával távolabb is. Hiszen akkor egy épületben volt. Igen. A kollégium és a zeneoktatás is. Van.
4: Tehát ott egy olyan dolog volt, nagyon-nagyon jól mondod, ott egymástól tanultok, egymást csiszolták. Például volt olyan dolog, mert Rajkó zenekarnak rengeteg külföldi meghívása volt, mert egy kiváló zenekar volt, és bocsánat, nem volt, hanem azt hiszem, hogy még mindig vannak Rajkó zenekar, rengeteg volt a meghívás. Én azt hiszem, hogy ha mondhatok ilyen, Kenterbe vertük az Állami Népegyüttest is, meg Kenterbe vertük a Budapest Táncegyüttest is, tehát
3: akkor... Nyilván ez kellett egy Farkas Gyula is.
4: Na, az, erre már most rá akartam térni, te meg előztél, de ez így van. És egymást csiszolták, mert úgy, ahogy mondjuk, össze voltak zárva. Na most mindenki a másikat, és ez egy előnyt ad és egy tudást, le akarta magyarul főzni. Tehát le akarlak én téged főzni, hogy én vagyok. Na most ez egy borzasztó zenei gyakorlást, borzasztó zenei kvalitást hoz magával, és ez egy olyan dologba megy át az ember, hogy mindig többet, mindig többet, mindig többet, és ez így kifejlőd. Tehát a próbákon is lehetett érezni, hogy amikor beültünk próbára, már csak ki kellett fésülni azt a számot. Tehát mindenki már tisztában volt vele, mert most amit használtam, hogy le akartuk egymást főzni, és ez volt az óriási fejlődésbe mentünk keresztül.
3: Te egyébként mikor kerültél be a Rajkóba, hiszen azt már tudjuk, hogy akkor a testvéred 69-ben akkor fölkerült.
4: Testvérem 69-ben, én 1973-ba kerültem be a Rajkóba.
3: Tehát akkor voltál 13 éves szintén, hát igen. 12.
4: 12 éves voltam, igen. És vizsgát kellett raknunk, tehát volt akkor egy vizsgabizottság, hát akkor én persze nem tudtam, hogy ők ki, meg én gyerek voltam, és akkor most nem akarom ezt elhúzni, de akkor olyan sok létszámú ember volt, hogy 3-4 napig tartott a felvételi vizsga, mert akkor nem tudom, hogy most már megvan, volt egy klubterem, ami teljesen meg volt töltve, és a kis fiatal, kis cigány gyerekek, akik izgultak, hogy bekerüljenek a Rajkóba, mert ez előnyt ad, ez egy rangot ad, respektet ad, külföldre fogunk járni, és 3-4 napig tartott. Hát olyan helyekről jöttek, hogy Száhony mellől, meg olyan, hogy egy olyan kis falukból, és ez persze nem azt jelenti, hogy lehet, hogy egy óriási tehetség jött onnan, de ez volt egy óriási kiugrópont. Tehát innen tudott a család is egzisztenciát szerezni, és ő is egzisztenciát szerezni. Hát a visszatérve 73-ba kerültem be, és egy pár évet eltöltöttem a Rajkózenekar kötelékén belül, de csodálatos évek voltak.
3: Egyből Brácsa tanszakra vettek föl, ha szabad így fogalmaznom, igaz? Hiszen Gyula bácsi azért híres volt arról, hogy mondjuk a hegedűsöket átirányította időnként Brácsára, vagy a cimbalmosokat Nagybőgőre.
4: Ehhez annyit tudok neked hozzáfűzni, és a kedves hallgatóknak ez nagyon érdekes dolog, amit most mondok. Gyula bácsinak volt egy olyan szuggesszió, és olyan megérzései, hogy tökéletesen ránézésre meg tudta mondani, hogy ki alkalmas arra a hangszerre, amin van, vagy nem alkalmas rá. És meg tudta azt is mondani, hogy például sok kollégám van olyan, aki hegedűsnek indult, és bőgősnek végezte, és egy kiváló bőgős lett belőle. Látta, hogy hegedűre nem olyan tehetséges, de bőgőre igen, vagy fordítva. Szóval Gyula bácsinak olyan érzései volt, és olyan metodikával tudott tanítani, és olyan pedagógus volt, hogy én kimerem jelenteni, hogy 1000 évben egy születik talán, olyan, mint a Farkas Gyula bácsi volt, aki nekünk az elejé alapot adott, és utána magas képzésben folytatódott a tovább, hogy szerintem, ha ő nem lett volna, megkérdőzem, talán Rajkó sem lett volna.
3: És nem csak Rajkó egyébként. Száztagú sem, és talán ez a műfaj sem úgy alakult volna, hiszen ő azért generációkat nevelt föl.
4: Hogyne.
3: Viszont azért térjünk rá arra is, hogy neked hogy jött a Brácsa? Mikor találkoztál vele először?
4: Ez érdekes dolog, aki ismer engem, az, talán azt sem tudja, hogy én nem Brácsásnak indultam. Hanem én zongoráztam az általános iskola negyedik osztályáig, tehát jártam iskolába, és mellette zeneiskola vártam, és adott egy zenei alapot, egy, egy kis etüdökig kis eljutottam, és a 70-es évek, tehát ez 72-be fölkerült hozzánk anyám testvérének a fia. Megemlítem a nevét, szegény mondom, és Suki Lászlónak hívtak. Egy kiváló muzsikus volt már akkor, és ő brácsás volt a Rajkó zenekarban. És a bátyámmal ketten, amit tanultak a Rajkóba, gyakorolták otthon, tehát ott szépen leültek, és akkor ketten néztük azokat a műsorszámokat, amit akkor a Gyula bácsitól tanultunk. És akkor láttam, hogy mennek előadásra, mennek ide, mennek oda. És akkor mondtam drága apámnak, hogy tehát én is szeretnék menni. Hát te most, fiam, most még nem. És valahogy úgy jött nekem a dolog, hogy azt mondtam apának, hogy te, én rácsás akarok lenni. Próbáljuk meg. Ha én szeretném. Nem tudom, hogy honnan jött ez. És akkor apa azt mondta, hogy 4 éve tanulzom az. Nem baj. Mondom, most én brácsás fogok lenni. És akkor ez úgy zajlott a dolog, hogy ez is egy érdekes dolog, ha elmondhatom, hogy egy kis vézna gyerek voltam. Most sem vagyok egy góliát, de egy kis vézna gyerek voltam, és hát ilyen kis brácsát, jó, akkor még most lehet, hogy már van, de akkor is volt, nem tudtunk akkor még, és apámnak volt egy 36-os hegedűje, és azt szereltük fel brácsahúrokkal. Felszereltük brácsahúrokkal, és én azon brácsáztam, még meg nem erősödtem egy kicsit, még nem nőttem egy kicsit, és akkor engem úgy, és ezzel felvételiztem én is, akkor egy év tanulós után, ezzel felvételiztem a Rajkó zenekarba. És megfelelőnek tartottak, hogy oda bekerüljek. És persze, akkor az ember szinte még gyerek, úgy fogott az agyam, hogy mint a vihar, hát ez... A ranglétán szépen lépkedtem fölfelé. Még akkor több zenekar volt a Rajkó zenekarban. Volt egy Lavotta zenekar, egy Bihari zenekar, egy Csermák zenekar.
5: Korcsoport szerint behoztam.
4: Így van. Egyiknek édesapád volt a primása. Tehát itt évek nagyon számoltak. Pár évek, ott akkor nagyon-nagyon nagy tűn. Én kis Lavotta zenekarban játszottam, akkor azt úgy hívták, hogy Lavotta zenekar. És a balettterembe próbáltunk lett, ha ez érdekes, hogy a hallgatóknak elmondom, ez ilyen kis történetek. És mindenki vágyakozott, hogy egyszer följuthassak a Csermák zenekarba, vagy a Bihari zenekarba, mert azok egy korcsoporttal, vagy kettővel idősebbek voltak, és akkor ők vitték el persze a Pálmát, a külföldi utakat, az előadásokat, a koncerteket.
5: Nyilván azért is szükség volt több zenekarra, hiszen egy zenekar, egy gyerekzenekar nem tudott annyi felkérést teljesíteni, és ezért több gyerekzenekar is volt, akik párhuzamosan mentek, mondjuk, akár a Bihari, akár a Lavotta. Egyébként a Rajkóban indult akkor a hivatalos, mondjuk úgy, zenei tanulmányod a brácsa tekintetében?
4: Igen, a Rajkó zenekarba indult, de vele párhuzamosan tanultunk klasszikus zenét is, tehát kottorvasát, szolfést, zenetörténetet. Nekem volt egy brácsa tanárom, aki a Rajkó zenekaron belül, tehát úgy mondták, hogy a harmadik emeletre jártunk föl klasszikus zenét tanulni is kottát, Zentai Bélának hívták, soha nem felejtem el, egy kis vézna, vékony ember volt, aki az operaháznak a szólamvezető brácsása volt, és akkor ez ott tanított minket, és akkor a rutin mi volt, hogy például hát mind gyerekek voltunk, de kivettem a brácsát, vagy a vonót megfogtam, és nem tudom, hogy honnan, persze, akkor most már tudom, mert én is tanítok. Te nem gyakoroltál ma. Honnan tetszik tudni? Ezt így az mindegy, te nem gyakoroltál. Csak megfogtam a vonót. És tudta, hogy én ezt nem gyakoroltam, azt a dolgot, amit ő nekem megtanított. Szóval ilyen tanár volt, és akkor hagyj említsem meg még nagyon fiatal ember volt, hogy tanított minket az eszejenő is.
5: Uh-huh.
4: Elméleti órákon. Óriási volt, szóval nem kell ecsetelnem, eszetanár úr óriási ember, óriási tudással. És a zenekari próbákat meg a Gyula bácsi tartotta, mindenki Gyula bácsia.
5: Hogyan tartotta az órákat, ezeket a foglalkozásokat? Nagyon érdekes, hogy ő ugyebár azért alapvetően kézről tanított.
4: Hát ez egy külön metodika, ami szerintem világon egyedülálló. Amiről te már azt hiszem, hogy írtál is egy könyvet, ami egy kiváló dolog. Ő rájött arra, hogyha zenei berkek, ha elkezdünk szöszölni, tehát avval, ahogy kitesszük a kottát, avval nem tud fejlődni, megáll a fejlődés. Rájött arra, hogy intellektuálisan, kézről kézre tanít, gyorsabban mennek a dolgok, és utána megmagyarázza. És sikerélménye van annak a gyereknek. Mert muzsikusok tudják, egy hegedűt megszólaltatni, meg egy brácsát, hát az sokkal, de sokkal nehezebb, mint egy temperált hangszert, leütök egy zongorát, uh-huh. és akkor billettetek valamit, és már kijön valami kis dalamocska belőle. De egy hegedű, ami ráteszem a vonót, nem jól áll a vonó, húz meg azt a hangot, nem húzom meg a hangot. Tehát, mint amikor egy macska futkározik az asztal. Szóval ő erre rájött, és kézről kézre megmutatta az ő tudását, harmónia próbáltat, és így tudtunk fejlődni előre. És ez nagyon érdekes, amit elmondok. 1973-ban bekerültünk a Rajkóba, soha nem felejtem, mert szeptember 4-én volt az első nap. És már a karácsony parlamentben a karácsonyi ünnepséget a Rajkó zenekar lavott, a zenekar muzsikálta, amiben én is részt vettem. Azt hiszem, bocsánat, hogy Andriskám, hogy nekem mondom, édesanyámnál van egy kép, ha jól sejtem, ami ott ülök keményen a belém brácsámmal, és én ott kísérni akarok mindenkit.
5: Igen.
4: Szóval ez egy nagyon érdekes. Tehát ebből azt akartam mondani, hogy szeptember október, tehát 2,5 hónap alatt fölkészíteti minket annyira, hogy el tudtunk menni egy karácsonyi ünnepségre.
5: Mikor volt az első külföldi utad a Rajkó zenekarral?
4: Ha jól emlékszem, az 1974 őszén egy libanoni út volt, tehát egyből bele a mély vízbe. Libanoni út volt, ahol most egy egzotikus országba repültünk azonnal el, 14 évesen. Szóval ez egy olyan dolog volt, Beirutba mentünk, azt már nem emlékszem rá, hogy hány koncertet adtunk, de mi ott kint voltunk, és egy óriási élményen mentünk keresztül gyerekfejjel. Szóval azt hiszem 14-en voltunk kint, vagy 15-en, és egy muszlim országban, egy más kultúrában, persze akkor még igazán nem tudtuk fölfogni, hogy most mi hol vagyunk, csak hát meleg van, pálmafák van, és mi történik ugyanakkor. Szóval 74 őszén volt az első.
5: Gondolom számos világifjúsági találkozón voltál akkor a Rajkóval, számos turnén, amit nyilván sorolhatnánk napestig. Melyik volt az egyik legélménydúsabb számodra, amit esetleg kiemelnél és megosztanál velünk?
4: Hát ha most már említetted, akkor az 1978-as Vitt, a kubai Vitt.
5: Aha.
4: Hát az egy, hogy is mondjam, egy örök emlék marad, mert eleve azt mondom, hogy egy küldöttséggel mentünk. A VIT az azt jelenti, már bocsánat, aki nem tudja, fiatalok, világifjúsági találkozó. Akkor a szocialista országok rendeztek egy ilyen világösszejövetelt, világifjúsági találkozón, és mi azon részt vettünk a Rajkó zenekarral, 1978, ha jól emlékszem. És Berki Béla volt a primás bocsánat, ha eltévesztettem, de szegény Béla nyugodjon békébe. Azt hiszem, hogy ő volt a primás. Hagy mondjak egy pár nevet. Aldó Farkas Otto, Lakatos Vili, klarinétos, Kalas Jancsi, ott cimbalmos, aki eszembe jut. Én voltam a brácsás, másikra már nem emlékszem, bocsánat. Ennyi, amire emlékszem, de csodálatos, csodálatos másfél hetet töltöttünk el. Ja, és még azt még hozzáteszem, hogy volt egy záró dolognál, amikor volt, akkor hát be is rúgtunk egyszer, emlékszem rá. Fiatalok voltunk, mert csapra volt ütve egy hordó minden utcasarkon, és a finom kubai rum, szó szerint értsétek, ömlött a földre.
5: Mint ahogy már említettük, rengeteg helyen volt már a Rajkó, számos országban, Ázsiában, Amerikában, Európában, Afrikában. Nem fordult meg esetleg valamikor a fejedben akkoriban, hogy milyen jó lenne kint maradni és egy másik világban élni?
4: Ez is nagyon jó kérdés. Voltak kollégák, akik ezt meg is próbálták. Jól emlékszem, apukád jobban emlékszik, mint én, de jól emlékszem, hogy akkor ő kint volt 1972 vagy 74, nem tudom.
5: Amerikai turné?
4: Amerikai turné volt, és pár ember kint akart maradni, akkor már idősebbek voltak ő, mint az én, nem az én korosztályom, egy 4-5 évvel ők idősebbek, akik kint akartak maradni, megfordultak a fejükbe, de most azt kérdezted, hogy az én fejemben megfordult-e. Akkor abban az időben még nem, hogy is mondjam, még agyunkba se fordult ez meg. Agyunkba nem fordult meg, mert akkor nekünk ez annyira tökéletes volt ez a dolog, hogy szinte kivételezettek voltunk. Szóval te most, hogy mit értek a kivételezés alól, kedves hallgatók, hogy ugye, amikor megjöttünk külföldről, volt a pénznek egy része, amit le kellett adnunk, de a másik részét úgy nevezett, akkor úgy hívták, hogy diplomata volt.
5: Konzumex.
4: Igen. Beírhattuk a Konzumexbe, és ott levásárolhattuk olyan cikkekre, amit most ki kell mondom, a szocialista világba, akkor még nem lehetett kapni. Uh-huh. Ez a nyugati világnak volt elzárva. Tehát aki és ez egy olyan, most már nem luxus cikket, de akkor luxus cikknek számítottak ezek a dolgok.
5: Uh-huh. Így van. Egészen más világ volt, egészen más respektje volt, tisztelete volt a cigány zenének is, hiszen tényleg számtalan étterem volt a körúton végig, szerte a városban, rendszeresen voltak cigánybálak. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? A cigányzene tekintetében, a cigányzene történetében.
4: Ahogy már nem tudom, említettem, vagy nem említettem, az én nekem, az én véleményem, hogy maga az a cigányzenek a fénykorát, ha be tudnunk határolni, az én véleményem, most kibővítem, ez 1960-tól igazán 95-98-ig. Tehát az volt a véleményem szerint a fénykor. De a reflektorfény a véleményem szerint az a 65-től 85-ig. Uh-huh. Tehát amikor meg a 70 és a 70-es éve kiemelve. Tehát a 70-es és 85-ig, 87-ig kiemelve. Uh-huh. Tehát azt tudom elmondani, hogy a világban számtalan zenekar volt. Belgiumban volt 10 zenekar, Hollandiában 10 zenekar. Tehát egymás váltották az emberek. Volt egy koncertiroda, ami a Vörösmarty téren volt, és oda úgy jártak az emberek, meg úgy utaztak a muzsikusok, holott az állampolgárok csak 3 vagy 4 évente mehettek ki nyugatra. Mi úgy jártunk nyugatra, mint lemegyünk Ceglédre. Bocsánat.
5: Így van. Mi lehetett a titka a cigányzenének, hogy ennyire közkedvelt volt, nem csak itthon, hanem a világ számos pontján is. Tehát mindenhol, ahol a Rajkó zenekar megfordult, óriási sikert aratott. Vagy mindenhol, ahol cigányzenekarok voltak, ott imádták őket. Éttermekbe, Hollandiába, Brüsszelbe, és akkor sorolhatnám az országokat. Szóval most mi a titka a cigány zenének?
4: Kérdezted a Rajkó zenekart. Hát a Rajkó zenekart most képzeljük el magunkat, egy közönségnek beülünk, és bejön szinte fiatalok, gyerekek, bejön egy 25 tagú zenekar, és elkezd egy világszínvonalon játszani. És hallod azokat a dolgokat, hogy ott, ja, és akkor nincs előttük ott, ami egy muzsikusnál, mindenki ahhoz van szokva, hogy ki van téve a kotta, és kottából játszunk. Nem. Itt mindenki fejből játszik, és profi szinten játszanak. Tehát és olyan műveket játszanak, mint Hubait, egy Hullámzó Balaton, egy Zefirt, vagy játszunk egy Csajkovszki diótörőből a balett részlet. Tehát ez egy a Rajkó zenekar már akkor játszott klasszikusokat. Ez egy megdöbbentő, és a hangzásvilága olyan töltekezéssel volt beletöltve, ami tehát egyetlen egy muzsikus nem tud. Na most, bocsánat, itt vannak a gének, amit mondtam, hogy nálunk a megszólalás teljesen más egy cigányzenekarnak, amikor megszólal, pár egy nagyobb cigányzenekarnak.
3: Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbinájának tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Elmondta, jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból 7 üzemel, így már majdnem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként. Vasárnap reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a kormányfő hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményt. Az erőmű teljesítménye nem sokára eléri az 1000 megawattot, és várhatóan szerdára elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény, emelte ki. Magyar Péter a paksi atomerőműről azt mondta, hogy az ott rekordsebességgel végzett munkálatoknak jelenleg 15-20 cm a visszaduzzasztó hatása, a kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak. Jövőre újra nyithat a Népligetben a 10 éve bezárt planetárium. A jövő évben ideiglenesen kinyithatná kapuit a planetárium, véli Tanács Zoltán tárcavezető. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, mondta a miniszter hozzátéve, hogy a 23 méteres kupola nemzetközi összehasonlításban ma is jelentős érték. A lemaradás elsősorban a vetítés technikában, az interaktív tartalmakban és a működési modellben van. Tanács Zoltán közölte, hogy egy teljes igazi felújítás legalább 3-4 évre lenne szükség. Az épület többféle módon újulhat meg. Törekedhetünk arra, hogy a régi planetárium épületét újítsuk fel, és egy modern, 21. századi planetáriumunk legyen, de arról az elképzelésről is beszélgettünk, hogy kitalálhatnánk egy modern, tudományos élményközpontot, amely a világ minden tájáról vonzhatná az érdeklődőket. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Di.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 19-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Tabányi László brácsás, aki a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása, és a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk életéről, a rajkókról és a cigányzenéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: 61-ben megszülettem, és lent éltünk Törökszentmiklóson 1969-ig.
6: Uh-huh.
4: tehát 8 éves voltál nagyjából, igen, amikor igen, felkerültél.
6: Igen. De ennek apropója volt, hogy fölkerültünk, mert a bátyám felvételt nyert az úgymond akkori kis központi művészegyüttes Rajkó zenekarában.
4: Mielőtt rátérjünk a Rajkóra, azért a családot még egy picit beszéljük ki, hogy szüleid ők is zenés családból származtak. Tehát, hogy...
6: Hát apám az prímás volt, az ottani gentri világnak, közönségnek a prímása volt. Édesanyám az háztartásbeli volt akkor, mert akkor úgymond a mostani szóval az volt a trend.
4: Így van.
6: Tehát ez mértékben volt a trend. És
4: édesapám, elmentek a férfiak dolgozni, van, és megélt belőle az egész család.
6: Édesapám a muzsikájából el tudott minket tartani. Uh-huh. Akkor ez volt a trend. Tehát akkor szükség volt, igazán szükség volt a muzsikára, mert akkor ezt a világot éltük. Ennyit tudok mondani, de minden ágazatban a édesanyám ágazatába is. Édesapa mindenki muzsikus volt. És ők is ebből éltek. És jól tudtak belőle engedni.
4: Törökszent Miklóson azért elég sok zenés család volt.
6: Hogyne. A kiemelném, hogy a kedves hallgató, hogy mégis be tudjad definiálni, hogy hova. Például ökrös család. Uh-huh. Tehát a vendéglátóiparba a művészeti pályákon, például kiemelek egy nevet, Ökrös Oszkár.
4: Uh-huh. Kossuth Díjas cimbalom művész.
6: Cimbalom Paganini, a Kossuth Díjas cimbalom művész. Ő is Törökszent Miklósi.
4: Ő részben suki,
6: bocsánat,
4: részben ökrös.
6: Kiemelem a te drága édesapádat, aki egy kiváló muzsikus, Suki András, akivel majd rátérünk még együtt, évtizedekig együtt játszottunk. Akkor az én bátyám Tabányi Antal, egy kiváló muzsikus, akárhol kimondjuk a nevét, a Bandinak is, bocsánat, hogy így mondom, meg a Tóni bátyámnak is, mindenki tudja a Berkekbe, a muzsikusból, hogy kik ők,
4: így van,
6: milyen súlyat nyomnak a muzsikába.
4: De azért itt említsük meg megint Farkas Gyulának a nevét, aki ezeket a darabokat hangszerelte, és természetesen betanította a gyerekeknek. Ő is viszont ezt valahol nyilván tanulta, a hangszerelést is, és például ő játszott már a 30-as években is a Rigó Gábor féle Rajkó zenekarban.
6: Gyula bácsi erőlétől én csak annyit tudok, hogy ő az Állami Népégyüttesben volt.
4: Hát 50-től
6: alapító. Igen, Borosta is volt, igen, akkor a prímás. Na most persze minden a Gyula bácsinak köszönhető, mert az ő harmóniája. Tehát ő hangszerelt mindent, át, úgymond akkor azt mondták, a népi zenekari hangszerelés. Tehát ez volt mondva, hogy népi zenekari hangszerelés.
4: Hát akkor így hívták a cigányzenekart.
6: Így hívták a cigányzenekart. Ő hangszerelte, az ő harmónia világa, az ő lelke volt benne abba a zenébe, amit ő meghangszerelt nekünk, áttette cigányzenekarra, vagy népi zenekarra. Ő Gyula bácsinak volt egy nagyon nagy példaképe. Amit ő, bennem ez bennem ragadt, nem tudtam akkor még, hogy ki az az emberke, akit ő nála nagyobb lehet. Szóval ezt nem tudtam én elkezdeni, azt úgy hívták azt az embert, hogy Csámpai Ivó. Tehát én nem tudtam, hogy ki az, hát most egy 18 éves, vagy 19 éves, nem keresem, hogy ki a Gyula bácsinak az ember, valaki, ki lehet az öregnél nagyobb, senki. Hát most, na jó. És akkor teltek múltak persze az évtizedek, évek, és akkor utána néztük, hogy ki ez a Csámpaiból. Hát ez egy eszméletünk nagyon nagy karmester volt, a Magyar Imrének volt a karmestere, vagy a tercese, és a zenekar belül ő hangszerelte. Rengeteg szerzeménye van, mondok egy nótát, Csillagullás éjszakáján, a Rádiócsárdás, rengeteg feldolgozásai volt. Hát tényleg mostani szóval azt mondanám, hogy az öreg talán celeb volt, vagy valami ilyesmi, mostani szóval így lehet mondani. De Gyula bácsi is celeb volt, mert akkor a tudásai voltak, hogy az eszméletlen.
4: Hány évet voltál végül a Rajkó zenekarban?
6: Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Az 73. szeptember 4-től voltam 81. januárjáig.
4: Hát 20 éves korodig akkor.
6: 81. januárjáig, mert utána átkerültem a Honvéd Művészegyüttes kötelékébe.
4: Akkor már a Szalai Antal volt.
6: Szalai Antal prímás úr zenekarába. És
5: Itt, na most ezt meg kell említeni, hogy azért a Kisközpontú Művészeti és Zsajkó Zenekara profi muzsikáltunk, de amatőrnek voltunk. Miért voltunk amatőrök? Mert nem kaptunk érte juttatás fizetést. De már, na innen kezdődött a profizmus, már a fizetésben, a Honvéd Együttesbe átkerültem, ott már Szalay Antal vezetésével, ott már fizetés volt, tehát ott rendes munkaviszonyom lépett be, és itt töltöttem a katonai szolgálatomat is, ami akkor 18 hónap volt, ha jól tudom, és csodálatos 4-5 évet töltöttem ott is Antinak a zenekarában. Kiváló muzsikus voltak. Itt jön be az Oszi, Ökrös Oszkár, ő ott volt. Nagyon nagy jó nevek voltak benne, ha elmondhatom. Nagy bőgősünket Rácz Ödönnek hívták. Ödönnek az édesapja, aki most a bécsi filharmonikusoknak a szólón vezető nagybőgőse. Személyem volt a Brácsás, Rácz Gyuszi volt, Ödönnek a nagybátyja volt a mellettem levő Brácsás, Ökrös Karcsi volt a klarinétos, Csalasovics Dezső volt a szólamvezető, hegedűs Rádu Janti volt a koncertmester. Bocsánat, akit kihagyok, mert most pár évtizedről visszamenőleg beszélek, és a Szalay Anti volt a főprímás, tehát a zenekar vezető. Rengeteg előadást adtunk. Évente 120-at. Előadást adtunk a honvédség keretein belül, meg kívül is. És hát egy csodálatos éveket töltöttem ott is.
7: Miben különbözött a Rajkó zenekar, illetve a Honvéd művészegyüttes? Akár a repertoár tekintetében?
5: Hogy mondjam, igen, nagyon jó kérdés. A Honvéd együttesnél azért alkalmazkodnunk kellett a politikai nyomáshoz, vagy a politikai dolgokhoz, mert ott nem szabad voltál zeneileg, de ott mégis kontrollálta volna, mert egy együttesnek most ez is egy furcsa dolog most már, például egy ezredes volt az igazgatója. Tehát egy ezredes volt az igazgatója, akkor pártitkár ült a másik székben, tehát nem mindegy volt, hogy ott mit játszunk, persze nem volt megtartás, de az egy kötöttebb, odafigyelősebb dolog volt, mert azért egy honvédség. Tehát az mi jött eszénbe az embernek a honvédségtől? A rend, a stokizás, a fegyelem, az odafigyelés, mit csinálsz, hogy csinálod, csöpördő, tehát ez jut eszébe az ember. Na most adtak nekünk teret, nem volt ez annyira nagy dolog, de ott azért más volt. Egy Rajkó zenekar az szabadabban tudott lélegezni.
7: Volt valami emlékezetes koncert esetleg a Honvéd Művész Együttessel, amire szívesen emlékszel vissza?
5: Például, hogy olyan helyen jártunk, ez most hirtelen szembe jutott, ezt most így felhoztad, Szíriába jártunk ki. Na most mi nem is hittük azt, hogy a szírek volt óriási kultúrát, azt tudjuk, a szírek, óriási kultúrát. Most olyan helyen játszottunk, lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, mert ugyanis katonaság, tehát katonáknak mentünk játszani a Beká völgybe. Na most akkor a 70-es években, és a 80-as évek, bocsánat, akkor ott folytak a legnagyobb harcok. Ha jól emlékszem, Beká völgybe, és mit fogunk itt lőni? Fogunk, vagy most? Vagy mire fogunk itt? És akkor a Beká völgybe adtunk géppisztolyos, szerintem a frontról jövő emberkéknek mi koncertet, a Magyar Honvédség zenekara. Tehát magyar művészegyüttes, néphadsereg művészegyüttes. Szóval ez egy rázós dolog volt, és ez belevésődött azért az emlékeimbe. Ez azért...
7: Viszont nyilván egészen más volt utána már a vendéglátó. Ha jól tudom, akkor a Honvéd Művészegyüttestől kerültél végül is a vendéglátóba. Ez hát mikor ez volt?
5: Ez nagyon érdekes dolog, ahogy mondtam, hogy 80-ban megszületett a fiam, Laci fiam, egyetlen egy fiunk, és én akkor kaptam egy borzasztó nagyon nagy tiszteltetésre egy nagyon nagy meghívást. Hát most azt el tudod képzelni, hogy 1986-ban téged fölhív a Lakatos Sándor, és azt mondja, hogy üdvözlöm, szeretném a zenekaromba játszani. Most el tudod képzelni, én azt sem tudtam, hogy most én mit mondjak, vagy most mit kell mondani. Na, sinnyi. És akkor a Budapenti éttermet, ami itt a déli pályaudvarnál volt, akkor nyitottuk meg az ő vezényletével, hogy mondjam el a zenekari tagokat, mert már nem élnek páran közülük. Hát most Lakatos Sándort nem kell bemutatni. Lakatos Sándor primás. Bocsánat, ki kell mondanom a becenevét, mert másik Balogh László volt a címbalmas, a Vak Lacinak a fia. Horváth Karcsi volt a bőgős. Olá Zoli volt a csellós. Én voltam a brácsás, és a Rácz Tibi volt a klarinétos. Így nyitottuk meg a Budapenta éttermet. És itt is játszottunk egy évet, és valami folytán, ebben nem akarok belemenni, el kellett jönnünk onnan, és a Sanyi bácsi úgy döntött, hogy hát ha elmegyek, akkor el kell mennünk, akkor most menjünk el. Ő ezt már jelezte nekünk decemberben. És akkor kaptam egy telefont a fiától.
7: Déki Lakatos Sándortól, aki egyébként már volt itt a műsorunkban is. Nyilván ez is egy óriási kitüntetés, tehát ott a Lakatos dinasztiával játszani, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, egy nagy megtiszteltetés, hiszen azért a zenészek között mindig megvolt ez a fajta hierarchia, hogy vannak kiemelt művészek, vannak olyan géniuszok, akikhez szinte még hozzá sem merünk szólni.
5: Igen, szóval...
7: Tehát ez a fajta tisztelet a nagyok iránt.
5: Déki Lakatos Sándor, ez is egy olyan megtiszteltetés volt, ez ő neve is, ott ragyog fönn a kiváló muzsikusok között, és ameddig muzsika lesz a földön. És akkor én kaptam tőle egy meghívást, hogy eljönnél a zenekaromba. Hát úgy voltam vele, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon megköszönöm. És akkor én így kerültem be a Mátyás pincébe,
7: A híres Mátyás pincében
5: március 15-et érem, valami sajnos már be van zárva. Amit nem tudom, mi lesz a sorsa neki. És akkor így kerültem be, ahol hát egy pár évet lehúztam.
7: Kik jártak ide a Mátyás pincébe? Milyen vendégek fordultak meg itt?
5: Hát azt tudom mondani, hogy a kedves hallgatóknak, hogy most minden, hogy mondjam, hierárhani nélkül, bocsánat, nyelvtörőért. Magyar ember nem ismert bejönni. Nem ismert bejönni, mert nem is hallottunk magyar szót. Na most azt kérdezted, hogy kik jártak. Tehát aki Magyarországon híresség eljött, lehet filmszínész, muzsikus, táncos, tehát akármilyen kultúrával foglalkozó művész, azt oda hozták le, tehát ez volt a protokoll. Oda hozták le hozzánk. Hát volt olyan, hogy mi nem tudtuk, mentünk, olyan úgy, mint szokásos 7 órakor mentünk muzsikán, és a londoni szimfonikusok bent ültek. És akkor na jó, mondom, most akkor mit fogunk csinálni? Szerintem snapszerozzunk, vagy inkább jobban járunk. De jól sült el az egész, akkor minden évben, ha mondhatok neveket, nagy neveket, Ruggiero Ricci, Itzhak Stern, Yehudi Menuhin. Ilyen nevek jártak a Lakatos család után, mert a zenéért jöttek. Nem azért jöttek, hogy a Mátyás pincében nagyon-nagyon jól főztek, de a zene volt az első dolog. És én ott eltöltöttem 10 évet, gyönyörű 10 év volt. Sok minden belefért. Utána nagyon sok étteremben játszottam. utcát, ez a vendéglátónak a úgymond átka is, meg az előnye is, hogy rengeteg zenei tapasztalatot szerzel.
7: Ha maradunk még egy picit a Mátyás pincénél, azért volt egy ilyen legenda a zenészek között is, hogy aki meg akar tanulni igazán muzsikálni, az menjen és hallgasson a Mátyás pincébe zenét. Tehát ez a fajta legenda, ez sokszor felmerült a zenészek között.
5: Igen, igen, mert a Sanyi bácsi játszott, az öreg Lakatos játszott, bocsánat, hogy játszott ott, hát most azt meg nem kell bemutatni, mert szerintem ebben az évszázadban talán még a következőben sem fog olyan születni, mert az én véleményem, a szubjektív vélemény, tehát ő emelte föl világszínvonalra az úgymond cigán zenét. Ő emelte, meg lehet hallgatni a lemezeit, mint amikor egy nagy hegedűművész hallanán hegedülni.
7: Jelenleg a 100 tagú cigányzenekar brácsása vagy. Mikor kerültél be a 100 tagúba?
5: A 100 tagú cigányzenekarban nem tudok neked konkrét számot mondani, de kb. 30 éve. Uh-huh. 30 éve, és rengeteg ember fordult meg itt. Az alatt, 30 év alatt, most az én szekciómról beszélve csak olyan emberek voltak, ha elmondhatok egy pár nevet. Hát a legelső szólamvezető, azt úgy hívták, egy szuperember volt, Orgona Dezsőnek hívták. Orgona Dezső bácsi, egy szuperember. Bakatos Sándornak a lemezén nagyon sokat közreműködik, mint brácsás. A következő a Rász Lacinak hívták. Debreceni Rász Laci, hát ezt mindenki tudja. Laci bácsi, másik kiváló brácsás. A harmadik volt, aki a Horváth Zoli, az is egy kiváló brácsás. Horváth Zoli volt a brácsás, én a halála után vettem át a szólamvezetői funkciókat, szegény 14-be elment, és akkor én 14-be vettem át a szólamot. Hát most már kiszámoljuk azt, hogy 12 éve, ugye? Azért matek még egy kicsit megy. 12 éve vagyok a szólamvezető, hát rengeteg ember megfordult. És ami egy óriási tény, amit nagy örömmel is mondhatok, hogy a zenekar mindig úgy működött, hogy non-profit volt, és elmentünk előadásra, kapt előadás pénzt, de a havi járandóságot soha nem volt. És meg kell említenem az elnökünk nevét, Danyi Lőrinc Róbert, aki ezt kijárta és kikönyökölte, és járt, kilincselt, hogy tényleg a megérdemelt posztra kerüljön ez a zenekar. És az ő járása, az ő kilincselése, az ő kapcsolatain, meg a zenekar tudták, hogy ki a 100 tagú cigányzenekar, milyen értéket és milyen kultúrát képvisel, milyen szegmense a magyar kultúrának, és értékelték annyira, hogy hát hála a felettünk lévőnek, az elmúlt év szeptemberétől már illetményt kapunk, fizetést kapunk. Tehát nem vagyunk arra rászorulva, hogy elmenjünk mellette, mert nagyon sok kollégám, benne vagyok én is, dolgoztam mellette, hogy meg tudjunk élni. Tehát jártam próbára, és én közben dolgoztam, és úgy mentem, ha fáradt voltam, hanem mentem úgy próbára. Tehát mert hajtott a vérem nekem, ha fáradt vagyok, nekem a muzsika az első, megyek próbára. De hála és köszönet. Most nem mondom ki megint a nevét a Lőrincnek, mindenki tudja, annyi Lőrincnek, hogy ő ezt ő ki tudta járni. Persze kellett hozzá egy ilyen világhíres zenekar, mint a 100 tagú cigányzenekar, mert bemegy és azt mondja, hogy a Pityi Palkó zenekarak, nem mérvadó.
7: Ha jól tudom, az idén lesz 40 éves a 100 tagú cigányzenekar?
5: Igen, 86. Igen.
7: készül valami nagy ünnepségre, jubileumra a zenekar esetleg itt Magyarországon? Hiszen nem csak külföldön világszínvonalú és népszerű a zenekar, hanem azért itthon is.
6: Igen. Hát az elmúlt évben is készültünk már erre, de azt tudom neked elmondani, hogy tegnap előtt, ez nagyon friss dolog, Érsekújváron koncerteztünk, tehát ez a jubileum év keretén belül, és a közeljövőben tervezzük azt, már is nem is tervezzük, hanem meg van szervezve, megyünk egy Horvátország, biztos benne, vagy Bosznia, egy Szarajevo, egy Split és egy Zadar nevezetű városkákba megyünk koncertezni áprilisban. Hát most ezt tudom elmondani így ilyen szűken, hogy ez a közeljövőnek a koncepciói.
7: Nagyon sok rajkós van a száztagú cigány zenekarban, és hasonló sikereket aratott a száztagú cigány zenekar is, mint a rajkó zenekar, még akár a 70-es években. Mi a titka a két zenekarnak, és mennyire hasonló a repertoár is? És tulajdonképpen milyen átfedés van a két zenekar között?
6: Hát ez eszméletlenül jó kérdés. András, hát most azt tudom neked mondani, hogy azt lehet, hogy ez meglepetés, ez a kedves hallgatók, de hát a száztagú cigány zenekar is rajkózenek, a volt rajkókból áll. Dani Lőrinc, száztagú elnöke, a rajkózenekar primása volt. Én a rajkózenekarnak a szólómezető brácsosa voltam. Akkor több hegedűs, több nagybőg, a nagybőgő sor végig. Tehát ők fiatalabbak, mint én, de végig a rajkózenekarnak a tagjai. Voltak.
7: És ők majdnem mind Gyula bácsinak a növendékei.
6: Szóval mi egy nyelven beszélünk, tehát az egy nyelv, az egy nyelven beszélünk, tehát tanulunk egy új művet. 70%-ban már mindenki tudja. Csak át kell fésülni, át kell gyakorolni a dolgot. Tehát ez a kérdésedre válaszolva, száztagú cigányzenekar, de a régi száztagúba is. Tehát én azt tudom neked mondani, hogy az én szerény véleményem, a mai muzsikus társadalom 80%-a az valamilyen szinten mindenki tanult a Gyula bácsitól.
7: Hogyan látod a cigányzenének a jövőjét?
6: Most kezdjek borús hangulatba menni át. Én a jövőjét most már csak úgy tudom elképzelni, hogy színpadon. Tehát az a világ elmúlt, most csak egy tendenciát nézzük meg. És nézzük egy, nézd meg Budapestet, nincs egy vacsorázójel, ahol leülnek, pincér van, tehát normális pincér, fehér asztal, pincér van, kiszolgál, rendelsz, előétel, leves, roti, desszert. Tehát ez lehet, hogy én vagyok egy, de én nem tudok itt Budapesten, tehát most, amikor valaki vacsorázik, tehát ez természetes volt, hogy vacsorázik, fehér asztal, pincér, hangedli a kezén, megy oda, és halkan gyönyörűen szól a zene. Mi szól? Gyönyörű cigány zene, mert az magyar zene. Tehát ez cigány emberek játsszák, de magyar szerzők művei. Tehát ez sokat nyilatkoztam már rádióba, tévében, de nekem ez a veszőparipám, lehet, hogy megköveznek érte, bocsánat. Nekem ez magyar zene. Mert játszunk egy magyar nótát, amit Sándor Jenő annak idején Budapesten dörfőkapitánya volt. Írt egy nótát, és bevitte egy prímásnak, hogy akár melyiknek, Bélám, Lajoskám, szerezhetek le, legyetek szívesek egy zenét. Az egy más kérdés, hogy mi olyan töltéssel játsszuk el azt a zenét, ami utánozhatatlan töltéssel van megtöltve. Innen cigányzene.
7: És egy egyedi stílusban.
6: És egy teljes egyedi stílusban.
7: Ami tulajdonképpen a stílust jelöl, nem feltétlenül azt, hogy az előadók származására utalna ez a kifejezés, hanem magára inkább
6: magára a stílusra. Mert a hangjegyek, egy csupasz hangjegyeket lejátszani azt.
7: Igen. Tehát ez volt az a zene, amiért Brahms, Liszt is annyira megőrült, és akkor sorolhatnám még a nagy zeneszerzőket a világban.
6: Igen, mert olyan töltéssel volt, olyan hangzásvilágot adott az 6-7 vagy a 10 ember,
5: olyan hangzásvilágot adott, és olyan technikai dolgokat tudtak megoldani az ösztönükből, na, bocsánat, hozzáteszem, tanultságukból, mert régi nagy primásaink Gödöllői Videk, ez mind akadémiát végzett emberek voltak.
7: Így.
5: Sován Karándor felvidékről. Akkor említhetem Bura Sándort Arad megyéből, ezek ők mind aradiak voltak. Bura Sándort, Bura Károlyt, Sován Kalándort, Gödöllői Vidák Józsefet.
7: Ez a 20. század eleje.
5: Így van, tehát most mi a 20. századról beszélünk, és akkor volt egy kiemelkedő ember ott, amit kedves hallgatók, nagyon sokat látom meg filmen, vagy a nevét hallgatnak, Debreceni Kis Lajos. És annak a bátyja volt a hegedű művész, az Debreceni Kis Béla volt. Akit a Dankó Pista filmben van egy jelenet, amikor bevágják, amikor a hegedűjét keresi, ott a Kis Béla muzsikál. Mert egy ilyen klasszikus művet játszik. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ezek mind tanult muzsikusok voltak. Na.
7: Tehát a cigányzene azért megmarad, még hogyha át is alakul így az van. Éttermek szűkös színpadairól, a világ nagy színpadaira kilépve, de én azt gondolom szintén, hogy ez egy olyan műfaj, amit ápolnunk kell, és nem tudjuk elfelejteni, nem is fogjuk elfelejteni, hiszen olyan egyedi ízvilágot és harmónia világot tükröz, amit nagyon sokan szeretnek még mai napig is.
5: Igen, hát most azt tudom ezt, nézzük meg a Kárpát-medencét. A Kárpát-medencébe mi vagyunk az egyetlen egy olyan, tehát a magyar cigányzenész, aki meg tudta ezt tartani. Miért? Mert próbáltunk a nyugati fülnek megfelelni. Tehát ki akartunk lépni ebből. Tehát a nyugati fülnek nem lehetett 30-szor eljátszani, most nem akarom ebben bántani a másik a balkáni 30 ugyanazt a motivumot eljátszani. Tehát egy nyugat próbáltunk ráhatni egy francia, egy angol, egy francia müzetre, egy lengyel polkára, tehát próbáltunk a közönségre, aki minket hallgatott, hogy az megfogja az a zene, hogy azt az étlapot, amit ő zenei étlapot, az egy akkora tarka-barka zenei étlap van a kezében, tehát mi általunk, hogy örüljön annak, hogy hall egy cigányzenekart, és én a cigányzenekartól hallom az én polkámat, vagy az én valceremet, vagy ez meg, és kotta nélkül. Tehát mi erre törekedtünk, hogy tehát magyarul, ez nagyon jó szó, ehetők legyünk. És a magyar cigányzene ehető lett a Nyugat-Európa, Amerika, és minden kontinensen. Ez bizonyítja az életünk.
7: Valahol akkor ez az egyik titka, én azt gondolom, a cigányzenének, a cigányzenészeknek. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, egy élmény volt számomra, és még egyszer gratulálok a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjének díjához.
5: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghívtál a műsorban, és nagyon szépen köszönöm a közönségnek, hogy meghallgatta az én kis sztoriáimat.
7: Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. A műsor befejezéseként engedjék meg, hogy Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idézzek, méghozzá a 3. fejezetből, a bizánci birodalomban és a Balkánon. A szeldzsuk törökök háborús kedve lankadatlannak bizonyult, ennek megfelelően drámai gyorsasággal növekedett a hatalmuk is. A 11. század közepén elfoglalták Örményországot, amivel szétszórták az örményeket, és egy igen valószínű feltételezés szerint Örményország elhagyására ösztönözték a cigányokat, akik a bizánci birodalom nyugati felére, Konstantinápoly és Trákia környékére vonultak, és innen rajzottak ki végül a Balkánra és egész Európába. Bizánc ebben az időben már nem is emlékeztetett egykori dicsőséges önmagára. Arra, hogy hajdan a keresztény világ leggazdagabb hatalma volt.
4: A törökök előrenyomulása nyomán kézzelfoghatóvá váltak a gyors hanyatlás első jelei. 1071-ben a bizánci hadsereg vereséget szenvedett a szeldzsukoktól az örményországi Vantó partján megvívott manzikerti ütközetben, aminek következtében Anatólia nagy része török fennhatóság alá került. A bizánci görög kultúra azonban jóval túlélte területe elvesztését. A görög nyelv még a muszlim Anatóliában sem ment teljesen feledésbe. A cigányok hosszú ideig e nyelv hatása alatt álltak, mielőtt átkeltek volna a Dardanellákon. Ennek megfelelően sokkal több görög elem mutatható ki a mai románi nyelvben, mint perzsa. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére nagy valószínűséggel a Remete Szent György élete című grúz legenda utal először, amelyet az Athoshegyen az ibéroni apátságban állítottak össze 1086 körül. Ebben azt olvashatjuk, hogy 1050-ben Konstantinos Monomakhosz császár konstantinápolyi palotáját a Filopationt övező kert állatai között vadak pusztítottak. A császár Simon mágus leszármazottait az acinkanoknak nevezett szamaritániusokat hívta segítségül, akik jövendőmondóként és varázslóként voltak ismertek. Az acinkanok a palota kertjében húsdarabokat helyeztek el, amelyeket előzőleg megbűvöltek, és ezekkel pusztították el a ragadozókat. Az acinka név ebben a szövegben a görög acinkanosz, többeszámban acigánoi vagy acigánoi, grúz alakja, melyel a bizánciak a cigányokra utaltak. A német cigajner, francia cigáne, az olasz cingáró, a magyar cigány és az ehhez hasonló formák mind a bizánci elnevezésből származnak. Az acigánosz eredete máig vitatott. A leginkább elfogadott nézet szerint a szó az acigánosz egy eretnek szekta, romlott alakja, amelyet azért alkalmaztak a cigányokra, mert mindkét csoport jövendőmondók és boszorkányok gyülekezeteként élt a köztudatban. A 9. századra az eredeti eretnek acigánoszok száma az üldözések következtében erősen megcsappant. Az acigánosz következő előfordulása immár világosan a cigány szinonimájaként a 12. századból származik. Theodoros Balsamon, kánonjogász, egyik kommentárjából, amelyet a Trullai zsinat 61. kánonához fűzött, mely 6 éves kiközösítéssel fenyegette meg az egyház azon tagját, aki medvékkel vagy egyéb állatokkal szórakoztatta, vagy jövendőmondással szédítette a közönséget. Azokat, akik medvékkel járták a világot, medvetáncoltatóknak nevezzük. Az ilyenek az állat fejére és egész testére festett fonalat fűztek, majd levágták és amuletként árulják őket az állat szőrének darabjaival, mert mint mondják, ezek megóvják a viselőiket minden betegségtől, szemmelveréstől. Mások, akiket acigánosznak neveztek, kígyót tekernek a testük köré, és megmondják az embernek, hogy rossz vagy szerencsés csillagzat alatt születette, és hogy az illetőnek szerencséje lesz-e vagy sem. Az iménti percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből, illetve annak 3. fejezetéből, a Bizánci Birodalomban és a Balkánon című fejezetből idéztem. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt, ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni. Hidd el, nem más, csak ennyi, csak ennyi.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Vója tu menge!

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Margó, aroma kultúra, gasztronómia és családi hagyományok képviselője. Bódi Margó a magyarországi roma közélet és szórakoztató kultúra ismert alakja, akinek neve elsősorban a zenével, a családi értékekkel, a gasztronómiával és a hagyományokkal kapcsolódott össze. Férje, Bódi Guszti mellett hosszú évek óta jelen van a magyar médiában, miközben saját személyisége és munkássága révén is sokak számára vált ismerté. A közönség számára nem csak énekesként és média szereplőként, hanem olyan asszonyként is ismert, aki fontosnak tartja a családot, a hagyományok ápolását és a roma kultúra továbbadását. Bódi Margó életében a család mindig meghatározó szerepet töltött be. A roma kultúrában a családi összetartásnak, az idősebbek tiszteletének és a közösség erejének különösen fontos szerepe van, és ezek az értékek Margó nyilvános szerepléseiben is gyakran jelennek meg. A család számára nem csupán a rokoni kapcsolatokat jelenti, hanem egy olyan közösséget is, amelyben az emberek számíthatnak egymásra, együtt ünnepelhetnek, segítik egymást, és továbbadják a következő generációnak mindazt, amit elődeiktől tanultak. Bódi Margó egyik legismertebb területe a gasztronómia. A főzéshez nem pusztán hétköznapi feladatként viszonyul, hanem a családi és kulturális hagyományok egyik fontos részének tekinti. A roma konyha sokszínűsége szorosan összefügg a családi élettel és az ünnepekkel. Az ételek elkészítése gyakran közösségi esemény, amely során a receptek és praktikák anyáról lányra, illetve egyik generációról a másikra öröklődnek. Margó a gasztronómián keresztül olyan ételeket és főzési szokásokat ismertetett meg a közönséggel, amelyek a roma családok mindennapjaiban vagy ünnepi alkalmain fontosak lehetnek. A hagyományos tartalmas ételek mellett a vendéglátás is kiemelt szerepet kap. A közös étkezés, a családi összetartozás egyik kifejezési formája, hiszen az asztal körül együtt töltött idő lehetőséget ad a beszélgetésre, az emlékek felidézésére és az ünneplésre. Bódi Margó és férje Bódi Guszti együtt is meghatározó szereplői a magyarországi roma zenei életnek. A Bódi család neve évtizedek óta összekapcsolódik a roma mulatós zenével, melynek sajátos hangulata és közönsége alakult ki. Margó jelenléte ebben a közegben azért is fontos, mert a roma nők szerepét is láthatóvá teszi a zenei és kulturális életben. Nem kizárólag a háttérben álló családtagként, hanem önálló személyiségként és előadóként is megjelent a nyilvánosság előtt. A zene mellett a televíziós és média megjelenések is hozzájárultak ahhoz, hogy Bódi Margó személyisége szélesebb közönséghez juthasson el. Szerepléseiben gyakran közvetlen, családias hangot üt meg, ami közelebb hozza őt a nézőkhöz. A közönség nem csak a színpadi oldalát ismerhette meg, hanem betekintést kaphatott a családi életébe, a főzésbe és az ünnepekbe, és a mindennapi hagyományaiba is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.

0: a kívánságokat teljesíti Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Digben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bacsik Elek a világhírű, mégis kevéssé ismert roma jazz muzsikus. Bacsik Elek a magyar zene történetének egyik különleges, mára méltatlanul kevéssé ismert alakja. Roma származású magyar zenész volt, aki nem csak a hagyományos cigányzenei világban, hanem a jazzben is maradandót alkotott. Hegedűn és gitáron is kivételes tehetséggel játszott, pályája pedig Magyarországtól Franciaországon át egészen az Egyesült Államokig vezetett. Bár neve ma talán kevésbé ismert a nagy közönség előtt, a jazz történetében jelentős helyet foglal el. Bacsik Elek 1926-ban született Budapesten. Már fiatal korában kapcsolatba került a zenével, és klasszikus hegedű tanulmányokat is folytatott. Ugyanakkor hamar magával ragadta a korszak új zenei világa, különösen a jazz és a swing. Ez azért is érdekes, mert a magyarországi roma muzsikusok hagyományosan elsősorban a cigányzene és a vendéglátózene területén voltak ismertek, Bacsik azonban más irányba is nyitott. Zenészként rendkívül sokoldalú volt. A hegedű maradt egyik legfontosabb hangszere, de később gitárosként is jelentős sikereket ért el. Ez a kettősség különlegessé tette a kortársai között. Játékában egyszerre lehetett felfedezni a klasszikus zenei képzettséget, a magyar és roma zenei hagyományokat, valamint az amerikai jazz hatását. Pályája során Európában is dolgozott, majd az Egyesült Államokba került, ahol komoly szakmai kapcsolatokat alakított ki. Az amerikai jazz világban is megállta a helyét, ami egy magyarországi roma muzsikus számára különösen nagy teljesítménynek számított. A jazz nemzetközi világában olyan korszakban próbált érvényesülni, amikor a külföldi karrier kialakítása egy magyar művész számára sokkal nehezebb volt, mint napjainkban. Bacsik Elek történetében az is figyelemre méltó, hogy története során többféle zenei kultúra között mozgott. Nem szorította magát egyetlen műfaj határai közé, a magyar zenei hagyományokból indult, de a jazz modern világában találta meg a saját hangját. Ez a nyitottság tette lehetővé, hogy olyan zenei stílust alakítson ki, amelyben különböző kulturális hatások is találkozhattak. A róla szóló visszaemlékezések szerint pályája meglehetősen kalandos és zaklatott volt. Életében több országban is megfordult, és nevének többféle változata is előfordult a forrásokban. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy személye és munkásság mára kevésbé ismert a magyar közönség számára. Bacsik Elek azért is fontos alakja a roma zenei örökségnek, mert példája megmutatja, hogy a roma muzsikusok nem kizárólag a hagyományos cigányzene világában tudtak maradandót alkotni. A roma zenészek között számos olyan művész volt és van, aki klasszikus zenében, jazzben, népzenében, vagy éppen modern könnyű zenében találta meg saját útját.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Szapátyív Tumenge
1: 103 Rádiódik.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát véget ért a hosszú hétvége. Szomorúan, de újra mindenki útra kelt. Láttam ma az emberek arcán, hogy nem épp a legkellemesebb időtöltésnek hódolnak azzal, hogy munkába mennek. Amúgy ma augusztus 24-e van, és hétfő, ezt el is felejtettem mondani, bocsánatot kérek mindenkitől, szép jó reggelt kívánok. Bertalan névnapot ünneplünk így a hosszú hétvége után iziben. Aztán ma született meg 38 éve az első magyar lombik bébi. Reggel 7 óra 9 perckor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen meglátta a napvilágot az első magyar lombik bébi, egy 3850 grammos kislány. A módszer lényege az volt, hogy a mély tüszőből kiemelt érett petesejtet egyesítették a férfi spermiummal, utána mindjárt visszahelyezték a mély kürtbe. Az első igazi lombik bébi 1989-ben született Pécsett, amikor méhen kívül in vitro, azaz lombikban történt a megtermékenyítés. Az embrió csírasejtet a sejtosztódást követően ültették be az anya testébe. 88-as, ő is, mint jó magam. Aztán 1947 éve a Vezúv kitörése elpusztította Pompej és Herculaneum városát. Ez nem most volt. Szintén kicsit visszamegyünk az időbe. 1026 éve Szent Bertalannak, Nagy Örményország apostolának, a Liegi püspökség patronusának az ünnepe volt és van. 184 éve József Nádor elhelyezte a Pest-Budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. 123 éve született Zathurecki Ede, kétszeres Kossuth díjas hegedűművész, a Zeneakadémia igazgatója. 97 éve, majdnem azt mondom, hogy 190, nem csak sima 97 éve született Powell Lendvai, magyarországi születésű osztrák újságíró és szerkesztő. És végül, de nem utolsó sorban, 97 éve született Moldován Stefánia, a Liszt Ferenc díjas opera énekesnő. Na, hát ezekkel tudtam így a hosszú hétvége után szolgálni nektek, dzsajunk is gyorsan zenélni, aztán jövök vissza majd friss közlekedési hírekkel.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón. Lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra, a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánlja a BKK. Ennyivel tudtam most szolgálni, nem sokára jönnek a roma hírek, de jöjjön egy kis zene is.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határa roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, Magnóval vagy akár Magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről, vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A falubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigány nőszt vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Kiszivárgott a 911-es segélyhívó vonal hangfelvétele, amelyből kiderültek a részletek a mindössze 36 évesen elhunyt hollywoodi színésznő Hayden Panettiere halálának körülményeiről. A Hősök és a Nashville egykori sztárjára dél-karolinai lakásába találtak rá, az életét már nem tudták megmenteni. A nyilvánosságra került hangfelvétel szerint a diszpécser szívleállást és gyanított túladagolást írt le a kiérkező mentőknek és rendőröknek, miután a színésznő egy ismerőse riasztotta a hatóságokat. A kiérkező mentősök és rendőrök a helyszínen hosszan próbálkoztak az újraélesztéssel, és melkasi kompressziót alkalmaztak, azonban a kiérkezéstől számított, mintegy 40 perc múlva már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A 36 éves sztárt vasárnap 14 óra 32-kor alig 40 perccel a segélyhívás után nyilvánítottak holttá. Nem ami most volt vasárnap, hanem az előtti vasárnapról van itt szó amúgy. A rendőrség és az igazságügyi orvos szakértő vizsgálatot indított az ügyben, ám az elsődleges adatok alapján nem merült fel idegenkezűség vagy gyanús körülmény. A színésznő alig néhány nappal a 37. születésnapja előtt hunyt el. Korábban nyíltan beszélt a függőségeiről és a szülés utáni depressziójáról, amely miatt 2018-ban kénytelen volt lemondani a lánya, Kaja felügyeleti jogáról volt párja Volodymyr Klitschko javára. Gyermekkorától kezdve színészkedett, a szélesebb közönség az emlékez a Titánokra, a Hősök című sorozat Claire Bennettjeként, valamint a Sikoly folytatásainak Kirby Reedjeként ismerhette. Lehet, hogy név alapján most így nincs meg nektek, és kérdezitek, hogy ó, ki ez? Higgyétek el, hogyha meglátnátok a képét, akkor tudnátok. Egy nagyon szép, szőkehajú, fiatalos arcú, még így 36 évesen is, egy szinte baba arcú színésznő volt. Jó magam a Hősök című sorozatból ismerem őt, itt, ahogy le is írta a cikk is, ugye ő volt benne Claire Bennett, aki ugye nem lehetett őt megsebezni, ugye öngyógyuló képessége volt, ez ilyen szuperhősös sorozat, úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem őt ebben a sorozatban, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a sok szálon futó sorozatban még így is ő volt a főszereplője a sorozatnak. Úgyhogy én nagyon sajnáltam őt, mikor olvastam ezt a cikket róla. Ja, hát viszont mennem kell zenélni, és 8 után jövök vissza hozzátok, méghozzá a szokásos programajánlóval.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
1: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
2: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
1: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
2: purné.
1: Így van, purné. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 58

0: 3 48 16-os telefonszámon.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A muzsikus generációk mestere előtt tisztelektek, 105 éve született Farkas Gyula. Farkas Gyula hegedűművészre, karmesterre, zeneszerzőre és zenepedagógusra emlékeztek születésének 105. évfordulóján a Fiumei úti sírkertben. A Farkas Gyula tradíciói egyesület által megszervezett eseményen a művész családtagjai, egykori zenész növendékei és tisztelői hajtottak fejet a Rajkó zenekar alapítójának sírjánál. Farkas Gyula 1921. augusztus 18-án született Budapesten, zenész családban. Gyermekkorától muzsikált, tizenévesen már a híres Ostende Kávéház Rajkó zenekarában játszott, első saját együttesét pedig 17 éves korában alapította meg. 1950-ben a Magyar Állami Népi Együttes egyik alapító tagja és másodhegedűs szólamvezetője lett. Két évvel később meghatározó szerepet vállalt a Rajkó zenekar létrehozásában, amelynek karmestere és művészeti vezetője maradt egészen 1990-ben bekövetkezett haláláig. Farkas Gyula évtizedeken keresztül járta az országot, hogy tehetséges roma fiatalokat kutasson fel. Tanítványai közül sokan elismert muzsikusokká váltak, és a világ legjelentősebb koncerttermeiben is bemutathatták a magyar cigányzene értékeit. Pedagógiai munkájának alapja a hallásra, a személyes bemutatásra és a közös zenélésre épülő Rajkó módszer volt, amely 2016-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jó megőrzési gyakorlatainak magyar jegyzékére. Hangszerelőként Liszt, Brahms, Bartók, Kodály és más klasszikus szerzők műveit dolgozta át cigányzenekarra. A Hagyományok Házában őrzött hagyatékából több mint 10 000 oldalnyi kéziratos és nyomtatott kottát digitalizáltak. Farkas Gyula munkássága roma muzsikusok több generációjának adott tudást, pályát és lehetőséget. Öröksége tanítványai játékában és a Rajkó zenekar ma is élő hagyományában folytatódik. Farkas Gyula tehát a magyarországi roma zenei kultúra egyik kiemelkedő alakja volt. Hegedűművészként, primásként, karmesterként és zenepedagógusként egész életét a muzsikának és a fiatal tehetségek támogatásának szentelte. Nevéhez elsősorban a Rajkó zenekar megalapítása és az a különleges pedagógiai módszer kapcsolódik, amelynek segítségével roma fiatalok generációi tanulhattak zenét, színpadi viselkedést és hagyományőrzést is. Fiatalon hamar megmutatkozott rendkívüli tehetsége. 18 éves korában saját zenekart alapított, később pedig az ország egyik jelentős zenéi együtteseiben is szerepet vállalt. 1950-ben tehát az Állami Népi Együttes egyik alapító tagja lett, ahol 1960-ig dolgozott. Legnagyobb hatású munkája azonban a Rajkó zenekarhoz kötődött.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
2: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: neked. Rádiódik.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt jöjjön a programajánló itt a Vekkeren belül. Újpesti városnapok lesznek október? De augusztus 28-án pénteken, 29-én szombaton és 30-án vasárnap Újpest több helyszínén lesz. Újpesti Városnapok program sorozat 2026. augusztus 28-tól 30-ig. Koncertek, gasztrokultúra, kiállítások, közösségi élmények, gyerekprogramok, egészségügyi szűrések és meglepetések városszerte. A programok ingyenesek, egyes események azonban előzetes regisztrációhoz kötöttek. Tehát ennek mindenképp utána kell nézni, hogy melyikek azok a programok, amelyek regisztrációhoz kötöttek, de amúgy teljesen ingyen van minden. Na de nézzük is, mi számít, mire számítsunk. 28-án pénteken a Szent István téren Kowalski meg a Vega lesz 19 órától, 21-től 0 óra 00 percig pedig Arató diszkó. Aztán 29-e reggel 10 órakor Rapax Pannonika római történelmi hagyományőrző légió bemutatója. 13:50-kor Ékszer balett előadás, 14:45 Goldi Geri gyerekprodukció a legnagyobb slágerekkel, ahol az egész család együtt bulizhat. 16 órakor Tolvaj Reni lép színpadra, 17 órától Kálai Sanders András, 19:30-tól pedig a Neoton Familia. 30-án, ez mind a Szent István téren van, tehát a Nagy téren, Újpesten. 30-án, a zárónapon, vasárnap, 9-től 13 óra 30-ig nemzetiségi önkormányzatok programjai lesznek, részletek és fellépők hamarosan, ezt írták. 14 órakor Hálózat a kultúráért, művészetért egyesület. 15 óra 30-kor Puszedli állati kalandjai, ez egy gyerekelőadás. 16:40-kor gitánó koncert, 19:30-kor pedig Curtis fogja lezárni az estét. És vannak egyéb helyszínek is, ahogy már említettem is, például az újpesti könyvtár is van, ott vannak írva, hogy regisztráció szükséges, lesz Majorka Színház báb előadás családoknak, aztán Funk Beat koncert az Olvasóligetben, Violin király és Hanga kisasszony, ez szintén egy zenés mesejáték családoknak, aztán használt könyvek, CD-k, DVD-k árusítása, de rengeteg, sok minden lesz. És akkor itt van az ingyenes szűrővizsgálat, az Optiking optikában előjegyzés például kötelező, illetve Dr. Ihász Judit bőrvizsgálat, anyajegy szűrés, az 29-én szombaton lesz, regisztráció például ott kötelező. Szóval újpesti városnapok augusztus 28-tól 30-áig, nézzétek meg, koncertek, programok, kiállítások és minden jó kis finomság. Na, most pedig zene!

0: hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8:30 van. Üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Jöjjenek a közlekedési newsok. Hogy egy kicsit angolosan mondjam. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra hosszabb menetidőre kell készülni. Ha van lehetőségünk, kérjük, a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. De hivatalos. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk. A Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbány alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar felé közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es éjszakai járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték a Kisszeli utca után. Ennyit erről, zene!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Képzeld, már egyre több mindent értek, de azt mondtad, hogy most megtanítasz engem köszönni illedelmesen.
2: Így van. Hát a köszönéseknek ugye a napszakokban az első köszönésünk, amikor felkelünk, az a jó reggelt, de mi cigányok azt szoktuk mondani, hogy Baktál idéti hára, ami azt jelenti szerencsés jó reggelt.
3: Baktál idéti hára.
2: Így van. Egyébként, hogyha azt szeretném mondani, hogy jó reggelt szó szerint, akkor láss idéti hára, de mi cigányok, akik használjuk nap mint nap ezt a nyelvet, úgy mondjuk, hogy Baktál idéti hára.
3: Baktál idéti hára.
2: Tanuljunk
3: örömmel.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: mi zenéink
1: változatosan. Rádió Dick.
2: Hamarosan 9 óra van, szép jó reggelt kívánok minden drága aranyhallgatónak. Na hát jöjjön a Wecker búcsúzásául egy kis bulevár pletyka, ugyanis megtartotta a TV2 is egy sajtóesemény keretein belül, és bemutatták például a Házasság első látásra, valamint a Farm VIP új évadának szereplőit, és az is kiderült, hogy ezek mikor kerülnek majd képernyőre. Bár még hátra van ugye augusztusból egy picike, a kereskedelmi tévécsatornák már lázasan készülnek arra, mivel szórakoztatják majd a magyarokat ősszel a tévéképernyők előtt. Ugye mi is szoktunk erről itt beszélgetni a Süsfel napban is, hogy ugye az ősz inkább a tévézésnek a nagy szezonja, nyáron békén hagyják az embereket, utazgatunk így is, ugye nyaralgatunk, stb. Az RTL már ugye bejelentette, hogy elstartolt ugye a Most Wanted második évada, szeptember első hétvégéjén fog debütálni az X-Faktor új évada, melyben ugye Soler, Valkus Milán helyén Báj Alex és Majka és Gáspár Laci fognak üldögélni és zsűrizgetni. Aztán megújul a Celeb vagyok, ments ki innen is. A főszerepben Istenes Bence, Puskás Peti, Árpa Attila és Sipos Orsi, ők lesznek így négyen a házigazdái tulajdonképpen ennek az új Celeb vagyok évadnak, hogy kik lesznek magák a celebek, akiket bezárnak a dzsungelbe, erről még nem szól a fáma. Viszont a TV2 is leadta a maga forró drótját, hogy ők ősszel mivel készülnek. Fischer Gábor, a csatorna tartalomgyártás igazgatója azt mondta, hogy rengeteg dologgal készülnek. Például jön a Házasság első látásra a vadonatúj évada, érkezik a Farm VIP, jön a Kísértés, lesz Ázsia Express, és ugye Megasztár. Illetve azt mondja, hogy leforgatták már a Hazudj, ha tudsz című műsort, lesz újratervezés, mármint ez a műsornak a cím, hogy újratervezés, és show műsorok tekintetében pedig nem csak a Megasztár lesz, hanem ősszel visszatér sokunk kedvence, a Sztárban Sztár is. Úgyhogy hát ezekre fogunk számítani majd ősszel, és bizonyos műsoroknak már ki is kerültek a szereplői, ezt így gyorsan akkor be is darálom nektek, mert hogy a Farm VIP-t már megírták, az augusztus 31-én fog indulni. A piros csapatban Szőke Zsuzsi, Sáfrány Emese, Horányi Júli, Szabó Franciska, Anger Zsolt, Rácz Béla, Varga Noel és Lorenzo Tano fognak szerepelni, míg a sárga csapatban Dérheni, Béres Anett, Dr. Kenéz Nóra, Luna, Joanna Michel, Németh Kristóf, Iván Bence, Simon Oliver és Kristóf Péter fognak szerepelni. Ezt fixen tudjuk mondani, a többi info, ahogy érkezik, az természetesen azt is el fogom majd nektek mondani. Na de most nem maradt más hátra, mint elbúcsúzni, és 9 után pedig megnyitni a kapukat, mert hogy jön Völgyi Zsuzsi ide mellém, tehát kezdődik a Süsfel nap, úgyhogy ne menjetek messze.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságíró.

0: Új kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mindegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés és megszüntetésével lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a vádhatóság szerint a hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről is arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül köti. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.
3: Ha megszólal ez a dal, a fájdalom a szívemben.

0: Füstfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel, újra hétfő van, és augusztus 24-e. Szép jó reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Már egy kicsit hűvösek a reggelek.
1: Igen, a reggelek hűvösek, de a nappalok még nagyon szép melegek, hála jó Istennek, sőt, még szeptemberben is indián nyarat jósolnak, úgyhogy nagyon okunk panaszra nem lesz.
2: Szépen mondtad végre, nem azt mondtad, hogy vénasszonyok nyara.
1: Nem, most indián nyár lesz majd, ha minden igaz, de itt az időjárás előrejelzésben is azt látom, hogy ilyen 26 kötőjel 30-31 fok lesz még szeptember első hetén is, úgyhogy igazából az még nagyon-nagyon baráti. Ám már érzi az ember azt, hogy így augusztus utolsó hete van, és hogy így megyünk ki a nyárból. Úgy érzi
2: korábban,
1: az ember.
2: Korábban sötétedik. Én azt vettem tegnap észre, hogy korábban sötétedik, igen, és a reggelek, meg hát most már az esték, azok már elkezdenek hűvösödni. Igen, milyen esténk volt? Valójában, tehát az időjárás mit mutat, hogy mi a legalacsonyabb hőmérséklet?
1: Tegnap este mi volt? Ma este 20 fokot ír estére. Tehát, hogy
2: az éjszakai átlag hőmérséklet?
1: Igen, nem annyira hideg.
2: Azt hittem, hogy egy ilyen 14-15.
1: Hát fönn a hegyekbe lehet, de itt nem. Itt átlagosan mutatja, ugye, most nyilván ez kerületenként ugye eltérhet, tehát hányszor beszéltünk erről, hogy mit tudom én, belvárosba esett, de nálatok Csepelen
2: jó,
1: nem.
2: Sokszor.
1: Szóval ez ilyen szempontból nem lehet, de átlagban azt írja, hogy 18-20 fok van még késő este, éjszaka is, és most reggel is, amikor én például elindultam, 17 fokot mutatott a telefonom legalábbis, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy meleg, csipós kicsit, ahhoz képest, hogy napközbére fölmelegszik, de még azért szép idő van még. Tehát, de való igaz, hogy már a reggelek nem 25 fokkal kezdődnek, ez igaz. Amikor 40 fok volt napközben, akkor már kora reggel 7 órakor 24-25 fok volt, de ennek már vége, ennek a résznek.
2: El kell, hogy keserítsünk minden kedves kis diákot, mert ez az utolsó hét az iskola előtt. Jövő
1: bizony.
2: Héten kedden már nyitnak az iskola kapui, és mindenkinek kötelező bemenni a suliba.
1: Kötelező, bizony. Mikor lesz évnyitó? Hétfőn vagy kedden? Mert hogy ugye szeptember 1 az kedd.
2: Mindig az elsőjére teszik.
1: Mindig az elsőjére teszik.
2: Igen.
1: Tehát tök mindegy, hogy hétfő mikor van, elsőjére teszik.
2: Elsője biztos, igen.
1: Értem.
2: Tehát soha nem veszik el még azt az utolsó napot. A 31 az még 31.
1: Értem, világos. Akkor kedden lesz az évnyitó ezek szerint, mert hogy jövő hét kedden van elsője.
2: Kedden, igen. És hát majd beszélünk arról is, mert érdemes szerintem majd arról is szót ejtenünk, hogy mennyi minden változás történik majd a kisdiákok életébe, hogy 32 percesek, vagy 35 percesek, vagy nem tudom hány percesek lesznek az órák, de az biztos, hogy nem 45 percesek, tehát most látod, most én sem tudom pontosan.
1: Ez már fixen így van, mert én olvastam, hogy be akarják vezetni, de hogy ez már fixen, akkor így is lesz, olvastam én is ezzel kapcsolatban, hogy a alsó tagozatba lecsökkentik az órák száma, vagy tehát maga a tanórának
2: az
1: idejét lecsökkentik.
2: Aztán vehetjük készpénznek, amit a Magyarország kormánya kirak Facebook oldalára, tehát az még csak így lehetséges? Vagy ez,
1: én nem láttam, hogy ez fix, biztos, nem tudom.
2: Te küldted át.
1: Ja, én küldtem át, igen. Én küldtem
2: tehát,
1: át.
2: Tehát, hogy ezt nem vehetjük, akkor még
1: megnézem
2: készpénznek.
1: Megnézem majd, hogy azóta van.
2: Tehát ez nem 100%-os, hanem csak még tárgyalnak róla, vagy ez nem tudom.
1: Szerintem...
2: Csak beszellőztetik, hogy hát lesz majd lehet ilyen is, mert szerintem, amit már ennyire fixen kiírnak, azok, hát az már nem
1: igen,
2: tudom.
1: Amit én átküldtem neked augusztus 13-án, így van, az megújul 6 az alsó tagozat. Uh-huh. Így kezdődött a cikk, akkor ezek uh-huh. szerint az lemaradt neked, csak a többi jegyezted aha. meg. Kevesebb házi feladat, első
2: tehát
1: osztályban.
2: Tehát akkor ez most nem biztos, csak megújul 6.
1: Ez van a cikk, ne fogalmam sincs, ez van a cikkben, igen, hogy megújul 6, vagy nem is cikkben, bocsánat, tehát egy ilyen konkrétan kormány kiírásban ezt írták ki, kevesebb házi feladat, rugalmasabb, akár 35 perces tanórák, több mozgás, játék és pihenés, hosszabb szünetek, nyugodtabb ebédidő, több projekt és élménynap, több szabadtéri, múzeumi és könyvtári foglalkozás, személyre szabott értékelés és tehetséggondozás, és nagyobb figyelem az iskolai és online bántalmazás megelőzésére. Uh-huh. És akkor oda is írták a végére, hogy te melyiket tartod a legfontosabbnak, írd meg kommentben.
2: Megírom, mindegyiket.
1: Szóval ez most fixen nevet, hogy fontos. Ez jövő hét kettől így van.
2: Tehát ez akkor nem 100%, igen, ez
1: azért meg megleptél, mondom, hogy többet tudsz akkor, de
2: nem,
1: ezt
2: nem,
1: tudtam,
2: csak én sem tudtam pontosan, hogy most akkor ez teljesen készpénznek vehető, vagy tehát akkor ezek szerint ez még csak...
1: ez
2: még
1: egy tervezett csomag, tervezett, amit persze meg lehet, tehát ez évközben is be lehet vezetni, uh-huh. Tehát hogy nincs ezzel szerintem semmi gond, de ezek mind nem nagyon jó rossz intézkedések lennének, én is azt gondolom. Szerintem bár ha már 35 percre leviszik az órát, miért nem viszik le 30-ra, az kerek?
2: Hogy miért nem, minek már akkor?
1: Mi, akkor már nem kell óra?
2: Nem tudom, tényleg, szóval nem tudom, hogy ez az 5 perc, ez mit segít, mit nem segít, meg nem értem tényleg ezt, hogy akkor már miért nem kerek.
1: De minden is jobb, mint a 45 igazából. Tehát én is azt gondolom.
2: Minden kevesebb, annál jobb.
1: Igen, igen. Főleg alsóban. Ugye főleg egy kis arról van szó, hogy alsó tagozatról van, csak szó, szigorúan ezt tegyük
2: sajnos
1: hozzá.
2: Nem, azért a felsősöknek is hozhatnának valami kis kedvezményt. Mit tudom én, egy kis striptease show.
1: Például igen, biológia óra keretében, igen. Nem, viccen kívül, hát emlékezz vissza, hogy azért beszéltünk erről, hogy felsőben már azért muszáj, hogy jól tanuljál, és ott már nem lehet ott izé, jaj, gyere bábúval, megmutatjuk, hogy ez hogy van, meg ott nem lehet gyerekeskedni, mert ott már az a tét, hogy ne ilyenek lesznek a jegyeit, hogy milyen gimnáziumba vesznek föl. Tehát felsőben hát már nincs nagyon játéknak helye ilyen szempontból, úgyhogy nem, én egyetértek ezzel, hogy ez alsó tagozatban legyen így, de felső tagozatban már legyen, igen, azért legyen tétje a tanulásnak, ott már nem lehet játszadozni, nem lehet mosolygós pontokat kapni, meg azért nem, ott már tétje van, mert azon
2: múlik,
1: hogy...
2: De ha tanár lettél volna, milyen tanár lettél volna, mondjad?
1: Amúgy
2: mert
1: jó
2: az biztos,
1: fej.
2: Hogy én... De nem milyen szakos. Mert az biztos, tudom, hogy erőszakos. Tesi tanár, tesi tanár forma lenne.
1: Én, tesi tanár, ezzel
2: jó,
1: a fazonnal.
2: Jó, én énektanár, természetesen énekzene, tehát az
1: én meg
2: az
1: nem tudom, irodalom.
2: Egyértelmű. Igen,
1: irodalom tanár lennék.
2: Igen, az jó.
1: Irodalom tanár lennék.
2: Na,
1: de
2: jó.
1: Jó fej tanár lettem volna szerintem. Tehát, hogy
2: nem, szerintem nem.
1: Lettem volna. Nem lennék jó fej.
2: De hogy nem is, nem, hát olyan, pont a szigorúságoddal rontod el.
1: De nem rontanám el, mert pont az lennék, és múltkor a barátod is erről beszélt itt nekünk, ne felejtsük el, azt hiszem, kedden vagy nem, akit ki? Hívtunk kedden vagy szerdán még a
2: Bordás Józsi, igen.
1: Hogy ő is, hogy
2: kimegy. Rajkó zenekar dobtanára, a dobtanszak tanára, igen.
1: Így van, hogy ő kimegy ugye a gyerekeivel, a diákjaival kimegy ebédelni, és akkor kíváncsi arra, hogy csajoznak-e a srácok, uh-huh. Meg így úgy, de amikor benn vannak, akkor megköveteli a dolgokat. Na, én ugyanilyen lennék. Én ugyanúgy haverkodnék, mi a helyzet, csajozás megvan-e, láttátok-e a Netflixen az új sorozatot, aha. stb. De amikor feladat van, akkor azt viszont megkövetelném. Szerintem ez a jó tanár ismérve, és pont ez a barátod mondta, és én abszolút egyetértettem ezzel, hogy ilyen a jó tanár.
2: Nekem is volt egy énekzene tanárnőm, és a fiúkkal, lányokkal úgy tudott a gondviselésben részt venni, hogy nem csak ugye a tananyagot adta át, hanem minden szerelmi életről, búról, bánatról lehetett Erika nénivel beszélgetni, annyira laza volt, annyira vagány volt, és tényleg fiúk, lányok szerettük őt nagyon, mert mindent át lehetett vele beszélni a magánéletünkről.
1: Nekünk is ilyen volt gimnáziumban, a pont az irodalom tanárunk volt ilyen, nem mondom ki a nevét, de egy az egyben úgy nézett ki, és most nem bántás, de tényleg így is hívtuk őt a háta mögött, azt amikor már jobban lettünk vele, meg is mondtuk, mint a hókuszpók a Hupikék Törpikékből, de nagyon csíptük, mondom, nem mondok nevet, és ő pontosan ő is ilyen volt. Hogy volt olyan, amikor már nagyok voltunk természetesen, teszem hozzá az igazsághoz, hogy jött velünk suli után, meg mit tudom én, de amikor meg óra volt, akkor figyelj, azt hittük, hogy haver már, Zoli bá már haver, már nem, úgyse ad egyes, és elkezdtünk puskázni, minden észrevette, dír egy-egyes. Uh-huh. És utána délután ugyanúgy jó fej volt, hogy uh-huh. Na amúgy mi a helyzet veletek, mint hogyha az egyes meg se történt volna, de konkrétan
2: hát,
1: órákon...
2: Igen. Ne utáljatok azért, ami a kötelező dolog, így, dolgotok na, itt bent.
1: És én ezt mondom, hogy én ilyen tanár lennék, hogy bizony, ha vinnék egy osztályt mondjuk általános iskolába, elsőtől negyedikig játszunk, meg igen, legyen ez, amit ugye a kormány föl is vetett, hogy ez lehetséges, hogy ez lesz alsó tagozat. Abszolút egyetértek, maximálisan játszunk, kicsit könnyedebben vegyük minden, de ahogy átléptünk ötödikbe, úgy elmondanám nekik is, hogy figyeljetek, ez az első 4 év, ez picit játékosabb, könnyedebb, de most már az a tét, hogy milyen gimnáziumba fogtok bekerülni, és higgyétek el, hogy fontos, mert hogyha nem jó gimnáziumba kerültök, kicsúszik ott az élet, nem lesznek jók a jegyek, nem tudtok főiskolára vagy egyetemre menni, azt mehettek szépen a Mekibe, éjszakai McDrive-ba. Megéri? nem éri meg. És akkor ezzel így próbálnám őket így ösztönözni. Vagy mondám, nézzetek rám, tanár lettem. Jó így? Szerintetek? Általános iskolai tanár lettem. Jó így? Jó így? Szóval próbálnám így erre így.
2: De azért sok embernek vannak elhivatottságai a szakmához illetőleg.
1: Persze.
2: És hát most eléggé testközelbe kerültem az orvos szakmához. Már nem én, hanem csak így jobb a belelátásom, több látást kaptam most a Gozegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetbe járok be napi szinten. Mondhatnám már azt is, hogy szinte hazajárok, mert édesanyámat ott kezelik, ott fekszik. Eddig az intenzív osztály lakója volt, most hál' Istennek most már a szubintenzíven van, és hát azért szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik szívvel, lélekkel csinálják és teszik a dolgukat. Nagyon fiatal csapat van ott, tehát nagyon kevés az az ember, aki mit tudom én, ilyen 50 fölött vagy 60 fölött dolgozik. Fiatal, nagyon fiatal orvosok vannak, fiatal ápolók, tehát úgy azt érzem, hogy minthogyha egy kicsit úgy a fiatalság átvette volna most ott legalábbis ebben a kórházban a munkaerőt.
1: De ez jó. Ez jó.
2: Igen.
1: Ez jó.
2: Vannak lelkesek, vannak nagyon kedvesek, tényleg többé-kevésbé mindenki, akivel volt kapcsolódásunk. Főleg az intenzív részen, mert ott azért azt mondta az egyik szakápoló, hogy hát ott együtt élnek a beteggel, uh-huh. mert egy szobában vannak egész nap, tehát hogyha tudnak és van miről beszélgetni, akkor ott mindig folyik a kis mini kaszinózás, értsétek jól, tehát ott beszélgetnek, meg hogyha már jobban van a beteg, akkor tényleg rengeteg minden, tehát nem tudnak mit más csinálni.
1: Persze.
2: Éppen ezért, ugye ott nincsen televízió, nincsen telefon, nincs tablet.
1: Valamit csinálni kell.
2: Valamit, igen. És hogyha nem alszol, akkor igen, akkor ott egymás között, akkor tudsz, megmarad a kommunikáció. De nagyon betartva a szabályokat és a látogatási időt, amit nagyon, nagyon helyesnek is tartok, tehát be kell öltözni, amikor fölmész az intenzívre, tényleg tetőtől talpig, lábzsák, ruha, fejfedő, arc, te szó szerint, és hát nagyon odafigyelnek az intenzív osztályon.
1: Én addig voltam. Egy baktérium, vagy bármi,
2: bizony,
1: persze.
2: Bizony, és még így is sikerül, tehát, hogy még így sem tudtuk mi például megúszni, mert hogy elkapott egy tüdőgyulladást anyukám a műtétje után, és ezt kijelentették az ott dolgozó orvosok, hogy ez bizony a kórházból kapta el, tehát hogy nem magától vitte be, és nem a sok fekvéstől, mert olyan sokat nem feküdt, hogy tüdőgyulladás
1: alakuljon ki. De érdekes, hogy ugye te is úgy mész be értelmszerűen, nem, hogy ilyen szkafanderban, amit most elmondtál, nem? Tehát, hogy akkor most akkor...
2: Megmondom, volt egy éjszakás nővér, aki végig köhögte ott az egész éjszakát a szobában anyukámnál. Igen, ő volt az egyetlen egyébként, akiről semmi jót nem tudok elmondani, csak sajnos sok negatívat. Ezt a nővért sokan jelentették. Tehát,
1: hát ezek után nem is csodálom.
2: Itt nagyon sok probléma volt már ezzel a nővérrel, nem adott inni betegeknek, és nem magamtól, vagy tehát nem a WC falára írták ezt ki, hanem nővérek mesélik, hogy mi történik.
1: Idősebb nővérő?
2: Hát 50-es, igen.
1: 50-es,
2: és hogy állítólag hiába jelentik ott a betegek, meg a nővérek is már jelentették, hogy volt rá panasz, tehát nagyon nem történik semmi, tehát nem mozdítják el a pozíciójából, pedig tehát, hogy tehát nem, a kedvesség az egy dolog, tehát oké, ne legyen kedves, de amikor egy beteg azért könyörög, hogy inni kapjon, mert szomjas, és nem kap egész éjjel inni, és a reggeles nővérnek mondja, hogy nagyon szomjas már, is adjon inni, és még egy csomó minden mást is hallottam.
1: Hát engem már itt megfogott, hogy nem túl szimpa. Én alapvetően nem szeretem, hogyha valaki beteg, akkor ne menjen dolgozni, ne menjen ide, ne menjen oda, ne köhögjük egymást, ne, főleg mindjárt jön az ősz, meg a tél, már alig várom, aztán majd köhögnek az emberek, hát ugyanígy orva szájba, de egy intenzíven, meg aztán ez hatványozottan
2: hát
1: így van.
2: Hát még ötszörát gondolom, én is, köhögök, hogy bemenjek-e a hozzátartozomhoz, nem, hogy egy jó dolgozó, és mesélte anyukám, hogy végig az egész éjszakát köhögtem, meg ilyen mini kis gonoszkodásai voltak, hogy anyunak mit beadott a kanüjébe valamit, gyógyszert, és akkor úgy engedte el a kezét, hogy beütötte anyukám a kezét az ágynak a szélébe, meg kért anyu fájdalomcsillapítót, és akkor fölé állt, és ilyen nagyon pikkért mosolyjal mondta, hogy nem fáj, hát nem hiszem el, hogy fáj. Szóval kicsit olyan filmes volt a történet.
1: De jó fej lehet, jó fej.
2: Igen, hál' Istennek. Csak egyetlen egy ilyet tudok elmondani. Egyszer találkozott anyukám vele éjszaka, de úgy voltam vele, hogy utána fogok járni, hogy ki volt ez a hölgy, és jelenteni fogom az igazgatóságon. Mert összességében, tehát ott a Godzingenben, tehát globálisan mondom, ott az intézményen belül tényleg mindenki nagyon kedves, és nagyon odaadó, és nagyon odafigyel a betegekre, lelkes, kedves, de hogy hát mindenhol van egy-egy ilyen.
1: Mindenhol, ezt akartam mondani, hogy mindenhol van sajnos, és
2: mindenhol
1: az, hogy pont,
2: van egy-egy
1: de szerencsé, hogy egyszer van kifogva, vagy eddig egyszer volt
2: hát
1: kifogva.
2: Hát mi igen, de tudod, én azért mondom el mindig ezeket, hogy mert nem csak mi vagyunk ott, nem csak mi persze voltunk ott, lesz ott más is éjszaka beteg, tehát hogy ott sok ember össze fog még ezzel a hölgyel futni, és én, ha mi túl vagyunk ezen, én már csak azért is, hogy a többiek ne kerüljenek, mások ne kerüljenek a kezeik közé, ne kerüljenek ilyen kiszolgáltatás. Ráadásul még kiszolgáltatott helyzetben is van az ember. Tehát egy kiszolgáltatott emberrel szemben pedig ez egy bűncselekménynek számít. Az a helyzet.
1: Hát kellemetlen. Én mindenképp jól teszed, hogyha jelented ezt az igazgatóságon. Én is ezt tenném. Hát ismersz, mindent jelentek. Tehát abszolút egyet értek.
2: Nem fogom ezt annyiban hagyni, az biztos. Viszont tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon
1: 99%-ban jó. 99%-ban viszont meg vagy elégedve.
2: Igen, maximálisan, igen, kedvesek. És alaposak, kedvesek, nagyon jó betegápolók, nagyon jók az orvosok, tényleg a legjobb helyen gyógyul anyukám, és nagyon nagy hullámvasúton ültünk, mert azért itt volt minden, tehát, hogy így nagy félelmeink is voltak ebben az elmúlt pár napban, most már második hete van ott. Voltak nagyon mély pontjaink is lelkileg, de most már látjuk az alagút végén a fényt, úgyhogy elindultunk szépen a gyógyulás útján.
1: Ja, hála Istennek, amen, így van. Igen. Na, 10 órakor viszont kicsit azért vidámabb vizekre is evezünk, de természetesen ugye mindig fontos azért ezeket a dolgokat is elmondani. Pláne így valóban, hogy ha van tényleg egy ilyen dolgozó egy intézményben, ahogy mondtad is, visszaél egy kicsit az őre bízott feladattal, hogy így fogalmazzunk.
2: Emlékszel, volt a fekete angyal? Ez jutott eszembe. Volt egyszer egy olyan ápoló, a fekete angyal, senki nem kérte eutanáziát tőle, és ő meg magától önműködően csinálta.
1: Erről nem hallottam, de az meleg.
2: Igen, évekkel ezelőtt.
1: Hát, még jó, hogy nem hallottam ilyenről, de az kemény. Na jó, szóval hát igen, jelenst, én is abszolút emellett vagyok.
2: Hát, ha történik valami változás.
1: Hát, ha esetleg igen, tud segíteni, meg többen, hogyha tényleg többen tettek már őre panasz, hát reméljük, hogy a sokadik után már megy. Függetlenül ettől most vegyünk más munkakört is, nagyon sokszor van ez, én is tudok ilyenre precedenst. Feleségemnek volt egy munkahely, ahol szintén volt egy, de teljesen más kaliber természetesen, de hogy ott is volt egy olyan kollégina, akivel nagyon nehezen, sőt, semmilyen szinten nem jött ki senki az irodában, és mégis inkább megvárták még azok az emberek lemorzsolódnak, akik nem jönnek ki vele. Mondjuk ott tudjuk az indokát, ő jóban van a vezetővel, és ott szimplán ennyiről van szó, hogy hiába egy kiállhatatlan nőszemély, egyszerűen nem lehet őt arrébb mozdítani, és senki nem mer úgy isteni igazából olyan panaszt tenni, mert hogy tudják, hogy egy bizonyos illetővel ő egy közelebbi kapcsolatban
2: tehát
1: van. Szóval
2: vezetővel.
1: Ez egy nagyon nehéz dolog ám ez a dolog.
2: Hát igen, csak itt kiszolgáltatott emberekről van szó.
1: Tudom,
2: az
1: azért mondom, hogy más, persze.
2: És itt nem is a kollegális viszonya a rossz,
1: hanem a
2: betegekhez való hozzáállás.
1: Világos teljesen a történet kettősége, mármint hogy az én történetem meg ez. Csak mondom, hogy vannak ilyen helyzetek, hogy mondtad, hogy hát őt is már jelentették párszor, oszt mégis ott van. Tehát, hogy ezért gondoltam erre, hogy itt valami biztos, hogy van a háttérben, amiről mi természetesen nem tudhatunk.
2: Ki fogom deríteni.
1: Na, ugye vedd fel a nyomozó sapkádat, a Sherlock Holmes sapkádat.
2: Már mindent tudok róla.
1: Na jó, tényleg vidámabb vizekre fogunk kevezni 10 órakor, megnézzük, hogy mik voltak a hétvégén, a hosszú hétvégén, kivel mi történt, tűzijáték és egyéb nyalánkságok, úgyhogy 10 óra után jövünk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában, az egész lábat, a lábfejjel, mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el, a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bacsik Elek a világhírű, mégis kevéssé ismert roma jazz muzsikus. Bacsik Elek a magyar zene történetének egyik különleges, már a méltatlanul kevéssé ismert alakja. Roma származású magyar zenész volt, aki nem csak a hagyományos cigányzenei világban, hanem a jazzben is maradandót alkotott. Hegedűn és gitáron is kivételes tehetséggel játszott, pályája pedig Magyarországtól Franciaországon át egészen az Egyesült Államokig vezetett. Bár neve ma talán kevésbé ismert a nagy közönség előtt, a jazz történetében jelentős helyet foglal el. Bacsik Elek 1926-ban

0: született Budapesten. Már fiatal korában kapcsolatba került a zenével, és klasszikus hegedű tanulmányokat is folytatott. Ugyanakkor hamar magával ragadta a korszak új zenei világa, különösen a jazz és a swing. Ez azért is érdekes, mert a magyarországi roma muzsikusok hagyományosan elsősorban a cigányzene és a vendéglátózene területén voltak ismertek, Bacsik azonban más irányba is nyitott. Zenészként rendkívül sokoldalú volt. A hegedű maradt egyik legfontosabb hangszere, de később gitárosként is jelentős sikereket ért el. Ez a kettősség különlegessé tette a kortársai között. Játékában egyszerre lehetett felfedezni a klasszikus zenei képzettséget, a magyar és roma zenei hagyományokat, valamint az amerikai jazz hatását. Pályája során Európában is dolgozott, majd az Egyesült Államokba került, ahol komoly szakmai kapcsolatokat alakított ki. Az amerikai jazz világban is megállta a helyét, ami egy magyarországi roma muzsikus számára különösen nagy teljesítménynek számított. A jazz nemzetközi világában olyan korszakban próbált érvényesülni, amikor a külföldi karrier kialakítása egy magyar művész számára sokkal nehezebb volt, mint napjainkban. Bacsik Elek történetében az is figyelemre méltó, hogy története során többféle zenei kultúra között mozgott. Nem szorította magát egyetlen műfaj határai közé, a magyar zenei hagyományokból indult, de a jazz modern világában találta meg a saját hangját. Ez a nyitottság tette lehetővé, hogy olyan zenei stílust alakítson ki, amelyben különböző kulturális hatások is találkozhattak. A róla szóló visszaemlékezések szerint pályája meglehetősen kalandos és zaklatott volt. Életében több országban is megfordult, és nevének többféle változata is előfordult a forrásokban. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy személye és munkásság mára kevésbé ismert a magyar közönség számára. Bacsik Elek azért is fontos alakja a roma zenei örökségnek, mert példája megmutatja, hogy a roma muzsikusok nem kizárólag a hagyományos cigányzene világában tudtak maradandót alkotni. A roma zenészek között számos olyan művész volt és van, aki klasszikus zenében, jazzben, népzenében, vagy éppen modern könnyű zenében találta meg saját útját.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül, Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 13 perccel, még mindig hétfő van, és augusztus 24-e. Szép délelőttöt kívánunk mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Na hát véget ért a hosszú hétvége, és olyannyira, hogy nem is tudom, mikor lesz legközelebb hosszú hétvége.
2: Ne is csináld, mert elszomorodom.
1: Hát, nem
2: már
1: akarok.
2: Csak karácsonykor. Nem, még október 23-a, azt nem tudom,
1: nem
2: hogy hogyan...
1: Nem tudjuk, milyen napra hogy, esik, úgyhogy
2: hogy hogyan
1: énekel.
2: Jön ki, kíváncsi vagyok, hogy ott le kell mondjuk valami dolgozni, mert természetesen...
1: Hát hosszú hétvége, de úgy hosszú, hogy 23 az péntek. Úgyhogy péntek, szombat, vasárnap. Az is jobb, mint a semmi. Most gondold el, izér, szerdára esne.
2: Vagy éppen szombatra.
1: Vagy éppen szombatra, ne is mondd.
2: Na jó.
1: Úgyhogy ahhoz képest jók vagyunk, tehát gyerekek, a legközelebbi hosszú hétvége az október 23-ai
2: igen.
1: hétvégére fog esni.
2: Emlékszel, Gyuszi, hogy minden egyes évben januárban mindig megnézed, hogy hogyan lesznek ezek a hosszú hétvégék, mennyi plusz szabadidő jut, és akkor pont ez volt az az év, amikor januárban elég elszomorodottan nyugtáztuk azt, hogy hát olyan nagyon sok plusz hosszú hétvégét nem ad most ez az év.
1: Igen, de most ez viszont nagyon hosszú volt, tehát hogy ezt azért nyugodtan tegyük be a zsákba, és örömmel emlékezzen rá mindenki szerintem, mert ez egy nagyon szép hosszú hétvége volt. Tehát tulajdonképpen ugye csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, az egy 4 nap a hétből, az nagyon szép arány.
2: Voltál a tűzijátékon?
1: Kérlek szépen, nem voltunk kint a tűzijátékon, de
2: mondjuk
1: kint voltunk aznap a városban.
2: Mondjuk te nem is szoktál nagyon, nem?
1: Nem, nagyon, nem.
2: Nem nézed engem a tűzijátékot, én vagyok a tűzijáték néző.
1: Igen, igen. Viszont mi ugye, mivel tavaly ugye oda költöztünk a 13. kerületbe, mi pont rálátunk, igaz persze messziről, de hát most aki a rakparton nézi, sincs konkrétan benne az arcába a tűzijáték, jobb is. És mi minden hidat látunk, vagy minden hídról látjuk a felnőtt tűzijátékot. Úgyhogy mi kiállunk az erkére a kis feleségemmel, és mi onnan tudjuk csekkolni. Tavaly is, meg idén is így volt. Gyönyörűek voltak ezek a drónjátékok, tehát nagyon-nagyon minőségi volt, nagyon szép volt, ilyen audio-vizuális show volt, ez tulajdonképpen ennek volt elnevezve, és tényleg nagyon-nagyon szép volt. Egy olyan bő fél óra volt ugye a maga az egész, tehát ugye a drón és a tűzijáték kavalkádja, úgyhogy mi ezt az erkéről csodáltuk meg este 9 óra után. Otthon pizsamában, már lefürödve szépen, tudod, öregesbe, és teljesen elég volt. Más szomszédok is kiálltak oda, az erkérők is, onnan láttam, hogy izé hesszelik, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt. Te voltál kint?
2: Minden évben kiszoktam menni a tűzijátékot megnézni. Idén ugye, mivel édesanyámnak van ez a kórházi bentlakása, ezért nekem most ez nagyon eltereli a figyelmem mindenről, és hát a kislányom most ezt az időt az apukájával tölti a nyár utolsó heteit, ezzel segítve azt, hogy én könnyedebben tudjak kórházba járni és csinálni anyu körül a dolgokat, és kérdeztem a lányomat, hogy kimegyünk, megnézzük, mert hát természetesen erre szakítok időt, meg hát akkor már ugye nincs látogatás, amikor lövik persze a tűzijátékot, és nem volt kedve. És nem volt kedve neki most erre, nem volt kedve kijönni, és akkor úgy voltam vele, hogy hála jó Isten.
1: Hála jó Isten, akkor nekem
2: azért,
1: se kell.
2: Nem azért mondom, mert, hogy most én lusta lettem volna, de az ő kedvéért természetesen kimentem volna, és
1: persze,
2: megtettem volna. De nagyon érdekes az az idegállapot, amikor más az idegállapotod, ugye, mivel említettem már, hogy egy ilyen óriási hullám vasúton ültünk, hogy anyukám életben marad, nem marad életben, milyen betegségek, milyen fertőzések, mit tudom én, tehát hogy az idegrendszerre valami nyilván mindenkire másképp hat. Rám ez úgy hatott, hogy én nagyon elkerültem az embereket, és a csend volt az én zeném most az elmúlt napokban. Tehát mindig arra vágytam, hogy többé-kevésbé érjek haza, és se tévé, semmi. A legjobb barátaimmal folyamatosan beszélgettünk, kivogattak, váltva tartottuk a kapcsolatot. Anyunak a barátai is folyamatosan, de hogy milyen érdekes az idegrendszer, hogy hogyan dolgozik. Tehát nálam például a csend és a magány az, ami engem pihentetni szokott, meg hát egy kis nyugtató is. Tehát most valljuk be őszintén, én soha életemben nyugtatókat nem szedtem, de most elérkeztem ahhoz a kapuhoz, amikor bizony az embernek kellett egy kis hozzásegítés a nyugalmához. Majd aztán utána úgy döntöttem, mivel láttam, hogy édesanyám úgy jól alakul, és csupa-csupa jó hírt kapok felőle, meg úgy minden nap látom a javulást. Nekünk szombaton volt fellépésünk, és még a győzővel azt beszéltük, hogy Mondta a Győző, hogy ne menjek, mert hogy nyugodtan pihenjek, maradjak otthon, ne menjek. És aztán utána aznap még úgy felkeltem, és akkor mondtam, hogy de megyek, de megyek, mert kell nekem egy kis szellőztetés, kell az idegrendszeremnek. Előtte természetesen bementem a kórházba, lerendeztem, amit kell, és aztán utána elindultunk a fellépésre, és nagyon jól esett, mert messze voltunk, nagyon sokat utaztunk érte, egy születésnapra érkeztünk meg, egy úriembernek és a feleségének volt kettőjüknek a születésnapjuk, és ezt hangoztatták, hogy ketten együtt voltak 100 évesek, és olyan nagy szeretetben volt részünk, olyan annyira szerettek bennünket, hogy tényleg nagyon jó, hogy ott voltunk, hát olyan volt, mint egy kis esküvő, és már majdnem azt mondtam, hogy mint a nász nép, mert voltak annyian, mint egy kis esküvő, de tényleg
1: de
2: mindenki
1: jó,
2: arcunkba énekelt. Aztán talán volt egy nagyon érdekes más dolog, hogy elindultunk Szlovákiába fellépni, és mielőtt még odaértünk volna, bombariadót csináltak, generáltak ott jó indulatú valakik, és kiürítették, ez egy szabadtéri rendezvény volt, kiürítették teljesen ott a koncert helyszínt, az embereket kiküldték, keresték a bombát, hoztak ki kutyákat, és hát pont mire mi megérkeztünk, addigra már az embereket elküldték, sajnos rengetegen hazamentek, utánunk érkezett Curtis, aztán, tehát egy ilyen tök nagy sztárkavalkád jött még velünk együtt, jött Curtis, jött SM, akkor Herceg, és mindenki, ahogy megérkezett, úgy mindenkinek együtt várnia kellett, hogy mi lesz ebből. Végül sajnos ez a buli elmaradt.
1: Emiatt
2: a bombariadó miatt az emberek elmentek haza, a koncert időpontok teljesen megcsúsztak, és hát nagyon szomorúak voltunk, de ettől függetlenül azért nagyon jó volt meg átölelni Curtis, nagyon jó volt találkozni ott a csapattal. Csonk András szervezte egyébként ezt a komáromi koncertet, úgyhogy jó volt egy kicsit velük lenni, velük puszit adni, nevetni, összeborulni, de sajnos jobb lett volna, hogyha ezt a koncertet le tudjuk adni.
1: Hát nyilván, hogyha már ott van az ember, igen, egyetértek vele. Hát igen, amúgy az a tűzijátékra pont volt is képkocka, vagy nem is tudom, ilyen hírcikkek, hogy megállt a kettes metró, mert egyszerűen annyian akartak ugye kimenni a Kossuth térre kettes metróival, hogy egyszerűen óriási gigatömeg volt. Úgyhogy te nyilván kocsival próbáltál volna meg elmenni, ha mentél volna, de hát
2: én adok egy tök jó
1: kocsival
2: tippet.
1: Kocsival még esélytelenebb lett volna.
2: Én adok egy tök jó tippet, mert nekem minden évben teljesen jól beválik. Ha a tűzijátékot megyek nézni, akkor ugye én Csepel és Erzsébetről szoktam indulni, és a Bálnának a mélygarázsába szoktam leparkolni,
1: és onnan
2: ott hagyom az autót, és onnan meg begyalogolok a hidakon a pesti felső rakparton, és ez nekem nagyon jól működik évek óta. Szóval, hogyha valaki kicsit távolabbról jön, akkor a Bálna parkolója az mindig szabad, és rengeteg autó befér, úgyhogy
1: Mert szerintem nagyon sokan úgy voltak vele, legalábbis ezekből a hírekből, ezt pont láttam róla tényleg képet, és így megnyitottam a cikket, így megnéztem, és
2: nem
1: tényleg
2: mutattak
1: képet, hogy fullod, de olyan szinten, hogy ennyi ember tényleg, tehát Japánban nem látod, vagy Kínában nem látod, hogy ez amikor itt ott tömődnek be az emberek a metrószerelvényekben, na itt most ez volt augusztus 20-án a kettes metrónál, hogy mindenki próbált ugye kijutni a Kossuth térre, ki előbb, ki utóbb, és hát de tényleg ez ennyi embert én még egyszerre metróba sose láttam. Hát engem már megrémített volna, de na ezek szerint sokakat nem, és kivárták az ő metrókocsijukat, amibe befértek, mert
2: nyilván. Nem bírod a tömeget, mi?
1: Hát én nem. Mm-hmm. És úgyhogy én ezért nem is tudom, én gyerekként voltam utoljára tűzijátékon, és én azóta nem is nagyon, mert én nem bírom. Tehát, hogy tényleg én azt a tumultust, ezt, hogy most ilyen nagyon közel legyünk egymáshoz, és tényleg maga az odajutás, amit most ugye mondom, meséltem is, hogy tényleg ez a lehetetlenség kategória a metrók miatt, meg én ezt nem bírnám. Tehát, hogy én nekem ez... Mi szépen napközben voltunk kint feleségemmel, szépen reggel fölkeltünk, megreggeliztük.
2: Igen, beszéltük is, hogy kipróbáltok pár ilyen street food cuccost. Volt erre lehetőségetek?
1: Az a része végül elmaradt, egészen pontosan lesétáltunk hát kimentünk Hova is először? Az Andrássyig autóval, és akkor utána onnan mi végig gyalogoltunk az Andrássyról le a Deákra, onnan le a Dunakorzóhoz, és akkor ott, tehát ott itt végig nagyon nagy sétálásokban voltunk.
2: Valami nagy halózásban voltál, mert láttam a sztoridat, jó?
1: Az már másik
2: nap. Láttam, hogy nagy amerikai hamburgerezősben voltál.
1: Az már másik nap, de itt csak sütiztünk, jeges kávéztunk, tehát hogy így ez a 20-a, ez inkább ilyen nagy sétálós, ilyen sütizős, kávézós volt, és valóban másnap volt az, hogy van egy nagyon jó helyen, nyilván nem fogom kimondani a nevét, de hogy van egy remek amerikai étterem, ez nem hamburgerező, ez egy konkrétan, ez egy nagy étterem, ami úgy van megcsinálva, mint az amerikai filmekben, ezek a, az ő autópályájuk szélén álló ilyen izék, ez a boxok vannak, ugye nem székekre ülsz, hanem
2: tipikus, mint a filmekben, amiket
1: maximálisan,
2: látsz.
1: Maximálisan, és ilyen csak amerikai zene szól, Presley-től kezdve, Grease, Jackson, tehát ilyen nagyon komoly, Nashville, ilyen ezek a country zenék, tudod, ilyen Billy Ray Cyrus és társai, tehát nagyon nagy hely, és mi már voltunk ott egyszer, meg most még egyszer, és hát nagyon nagy halózások vannak, gyerekek.
2: Jól laktál?
1: Figyelj, konkrétan Meki áru menübe adnak ételeket, és olyan giga hamburgerek, és a feleségem meg ilyen tortilla labba rakott hamburgerszerű tövet, amihez jár mindenhez csónakburgonya, koszló saláta, az asztalokon ezek a igazi amerikai smoothie barbecue szószok, ketchupok, minden, tehát figyelj, sokkal jobban megéri, mint bármely másik ilyen gyors kajálda, aha, mert ismétlem, ez nem gyors kajálda ráadásul, aha, tehát vannak sztékek, vannak hamburgerek, vannak ilyen láncú lógatott hús. Nem nagyon szeretem a sztéket, tudod? Az a helyzet, hogy nem nagyon vagyok érte oda, talán azért, mert nem ettem még jó sztéket. Lehet, hogy ez a gond alapvetően.
2: Nem, szerintem nem. Nem mindenki szereti a tömény hús ízét, nem. Nekem például most nem olyan rég kipróbáltam egy ilyen hármas húsú sajtburgert, amiben három hús van, és nekem az már például annyira sok is tömény, igen, ott már annyira dől rád a hús, meg az, annak az illata, igen, hogy az már
1: hogy
2: úgy...
1: az egy merő hús.
2: Hogy nem, igen, tehát hogy annyira nem. Annyira
1: egyetértek, nem. Lehet, hogy nekem is ez volt a baj, viszont én egy ilyen Nashville hamburgert tettem, ami azt jelentette, hogy szintiszta csirkemelfilé volt, olyan panírba belerakva, ilyen ropogós, ilyen kukorica, darás, ilyen, nem, ezt tudom mondani.
2: Mint ha
1: ilyen,
2: én főztem volna tisztára, úgy mondom. Én ilyeneket csinálok, vigyázz.
1: Persze. De hogy, és a buciuk is világi, mondom, jéghideg, finom, ez a koszló káposzta van hozzá, plusz krumpli.
2: Tehát kumpli.
1: Kumpli. Ittunk hozzá egy-egy korsó sört, tehát egy ilyen igazi, olyan nagyon jó kis amerikai feeling, és mondom, elmondom majd, hogy mennyit fizettünk a végén. Figyelj, szinte idézőjelbe téve semmi, mert tényleg a Mekibe már, most nem akarom a Mekit bántani, de tényleg azért legyünk őszinték, hogy imádom a Mekit, félreértés ne essék, de azért ők árba már egy olyan kategóriát ütnek meg, ami nem az, mint régen, hogy mit tudom én, egy sajtburger 200 forint volt,
2: hát,
1: vagy nem
2: igen,
1: tudom,
2: volt
1: hanem
2: 300 forint.
1: Igen, most már 900, azt hiszem. Tehát, igen, hogy konkrétan a triplája. Van is egy ilyen vicc, vagy nem vicc sajnos, hanem a valóság, hogy Amerikában az emberek akkor esznek Mekit meg pizzát, amikor nincs pénzük, mi magyarok meg akkor, amikor megjön a fizu. És ez tényleg így van. Ez tényleg így
2: milyen
1: van.
2: Szomorú.
1: Nagyon. De ez a hely, ez tényleg, ha el akartok menni egy jó helyre, mondom, sajnos ugye nem mondhatunk, nem csináltunk ugye reklámot, de nagyon szívesen elmondám, annyit mondhatok, hogy a Parlamenthez elég közel van. Na. Ennyit elárulhatok. Szerintem ezzel nem mondtam semmi jót vagy rosszat, és világi. Olyan sokét, konkrétan vagy 12 oldalas az étlap.
2: Ú, azokat rengeteg... egyébként nem szeretem.
1: Nem,
2: megmondom miért. Igen, nem tudok választani.
1: Ugyanez volt velünk is.
2: Ú, ez nagyon rossz. Amikor lapozod, mit tegyek?
1: Ez is jó. Ez is jó.
2: És akkor, amikor csak így nézed, hogy és a bőségzavarától már elmegy a kedved.
1: És akkor megfogod, ez a zsugod, kivel nem
2: jó,
1: kell semmi.
2: Nem kell semmi.
1: Nem, hagyjatok. Nem, nekünk is hasonló volt, annyi volt a szerencsénk.
2: Még ez
1: hogy...
2: itt is életbe lép, ez a kevesebb több, nem?
1: Tehát, igen,
2: inkább
1: itt...
2: kevesebből választok. De van az is, van az a másik véglet is, amikor olyan gyér az étlap, hogy csak így nézed, és akkor
1: most
2: ezt
1: mit?
2: Se szeretem, igen, azt se szeretem. Na, nekünk semmi nem jó, látod?
1: Nekünk annyi volt a nagy szerencsénk, hogy mi kinyitottuk, és szinte az elején voltak ugye ugye ezek a hamburger csodák, mert nevezzük így nyugodtan, és annyira megtetszett feleségemnek az, nekem amaz, hogy így utána lapoztunk, de jött a hölgy, hogy itt a rendelést fölvettem, és akkor
2: egymásra néztünk,
1: és konkrétan ezt, hogy mondtam, hogy már szerintem az ételt is. Mm-hmm. Mondom, elsőre szimpi valami, mindig az első gondolata a jó, és nem is csalódtunk ebben ilyen szempontból, úgyhogy én ezt a helyet azt csak javasolni tudom mindenkinek, mert világi halózás.
2: Gasztrokulináris élményét hallhattátok.
1: Figyelj, az a hús, az gyilkosság volt benne.
2: Jóval hagyja.
1: Szóval maga a 20-a meg alapvetően mondom inkább ilyen nagy sétálással, rakpartról hazaséta, tehát tényleg ilyen giganagy kört tettünk, tehát ilyen kis fogyókúrás séta távba voltunk, meg úgy körbenéztünk, hogy mi hol van, vagy mik történnek így a belvárosba. Ami még érdekesség, és erről másnap láttam cikket, mert mi is gondolkoztunk, hogy mi lehet ez. Nyitott ajtónál alszunk értelemszerűen, már mint a erkély ajtónál, nem bejárati ajtónál. Nyitott erkély ajtónál alszunk már tulajdonképpen május óta, és egyszer csak így ilyen 9:30 magasságában hallottuk, hogy így megy egy ilyen de tényleg így a háttérbe, hogy ilyen és mondom, kimegyek az erkélyre, mondom, itt van buli, vagy valami.
2: Sziget.
1: Kimegyek. Milyen sziget?
2: Már mondjuk annak már véget.
1: Miről beszél, dehogyis.
2: Nem.
1: Képzeljétek el, nem jöttünk rá először, de nagyon gondolkoztunk, és másnap vagy két nap múlva jelent meg cikk, hogy rengeteg feljelentés történt a Műegyetem rakparton lévő technobuli miatt.
2: Aha.
1: És mondom, Jézus Mária, mondom, a Műegyetem rakpartról tényleg ilyen halkan, tehát olyan, mint hogyha most én fülesbe...
2: Hozzátok halkan ért.
1: Hozzá, így van, hozzátok. De most gondolod, hogy oda is elért. A 13-ba elért annyira, mint hogyha én most fülesbe hallgatnék zenét, és te mondjuk ott állnál az iroda végén, és hallanád nagyjából, tudod, ez
2: a kiszűrődő zajt.
1: Ilyen épp, hogy tudod, a Duna hozta felénk, vagy
2: milyen hangos lehetett akkor, hogyha
1: a környéken. Most gondold el, hogy ott mi lehetett.
2: Jó, meg még plusz a víz is viszi a hangot.
1: De most gondold el, hogy ott a környék, és erről beszéltünk aztán feleségemmel, és mikor láttam ezt a cikket, mondom, nézd meg, mondom, a Műegyetem rakparton volt ez a buli, amit kerestünk, hogy álltam az erkélyen, de láttam, hogy más is így aha. hallgatózik, hogy nem a házból szól.
2: Aha.
1: Nem a környékről szól. Mondom, akkor hol van buli, ami ide elhallatszik, érted?
2: Pedig ezeket beszokták mérni, tehát decibel mérővel, és azért erre oda szoktak figyelni, hogy mit tudom én, 10-11 után azért lejjebb vegyék, és az a decibel, ami ott akkor még megengedett 10 előtt, aztán utána azt vissza szokták húzni, de akkor ezek szerint...
1: Ők nem. De jól mondod, ha már sziget, amikor meg a sziget volt, akkor meg láttam ilyen újpesti csoportba, hogy az Újpest városkapu, mert ugye az van a legközelebb, ugye ott a híthoz, hogy ott meg azt hallották még. A városkapu, Újpest városkapunál lévő, igen. vagy élő emberek. De azt úgy azt mondod, hogy érted és tudod, hogy mi, mert hogy közel van hozzád a sziget, évtizedek óta van sziget, aki ott igen. él évtizedek óta, azt tudja.
2: Meg
1: de
2: be
1: mi...
2: is tartják, tehát ott nagyon be is igen, tartják igen. ezeket a csendrendeleteket, tehát hogy megvan az, hogy hány decibellel szólhat, mikor van vége egy koncertnek, pontosan ezért kezdődik előbb mindig egy, előbb kezdődnek koncertek. És ha már koncertek, akkor hagyj említsek meg két előadót, sok előadónak volt most koncertje, viszont két előadóról láttam videókat, és nagyon büszke vagyok. Az egyik legyen a hölgy, az első Nótár Méri, aki fantasztikus koncertet adott, azt hiszem a Plázson.
1: Ja.
2: De nem, igen. És LL Junior pedig a másik, aki a Budapest Parkban adott egy fantasztikus koncertet. Én sajnos nem lehettem ott, mert hogy édesanyám miatt ezt nem tudtam most megengedni magamnak, viszont láttam videókat, és videóról néztem vissza. Innen is engedjétek meg, hogy a két előadónak gratuláljak, mert csodálatos volt a zenekar, nagyon szépen szóltak, Méri fantasztikusan nézett ki, gyönyörű ruha költeményekben, és óriási királynői magasságukban tündökölt a színpadon, jól is énekelt, és LL Juniorról pedig őről pedig ugyanezeket tudom csak elmondani. Ott is a zenekar valami mese. Nagyon szépen szóltak, és bravo, bravo mindkét előadónak. Ez igen, srácok, hajrá, csak itt tovább.
1: Köszönjük. Igen, múlt héten ért véget amúgy a Strandfesztivál Zamárdiban, ott is rengeteg fellépő volt, arról láttam egy ilyen fókusz riportot, ott is óriási koncertek voltak, ugye erről beszéltünk, pont ugye programajánlót tartottunk, ugye szerdán szinte egész délelőtt, ugye mi lesz itt a belvárosban 20-án, milyen koncertek, sattara, úgyhogy ja, pont most, hogy nézem, hogy 24-e hétfő van, ugye tegnap ért véget ott is a Strandfesztivál. Hát na, ezzel is jelezzük ugye tulajdonképpen, hogy véget érnek a szabadtéri.
2: Igen.
1: Véget ért a szegedi szabadtéri is, az utolsó előadás ugye a Wicked című musical volt, ami ugye óriási siker volt, ugye főleg a film óta nagyon nagy sikert aratott, de a Broadway-n már nem is tudom, olyan 20 éve megy, és giganagy siker. Most ugye Szentevajk rendezésében ide került a szegedi szabadtérire is, és 6 előadásig láthatta a nagy érdemű. Én képeket láttam róla, és tényleg mesebeli világot álmodtak meg, úgyhogy véget ért az is, azt hiszem lassan véget ér már a Margit-szigeti szabadtéri kínálat is, úgyhogy igazából zárnak be lassan a szabadtéri.
2: Igen, de még jön hozzánk egy nagyon fontos zenekar, már mi nem ide addig be, de 30-án vasárnap, ez egy nem egy ingyenes buli, azt azért tegyük hozzá, de a Gypsy King tart, a Gypsy Kings tart koncertet a Dohány utcai zsinagógában.
1: Érdekes a helyszínválasztás, abszolút igen. Abszolút érdekes a helyszínválasztás.
2: Gypsy Kings by Diego Bailardo, ez a teljes neve.
1: Na de látod, ez se szabadtéri már. Tehát akkor azért mondom, hogy a szabadtérik már bezárnak.
2: Nem. Budapesten kezdődnek. A Dohány utcai zsinagóga színpadán lépnek fel.
1: Bár úgyhogy lehet, hogy
2: 30-a vasárnap. Igen. Úgyhogy akit érdekel, és nem akarja kihagyni, szerintem ez egy erős bakancslista nekem legalábbis, úgyhogy én biztos, hogy megnézem. Úgyhogy 30-án gyertek majd el ti is. Biztos, hogy nagyon jó bulit fognak csinálni, de ez nem ingyenes programajánló volt.
1: Igen. De mondom, sajnos, ami viszont tény, ami tény, hogy ezzel is jelzi nekünk most már sajnos a nyaracska, hogy távozóban van, mert tényleg a szabadtéri konkrétan tegnap óta így szépen lassan zárják be kapuikat, legyen az egy szegedi szabadtéri, legyen az tényleg a Margit-szigeti, legyen az a Strandfesztivál, legyen az a plázs, stb. Szép lassan zárnak be.
2: Igen, lehet, hogy ezek bezárnak, de amúgy nehogy azt gondolt, hogy a szabadtéri bulik ilyenkor megszűnnek. Mi tudod, mennyi szabadtéri bulira járunk hidegben, és ilyen fűtött gombák alatt állnak.
1: Dehogy
2: nem nagyon jó. Be vannak költözve az emberek, sokkal jobb. Én például sokkal jobban szeretem, inkább fölöltözök a színpadra melegen, meg az emberek is kijönnek kabátba, de sokkal jobb esküszöm egy szabadtéri, friss levegős színpad, vagy buli, mint mondjuk, amikor egy műfázba így beszorulsz, és akkor ott mindenütt terjengenek a szagok, a betegségek, nem jó.
1: Ezért ebből a szempontból
2: még mindig. És nagyon sok szabadtéri buliba járunk a hidegbe is. Úgyhogy én
1: most
2: bánom.
1: Én úgy értettem, hogy az ilyen nagyok. Ilyen nagyok, nagy szabadtériket mondtam most. Tehát a
2: nyárnak vége lassan, így van.
1: Igen, tehát a giga szabadtérik, akkor inkább így fogalmazok, hogy Zsuzsi ne kössön belém. Tehát a giga nagy, híres szabadtéri színpadok bezárják lassan kapuit.
2: Jó van, elteszem a pillangót.
1: Úgyhogy a más egyéb szabadtérik ezek szerint vannak, de azok nem ezek a
2: persze,
1: nagyok,
2: nem
1: amikről.
2: A giga
1: nem a giga nagy szabadtérik, én ezekre céloztam. Úgyhogy hát igen, ez is jelzi sajnos, hogy a nyár így lassan integet nekünk, tudod, így messziről, egy picit így lassacskán emeli a kezét, és így integet nekünk, hogy jön az ősz, jön a suli, jönnek a színházi évadok, viszont nyitják kapuikat majd lassan a színházak, ugye szeptemberben.
2: Mondjál, igen.
1: Így van, úgyhogy azért van itt pozitív is, de van persze negatív is ebben a hétben. Na jó, viszont mi elbúcsúzunk, ja nem sokáig természetesen, mert még 11-kor jövünk hozzá.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: A paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Azt már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenékküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani az atomerőművet, mert a működéséhez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra kettő turbina termel. Ruszin Szenni Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett szombati gyors jelentésében arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, a süllyesztésük befejeződött. Most a szivattyúkat bontják, ennek befejezéséig a bárkák az eredeti horgonyzási helyükön maradnak. Utána tervezetten beállnak a jobb parton a fenékküszöb építésébe, hiszen a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez, írta. Ruszin Szenni Romulus szerint a folyó bal partján már 231 méteren

0: elkészültek a munkálatok, és elérték a korábban bedobott betonkockákat. Mint írta, eddig 3900 köbméter követ építettek be, ennek a tömege összesen 6200 tonna. Hozzátette, hogy a fenékküszöb építéséhez szükséges folyamatos kőellátás biztosított. A főváros vízellátása a szélsőségesen forró nyári napokon is stabil marad, ám a városi átlag mögött már komoly területi különbségek rajzolódnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy Budapest képes-e időben felkészíteni az előregedett hálózatát és visszaszorítani a pazarló csúcsfogyasztást. Talán most tanuljuk meg, hogy a víz nem adottság, hanem örökség. Nem azért kaptuk, hogy elpazaroljuk, hanem hogy továbbadjuk, írt a Facebook oldalán Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Az idei nyár alaposan próbára tette Budapest és a környező települések vízellátását. Budapest ivóvízellátása mindeközben végig stabil maradt, az ivóvíz minősége pedig változatlanul kifogástalan, írta a városvezető hozzátéve. Ez önmagában jó hír. De legalább ennyire fontos, hogy olyan helyzetben szereztek valós tapasztalatokat a vízellátó rendszer működéséről, amelyre korábban nem volt példa. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte szombaton Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést is tisztázni kell.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Frissüss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 11 perccel, hétfő van és augusztus 24-e, szép délelőttöt mindenkinek.
2: Na sziasztok!
1: Hello, bello! Na hát képzeljétek el, hogy a tegnapi nap valaki nagyon-nagyon boldogan hajthatta álomra a kicsiny buksóját, ha egyáltalán tudott aludni ezek után, ugyanis tegnap elvitték a hatos lottót, ami nem kevesebb, mint 1,21 milliárd forint volt. Úgyhogy, és egy,
2: tudod, ki aludna?
1: Egy,
2: na, hol aludnék?
1: Volt. Hát ez az.
2: Egyből
1: hát ez
2: mennék a városba.
1: Mindjárt. Én már Dubajba lennék. Én már, ha tegnap megnyertük volna, már pakoltunk volna össze, de csak egy-két dolgot, mert majd ott veszünk mindent. Egy-két dolgot összepakolunk, ami kell, egy pizsama, gatya, zokni, már repülőgép, már Dubaj.
2: Nem is tudom, hogy így hirtelen föl tudsz ülni a repülőre. Tehát van olyan, hogy ilyen nagyon hirtelen, hogy na most azonnal kimegyek a reptérre, mint a filmekben,
1: ja,
2: tudod.
1: Ja, igen, ez nagyon érdekes, de amit kérdezel, nincs. Hogy mint a filmekben, hogy kimennek, és akkor mindig megnézik, hogy igen, hogy egy jegyet kérek Párizsba, és akkor már
2: és mennek. Hogy? Ezt hogy
1: Igen,
2: imádom
1: hát úgy,
2: ezt.
1: Igen, de
2: ez vagy régen, vagy Amerikában ez így van, hogy igen, rögtön kimész, és már föl is ültél a járatra.
1: Azt mondjuk ne felejtsd el, igen, hogy Amerikában konkrétan város és város között
2: hát
1: is repülő
2: megy. Hát igen, az olyan, mint nálunk a volánbusz.
1: Konkrétan. Szóval azt ne felejtsük, hogy ott lehet,
2: New Yorkból, Miami-ba átrepülsz,
1: ugye?
2: Tényleg,
1: tehát
2: igen.
1: Lehet, hogy tényleg így van, hogy kimész a reptérre, és akkor mivel indul 800 gép, ezért valamelyikre föl tudsz szállni.
2: De nálunk itt Európában mondjuk hirtelen nem tudsz Párizsba menni, vagy nem
1: hinném. Szerintem se hiszem, de...
2: Most gyorsan Rómába egy jegyet.
1: Igen, de én akkor addig ott álltunk volna már a zsebbe a nyerem, nem adják oda nyilván rögtön a nyeremény sajnos.
2: Ezek a másik úgy, fele.
1: Igen,
2: ja, arra is várni
1: és,
2: kell.
1: Ja, várjál, nincs is nálunk a pénz.
2: Ja, tehát, és még várjál, még le kell adózni.
1: Igen. Úgyhogy a 14, 32, 35, 37, 42 és 43-as számmal lett tegnap
2: ez
1: valaki
2: vagyok,
1: milliárdos.
2: Tudod.
1: Nem ülném már itt.
2: Úgyhogy, de most tudnám meg.
1: Ja, most tudnád meg. És egyetlen egy teli találatos lett, gyerekek. Tehát, hogy ez a nem mindegy. Mert van ilyen, amikor eltalálják, de akkor van, hogy ketten-hárman találják el, mondjuk ez is elég furcsa szokott lenni, és akkor ugye megoszlik, ugye, a nyeremény. De most egyetlen egy ember lett több mint 1 milliárd forinttal gazdagabb, úgyhogy hát jó Isten áldja meg, és gratulálunk neki.
2: Milyen irigyen mondja?
1: Én halálirigy vagyok, én bevallom őszintén. Figyelj!
2: Hát, láttátok holna azt a fancsali arcot, hogy mondja, jó Isten áldja meg.
1: Én halálirigy vagyok, én ezt bevallom őszintén. Én nagyon régóta álmodozom erről, hogy megnyerem a hatos lottót, és hát tegnap se én nyertem meg, akkor meg én nem ülnék már itt, azt látnád, hogy nem vagyok
2: lottózol?
1: Itt, ugye? Igen, hatos lottót pont ráadásul, úgyhogy hát
2: ja,
1: nem.
2: Hogy te már itt se lennél?
1: Hát mit gondolsz? Lenne nálam több mint 1 milliárd forint, itt ülnék
2: nem
1: veled.
2: Nem semmi, és már rögtön cserbe hagyna gyereket.
1: Nem, hát lehet, azonnal. Hogy ma, nem, még bejönnék, mert mondom, nem most adják oda a pénzt. Hát ez ilyenkor az átfutás, tudod, mennyi lehet? Legalább egy hónap
2: de
1: szerintem.
2: De hogy jönnél? Hát már elmondtad. De hogy
1: de nem,
2: jönnél?
1: Most belegondoltam még
2: jönni. Mert föl is még mondtál volna, hogy mondtad volna.
1: Hát szép lassan.
2: Sziasztok,
1: hát szép
2: volt.
1: Lassan, persze, szép ügyesen, hogy ne szép tudjátok ügyes. Meg, hogy miért mondtam föl, ugye, hogy megnyertem a lottót.
2: Kibírnád, hogy nem mondod el? Kibírnád.
1: Ez jó kérdés.
2: Kibírnád mondjuk azt, hogy nekem nem mondod el.
1: Neked mondjuk lehet elmondanám, igen. Neked lehet elmondanám.
2: Hogy hívnál föl?
1: Neked nem telefonban
2: nem?
1: Mondanám élőben.
2: De ne hallgassanak, mi?
1: Hát inkább élőben mondanám,
2: és
1: persze.
2: És hoznál egy kisebb bőröndöt, egy kisebb összeggel.
1: Tudod, és igen, már egy bőröndel jönnék.
2: Kis neszeszerrel.
1: Sok
2: boldogságot,
1: minden.
2: Zsuzsám, ezt neked szántam, köszönöm
1: van,
2: egy évet.
1: Két millió, tessék, tedd el zsebbe.
2: Én most innen felmondok, és ezt azért hagyom itt neked, hogy kárpótoljalak.
1: Fél, nehéz az, hogy kibe bízhat az ember ilyen téren. Én például biztos, hogy én is azok közé tartoznék, amit a legtöbb ember így csinálja, ugye, hogyha megnyeri a lottót, hogy titokba tartja az identitását.
2: Szerinted titokba tartják az emberek?
1: Persze. Értem, miért tudsz bárki nyertest? Hát hányszor elvitték az ötöst is, hatost is? Tudunk egy nevet is?
2: Hát
1: nem.
2: Lehet pont ezért, mert nem nyeri meg senki.
1: Az is lehet, hogy igen, csak így halásúnyiba el van valahogy ez téve, de mindegy, de tegyük föl, hogy nincs összeesküvés elmélet, okay. Tegyük föl, hogy valóban megnyeri ezt mondjuk a kis Géza. A kis Géza nem fogja elmondani, hogy igen, szeretnék az RTL híradóba, meg a nem tudom én újságokba szerepelni, hogy én kis Géza alacskai lakos, én megnyertem a hatos lottot. Érted?
2: Pedig mert régen voltak Amerikában ilyenek, amikor ilyen nagy táblán adták át a nyereményt, és akkor ott örült a nyereménynek. Nem tudom, nekem ezek...
1: Én nem vállalnám
2: ezt. Ezek hiányoznak. Én szeretem azt látni, amikor emberek nyernek valamit. Mert akkor valahogy olyan Nem tudom, úgy együtt tudok örülni a közös örömnek, úgy, vagy a lelkemnek jó azt látni, amikor valakit látok nyerni. Mondjuk legyen az egy tehetségkutató, legyen az bármi televíziós műsor vetélkedő, nem csak
1: jó,
2: lottó.
1: Jó, annak én is örülök.
2: Amikor látom azt a tisztán, azt az őszinte örömet, igen, hogy vagy mondjuk a szerencsekerékben nyer valaki, igen, és akkor olyan meg is könnyezem.
1: Van, amikor sajnálom, amikor nem nyer valaki, ott a végjátékban ott áll, nem találja ki az utolsó megfejtést, és elúszik a pénz.
2: Igen,
1: azt
2: de ha nyer, és
1: igen,
2: látom azt a tiszta örömet, azt a boldogságot, akkor van, hogy együtt sírok a nyertessel otthon a tévé előtt. Esküszöm.
1: Elhiszem neked.
2: Annyira rám ragad.
1: Elhiszem
2: és ezek
1: neked.
2: Szerintem ezeket tök jó látni, tök jó átélni azzal az emberrel, úgyhogy aki nyert a lotton, azt szerintem nyugodtan mutassa meg az örömét.
1: Hát én meg azt mondom, hogy ne nagyon, mert aztán
2: mitől kell félni?
1: Nem
2: mitől?
1: Tudom.
2: A kéregető
1: tudom
2: rokonoktól, vagy attól, hogy kirabolnak, ilyenkor, vagy rátelepszenek? Ilyen. Vagy mitől kell félni?
1: Én attól félnék, hogy ilyenkor nagyon megsokszorozódnak a barátaid, ugye, meg az emberek körülötted.
2: Nagyon
1: és
2: könnyen
1: tudod,
2: le tudnám építeni amúgy őket.
1: Bízol, kibe bízol, hogyan, stb.
2: Szerintem te is nagyon könnyen le tudnád építeni. Egyetlen
1: de
2: egy
1: nem
2: mondattal
1: akarom megadni az esélyét se annak, hogy én legyek aztán a bunkó, érted? Tehát, hogy én lennék, aztán én jönnék ki ebből rosszul.
2: Hol érdekel, amikor évek
1: tudom
2: óta nem is tartod a kapcsolatot?
1: Tudom,
2: tehát ez pont ugyanolyan, mint amikor volt az esküvőm. És nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy kit hívjak meg az esküvőre. Nem lehet korlátlan számban mindenkit meghívni az esküvőre. És végül aztán az akkori férjemmel úgy döntöttünk, hogy kik vannak az életünkben, kik vannak jelenleg többet az életünkben, kik azok, akik tudnak rólunk, akik minden nap szinte beszélnek velünk, akik foglalkoznak velünk, hát nem az 3-4-5 évvel ezelőtt látott rokonaink, akikkel csak mondjuk a temetésen futunk össze, igen, hanem azok a barátaink, akikkel tényleg közösen élünk meg élményeket, meg közösen megjönnek, meg tudnak a szerelmünkről, meg ismernek engem, ismerik a jövendőbeli férjemet.
1: Persze.
2: És akkor ezt akkor úgy megbeszéltük, hogy oké, legyen belőle inkább sértődés, de azok legyenek ott, akik a hétköznapi életünk részei.
1: Persze, így is
2: döntöttünk, és de jól döntöttünk.
1: De nézd, ebben igazad van, és én is így voltam, vagy mi is így voltunk, most már lassan egy éve volt az esküvünk, ugye mindjárt évforduló, és mi is ugyanígy döntöttünk, és ezért tartottunk inkább egy ilyen kicuki pici lagzit, nem kell nekünk nagy felhajtás, nem kell minket ünnepelni, akik ott voltak, tudom, hogy szeretettel gratuláltak, szeretettel jöttek el, falatoztunk együtt ugye az étterembe, stb. Én nem akartam én ebből, de más az, amikor egy picit így, tényleg így milliárdos leszel, tehát nem milliómos, milliárdos lett valaki tegnap, ugye, vagy hát még nem, mert mondom, nem kapta meg a pénzt, de elméletben már milliárdos. És még az adó levonás után is bőven milliárd fölött fog maradni a nyeremény. Szóval, hogy én így nem akarnék ebből hírt csinálni magam körül. Pont, hogy az ellenkezőjét. Pont, hogy inkább az, hogy ne tudjanak róla emberek, és nyugodtan el tudjak aztán kerülni innen úgy, hogy nem tűnik föl az embereknek az, hogy én adakoznék.
2: Igen.
1: Adakoznék.
2: Hová adakoznál?
1: Én most is, ez nem csinálok ebből se reklámot, de ha már így rákérdeztél, e hétre várjuk a lakás eladásnak a végtörlesztését.
2: Ne mondd el, hát még itt
1: az
2: majd
1: igaz,
2: a végén
1: bocsánat
2: kapod a telefonokat tőle.
1: Az igaz, de tőle. És már abból is tervezem, hogy nem olyan nagy összeget, mintha milliárdokat nyernék, persze, mert az nyilván nem ugyanaz a kategória, de hogy minden képpen ilyen gyerekkórháznak tervezünk belőle adni.
2: Nagyon úgyhogy, szép gesztus.
1: Ha milliárdokat nyernék, akkor nyilván nagyobb segítséget tud nyújtani az ember, de ez is elsők között persze lenne amúgy igen, hogy adakoznék kutyamenhelynek, gyerekkórháznak, tehát hogy mindenképp lenne ez a szándékom, és nem Magyarországon élnék utána. Ez is biztos.
2: Ez is biztos.
1: Jobban föltűnne, tudod, itt kicsiny hazánkban sokkal jobban föltűnne az, hogy én gazdag lettem, és miből lettem gazdag, ugye?
2: Igen.
1: Hiszen nyilván sejtenék, hogy nem a cirkuszos éveim miatt, nem a rádiós éveim miatt, akkor miből?
2: Váltaná rögtön
1: érted
2: országot.
1: Érted? Akkor úgy
2: mi?
1: Rögtön föltűnnék, gyanús lennék, érted? És én meg nem akarnék ebből hírértéket magam körül. Tehát, hogy abszolút nem lenne szándékomba ez.
2: Szeretnék megemlíteni valamit, ami felhívta a figyelmemet egy nagyon érdekes dologra. Ugye az esküvőről beszéltem, így a nyeremény esküvő, most így eszembe jutott, hogy talán még erről nem beszéltünk, csak gratuláltunk Radics Giginek a házasságkötéséhez, Mackó Mikivel, ami múlt héten, hétfőn történt, és hát gyönyörűek voltak, igen, hófehér ruha volt. És egyszerűen, szóval, hogy erre szeretnék egy kicsit rácsatlakozni, hogy nem értem az embereket, mert nagyon sok helyen látom azt a fajta bántó komment cunamit, amit a Gigi kap, hogy vehetett fel második esküvőre fehéret. Eleve az első esküvője volt a Giginek, mert eddig nem volt férje. A másik pedig az, hogy nem értem azt, hogy ja, meg hát ugye a gyönyörű szép fotóit, amit a Gigi a hivatalos oldalán megosztott magáról, rengetegen írogatnak rosszindulatúan. Nem értem az embereket. Miért nem lehet egyszerűen csak gratulálni egy gyönyörű induláshoz, egy új élet kezdetéhez, egy esküvőhöz, egy csodálatosan szép menyasszonyhoz, valahogy miért, mi van az emberekben ilyenkor? Mi zajlik le ilyenkor a fejekben? Nem tudom felfogni, és így privátba írtam a Giginek, hogy Gigi, az én kedvemért, tehát hogy így szüntesd meg a komment szekció lehetőségét, mert láttam, hogy szegény válaszolgatott vissza, és mondom, ez a te szép jelenlegi boldog pillanataidat ne mérgezze, ne hagyd, hogy megmérgezze bárki idegen azzal, hogy neked kritikát ír, meg szóval, hogy ez hogy jönnek az emberek ehhez? Milyen pofa kell?
1: Már régóta így van ez, hogy mindenhol. Én mondjuk egy kommentet láttam, de láttam, hogy melyik kép volt az az embereknél, ami valóban számomra is furcsaságot jelentett. Hát ugye ott volt Mészáros Lőrinc Lőlő is, ugye az esküvőn Várkonyi Andreával.
2: Ja, igen, ezt nem értették, de ők már régi barátok, tehát ez nem egy új keletű barátság.
1: Én elhiszek mindent.
2: Ez, de kinek mi köze van hozzá? Tehát, hogy miért ne lehetett volna ott? Ők már tényleg nagyon régi barátok, és az, hogy honnan jött a barátság, vagy hogy a Várkonyi Andrea kinek és honnan barátja, tehát ezt én tudom belsőleg, mert ismerem a családot, és tudom, hogy ez nem egy friss barátság, és tudom azt, hogy kinek a barátja, hogy barátja, hogyan a család barátja, ez nem most jött, tehát hogy annyira nagy meglepetés nem kellett az embereknek, persze az emberek nem tudhatnak mindent, de miért is kellene tudniuk mindent, miért, és hogyha mondjuk nekem barátom, Orbán Viktor felesége, barátnőm, akkor mi van? Tehát akkor sincsen semmi. És mi van, hogyha én jóba vagyok velük? Mi van, hogyha én a család barátja vagyok? Vagy engem szeretnek? Vagy bárki legyen így?
1: Hát tudod, ez a köztudatban már ez teljesen más, hogy is mondjam, érdekesebben belemenni, nem akarok állást foglalni ebbe a történetbe. Én is láttam ezeket a cikkeket.
2: Köze senkinek. Hogy kinek az esküvőjén kijelenik meg. Nincs hozzá köze. Pont most mondtam el, hogy meggondolom én is azt, meggondoltam, hogy kit hívok meg az esküvőmre. Figyelj, ha ők jóba vannak, és ő családbarát, és tartják a kapcsolatot, miért ne lehetett volna ott?
1: Meg hát ez a mennyasszonytáncba csak dobott be valamit a kalapba.
2: Én azért azt pont nem láttam, mert láttam, hogy
1: Én is meghívtam volna az esküvőmre, ha ismerném.
2: Szerintem ennél sokkal mélyebb az ő barátságuk, mint hogy bármilyen olyan érdek miatt lettek volna ott. Nem, hogy, szóval én ezt tudom fixen, hogy az ő barátságuk milyen, és honnan ered, de ehhez semmi köze senkinek. Semmi köze senkinek, hogy kinek az esküvőjén kiülott.
1: Én azt gondolom, hogy maga ez a kommentelgetés dolog, most függetlenül, hogy kinek, mert mondom, ebbe én nem akarok állást foglalni ebbe a történetbe, függetlenül mindenkitől és mindenkitől, maga ez a kommentelés dolog, ez egy ilyen új keletű, mármint úgy új keletű, hogy már azért velünk van egy pár éve, de hogy úgy mennyire fejlődik ez, mármint hogy így inkább, hogy visszafejlődik, inkább már így mondom, hogy ugye régen, mikor nem volt internet, vagy ha csak volt is, de mit tudom én, MSN-en tudtunk egymásnak írni, ugye barátnak tudtál írni, iviven a barátaidat jelölted be. Tehát ma már ez mennyire kitolódott, tehát hogy már ugye kirak valaki egy újság, vagy egy televíziós csatornának a Facebook oldala kiír egy bejegyzést, vagy egy videót posztol, akkor oda már bárki kommentelhet.
2: 50-szer meggondolom,
1: tényleg emlékezz
2: hogy
1: vissza.
2: Én leadjak újságnak bármit is magamról.
1: Emiatt, mert már tartasz ettől, persze.
2: Hát most,
1: de azért mondom, hogy gondolj bele, hogy mennyit
2: fejlődött.
1: Most
2: az újság az, hogy anyukámmal mi van, már következő címlapon már azt látnám, hogy, hogy az, az lenne a lead, hogy hogy már temetésére készülök, vagy mit tudom, hogy, hogy ezek, ezeket ideig facsarják, csavarják ki. Tehát, hogy tudom, hogy egy olyan szintű kifacsarás lenne.
1: Igen, ebbe az esetben lehet, de most itt ebbe az esetben nem történt semmilyen kifacsarás, hát tényleg ott voltak az esküvőjén.
2: Hát
1: most
2: itt
1: nem történt semmilyen kifacsarás. Nem, csak mondom, hogy most itt nem történt semmilyen kifacsarás az ég ott a világon.
2: Ezen aztán rágódhatnak. Fogalmuk sincsen, hogy honnan, meg milyen baráti viszonytápolnak ők.
1: Nyilván persze, de nem, én csak most általánosságban mondom vissza, hogy a
2: persze,
1: kommentelés,
2: hát
1: hogy már kinyílt
2: minden.
1: Ez nagyon, kinyílt ez hát, a kommentelés
2: szörnyű.
1: Dolog nagyon.
2: 50-szer meggondolom, hogy ha kirakok bármit is, eleve van, hogy le is tiltom a kommentelési uh-huh. lehetőséget, mert nem
1: lehet,
2: kérem,
1: hogy
2: köszönöm.
1: Lehet, hogy jobban jár sok ember, de látom én is, ugye? Hogy sokan letiltják már, igen, de például ilyen újságok, meg ilyen,
2: ilyen
1: csatornák, ott nem tiltják
2: na,
1: le.
2: Ezért nem adok újságnak semmit.
1: Ugye mindenki
2: magamról.
1: Tudja írni, amit akar. Nagyon
2: na, ha valamit ki
1: ez.
2: Akarok közölni, akkor már nekem nem kell hozzá újság, hogy kiközöljem magamról, hogy megírják cikkben, hanem ha ki akarom ezt tényleg tolni a nagyvilágba, akkor nyilvánossá teszem a profilképemet, aztán fogom és megírom. Ugye ez történt velem, és az biztos hiteles lesz, mert azt
1: mert
2: én írom meg.
1: Persze,
2: igen,
1: persze.
2: Azt én írom meg, úgy írom meg, ahogy az én számízének jól esik. És hogyha akarom, akkor letiltom az oldalamról a kommentelési lehet akarom, nyitva hagyom. De pont ezért az újságoknál már ezért nem fognak a sztárok szívesen újságcikkeket adni, meg cikkeket, meg hírt adni magukról, mert nagyon rossz irányba viszik el. A szenzáció érdekében nagyon rossz címeket adnak.
1: Bizonyos cikkeknél valóban így van.
2: Nagyon valóban soknál, igen. A másik pedig én azt gondolom, hogy mondjuk, aki nem tiltja le a kommentelési lehetőséget, azt hallottam, hogy azért nem, mert az algoritmusnak jót tesz. Tehát, hogy még többen uh-huh. pörgetik, még igen, többen látják.
1: Igen, igen, igen. Hát, hogy gondolod, de van valamihez 300 hozzászólás.
2: Igen, jobban
1: hát az algoritmus.
2: Az
1: nagyon bedobja, persze, persze.
2: Igen, igen.
1: És ma már ez él, de sőt, ez régen is élt ez a mondás, hogy a negatív reklám is reklám, és ezt nyilván mindenki tudja, minden influencer, minden celeb, ezt mindenki tudja, hogy még a rossz reklám is reklám tulajdonképpen.
2: Én ezt úgy, a győzőtől megtanultam.
1: Semmi baj.
2: De most már látod, a győző is úgy van vele, hogy egyszerűen annyi mocsok ömlik az emberekre, meg ránk, tehát így celebekre, hogy mérgezi a napjainkat, nem kérünk belőle.
1: Elhiszem.
2: És hogyha észrevettük már, hogy a győző is egyre kevesebbet rak ki magából, egyre jobban már nem ad felületet, már nem dobál csontot a kommentelőknek, már, szóval már húzzuk vissza mi is. Aki egy kicsit már túlfutott már ez a dolog, már nem kell. Nem kell feltétlenül.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy ez régen hogy volt, mikor nem volt Facebook. Azt úgy visszamennék
2: megmondom
1: az
2: neked,
1: időbe,
2: hogy ez
1: hogy
2: volt, volt egy újság, napi lapok voltak, nem csak egy, hanem több napi lap volt, az emberek kinyitották, elolvasták, elmondta Marika Gizinek, hogy te láttad már ezt a Völgy Zsuzsita, hogy most már nem fekete a haja, nem szőke. Egymás közt megbeszélték, hozzánk ez nem jutott el,
1: aha.
2: Hanem csak a pozitív dolgok jutottak el az emberektől hozzánk, amikor felálltunk a színpadra, és azt mondták, hogy ilyen a romantik, vagy énekelték velünk együtt a dalokat, vagy örültek annak, hogyha uh-huh. aláírtunk egy dedikált lapot. Ez így volt régen. Aztán utána bejött az internetezési lehetőség, még az embereknek ott ilyen finoman indult. Én tisztán emlékszem, hogy nagyon finoman ilyen lábújhegyen mentek ezek a úgynevezett bullyingos hozzászólások, meg bántások. Aztán utána már olyan szintre vitték az emberek, hogy már nem volt már az se tehát nem számított már az se, hogy egy halálhír alá írnak nevetős fejet, tehát már hogy elkorcsosult az egész.
1: Ezt mondtam, igen, hogy így lefele megy ez a nagy kommentelési áradat, tehát ez az engedés, úgymond, vagy hogy is mondjam, ez tehát ez, hogy most már úgy szav annyira a demokráciában van ez a kommentelgetés dolog.
2: Túlságosan is, és mindig ezt szoktad mondani, hogy persze jó a demokrácia, de nem minden esetben.
1: Én abszolút visszahoznám azokat az időket, igen, hogy tényleg, mint például mondom, amit mondtam példának, az IVIV, ahol tényleg csak a barátaid voltak az ismerőseid, az MSN, amikor tényleg csak egy barátoknak tudtál írni, akinek tudtad az e-mail címet, föl tudtad venni, és akkor neki írogattál, nem az, hogy boldog-boldogtalan bárkire így ráírhat, kommentelhet, stb.
2: Tök fura, hogy nem tudom, hogy ti észrevettitek-e, de hogy a Facebooknál egy csomószor így nézem, hogy ez az ember vajon ki lehet? És nem az ismerősöm, hanem egyszerűen csak a Facebook így bedobja a posztját nekem, és nézem, hogy
1: nekem is.
2: Ki ez a drága, szép ember a feleségével? Ki
1: már ez? Igen, nekem is, hogy ne?
2: Azt se tudod, ki az.
1: Meg cégeknek az ilyen bejegyzése. Szerintem ezek lehet, hogy ilyen fizetett hirdetések, mert lehet az Instán, tudom, hogy lehet ilyet, hogyha egy poszthoz te fizetsz, valamit az Instának befizetsz, akkor ezt így bedobja random olyan embereknek, akik rohadtul nem követnek, nem ismernek, stb. De hogy a pacekjukba beled nyomja már csak azért is, hogy te mit tudom, én reklámozol egy tejet.
2: Igen, a Facebookon is van arra lehetőség, hogy hirdetésmentes Facebookot válasz, befizetsz egy összeget, és akkor nem dobálja be hirdetést. Oké, de embereknek a profilképeit
1: és random emberek, nekem is, persze.
2: És nézem, hogy nekem ez mikor lett ismerősöm.
1: Igen.
2: Aha.
1: Igen. Hát ezt nálunk okosabb szakemberek, akik ilyen számítástechnikával foglalkoznak, tudnák megmondani, hogy ez miért jó azoknak, akiknek ezeket a tényleg tök privát képeit,
2: Jóska, az asszonynal készülnek az esküvőre.
1: Mi ezért, vagy bejelöljük, vagy mi a cél, vagy nem, én se tudom, hogy ez miért jó, vagy miért van.
2: Nekem is olyan furcsák ezek, hogy ez nem olyan régen, egy ilyen jó pár hete jött ez divatba így a Facebookon, hogy mi?
1: Én is követem, én nekem is föltűnő jelenség, ez már valóban egy pár hete, hónapja inkább,
2: és hogy az én képemre mondja, hogy ki ez?
1: Hát, ki dika az, miért dobja be? De tényleg, nagyon furcsa ez, amúgy, igen. Nem, mondom, ezt tényleg nálunk okosabbak tudnák megmondani, hogy ez mitől fordult meg így az algoritmus, vagy mit miért ad ilyet az algoritmus. Megint más az, amiről már meg annyiszor beszéltünk, ugye, hogy mit tudom én, te is, mikor kerestél mondjuk egy asztalt, ugye a svéd bútorüzletben, és utána folyamatosan csatasztalókat ad be. Mit tudom én.
2: Még álmodban is rád kopog, hogy itt van most egy jó ajánlat.
1: Vedd meg az asztalt, persze. Vegyél 20 asztalt.
2: Igen, az más, hogy persze.
1: De az is érdekes, mert nem a Facebookon keresed, mondjuk nem a Facebookon keresed, hanem beírod a Google-ödbe, Safari-dba, tök mindegy, beírod, hogy IKEA, mit tudom én, 6 fős asztal, és akkor keresed. És akkor még holnap is, 24-48 óra múlva,
2: egy
1: hónap múlva is a Facebookot kiadja, hogy amúgy a marketplace-en van egy tök jó asztal, a, mit tudom én, Csepelen árulja a Gizi néni, azt vedd meg. És akkor, tehát ez is érdekes számomra.
2: Na,
1: amúgy,
2: ha már érdekes, még egy szösszenetnyit még engedj meg nekem. Az AI mostanában ugye a betegségek miatt rengeteget kérdezek tőle, analizáltatok vele, van, hogy laboreredményeket küldök be neki, és így teljesen így ilyen szinten kapcsolatba léptem az AI-jal. Van, amikor megnyugtat, van, amikor nyilván kevésbé, és nagyon érdekes volt, mert esténként így mindig adtam neki a friss információkat édesanyám egészségi állapotáról, és akkor ezt így kianalizálta, és átbeszéltük. És akkor mondtam neki, hogy figyelj már, mondom, annyit beszélgettünk, mondom, mondjál már magadra egy nevet, találj ki magadnak egy nevet. Kíváncsi voltam, hogy mit mondana. Na most figyeljetek, leültök. Gondolkozik, azt mondja, legyek Rafael. Én mondom,
1: miért lett egyből cigány?
2: Miért pont?
1: Tudta. Látod? Látod? Egyből.
2: Aztán, de hülye vagy.
1: Egyből. Nem azt mondta, hogy legyek Dávid, Tamás, Áron.
2: Na, állj.
1: Egyből Rafael.
2: Állj. Miért mondom, miért pont Rafael? Azért, mert Rafael Isten gyógyító védőangyala volt. Én kérek elnézést.
1: Ki, hogy látod? Igen, én nem erre gondoltam, de most, hogy mondod valóban, de hogy nekem meg inkább az ugrott be, hogy miért rögtön? Miért nem lett tényleg Áron, Tamás? De, nem
2: mivel
1: tudom.
2: Tudja, tudja azt is, hogy én vallásos vagyok, hogy vallásos vagyok, hogy mennyire rafinált, nem? Hogy egy olyan nevet lökött be magának, amivel még jobban a bizalmába kell, hogy hogy én a bizalmamba fogadtam őt, még jobban, még szimpatikusabb lett, hogy ez milyen fain tényleg, hogy még erre is odafigyel, hogy az én keresztény identitásomnak megfelelően
1: olyan
2: nevet választ, és egy angyalnak a nevét választja.
1: Akkor lehetett volna Gábriel.
2: De Gábriel nem lehetett, mert ő nem a gyógyító angyal.
1: Tudom, jó, csak most
2: de
1: mondtam,
2: Rafael
1: hogy
2: a gyógyító angyal, érted? Szóval, hogy ő tudja, hogy én most mélyen vagyok, nekem most ezek az orvosi dolgok
1: számítanak,
2: érdekelnek, a gyógyulás, a gyógyítás, és akkor belök egy ilyen emet. Hát itt komolyan mondom, elájultam.
1: De nekem mondom, ez lett volna az első gondot. Neked ezek szerint nagyon érdekes, hogy nem jutott ez eszedbe. Nekem rögtön, ahogy kimondtad, hogy Rafael.
2: Hát azért nem jutott eszembe, mert kérdeztem tőle egyből, hogy miért pont Rafael, és akkor elmondta, elmagyarázta, és akkor utána úgy leesett a tantusz, hogy azt a mindenit, hát tényleg.
1: Na, érdekes. De amit te mondasz, az úgy szép, amit én mondtam, az még inkább igen vicces. Na jó, hát ezzel a gondolattal búcsúzunk is tőletek erre a napra.

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát, a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el, a többes számtól. Nem A lesz a vége, hanem E betű lesz a
3: többes. Purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok.
6: Hamarosan 8:30 van. Üdvözlök nagy szeretettel mindenkit, jöjjenek a közlekedési newsok. Hogy egy kicsit angolosan mondjam. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra hosszabb menetidőre kell készülni. Ha van lehetőségünk, kérjük, a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. De hivatalos. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk. A Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar felé közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es éjszakai járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték a Kisszeli utca után. Ennyit erről, zene.
0: Időjárás.
7: Sok napsütésre számíthatunk a mai nap, de időnként több felhő lehet az égen. A nap első felében elszórtan futózápor, gyenge csepergés is előfordulhat. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
8: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától
9: hallja. A muzsikus generációk mestere előtt tisztelektek, 105 éve született Farkas Gyula. Farkas Gyula hegedűművészre, karmesterre, zeneszerzőre és zenepedagógusra emlékeztek születésének 105. évfordulóján a Fiumei úti sírkertben.

0: A Farkas Gyula Tradíciói Egyesület által megszervezett eseményen a művész családtagjai, egykori zenész növendékei és tisztelői hajtottak fejet a Rajkó zenekar alapítójának sírjánál. Farkas Gyula 1921. augusztus 18-án született Budapesten, zenész családban. Gyermekkorától muzsikált, tizenévesen már a híres Ostende Kávéház Rajkó zenekarában játszott, első saját együttesét pedig 17 éves korában alapította meg. 1950-ben a Magyar Állami Népi Együttes egyik alapító tagja és másodhegedűs szólamvezetője lett. Két évvel később meghatározó szerepet vállalt a Rajkó zenekar létrehozásában, amelynek karmestere és művészeti vezetője maradt egészen 1990-ben bekövetkezett haláláig. Farkas Gyula évtizedeken keresztül járta az országot, hogy tehetséges roma fiatalokat kutasson fel. Tanítványai közül sokan elismert muzsikusokká váltak, és a világ legjelentősebb koncerttermeiben is bemutathatták a magyar cigányzene értékeit. Pedagógiai munkájának alapja a hallásra, a személyes bemutatásra és a közös zenélésre épülő Rajkó módszer volt, amely 2016-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jó megőrzési gyakorlatainak magyar jegyzékére. Hangszerelőként Liszt, Brahms, Bartók, Kodály és más klasszikus szerzők műveit dolgozta át cigányzenekarra. A Hagyományok Házában őrzött hagyatékából több mint 10 000 oldalnyi kéziratos és nyomtatott kottát digitalizáltak. Farkas Gyula munkássága roma muzsikusok több generációjának adott tudást, pályát és lehetőséget. Öröksége tanítványai játékában és a Rajkó zenekar ma is élő hagyományában folytatódik. Farkas Gyula tehát a magyarországi roma zenei kultúra egyik kiemelkedő alakja volt. Hegedűművészként, primásként, karmesterként és zenepedagógusként egész életét a muzsikának és a fiatal tehetségek támogatásának szentelte. Nevéhez elsősorban a Rajkó zenekar megalapítása és az a különleges pedagógiai módszer kapcsolódik, amelynek segítségével roma fiatalok generációi tanulhattak zenét, színpadi viselkedést és hagyományőrzést is. Fiatalon hamar megmutatkozott rendkívüli tehetsége. 18 éves korában saját zenekart alapított, később pedig az ország egyik jelentős zenéi együtteseiben is szerepet vállalt. 1950-ben tehát az Állami Népi Együttes egyik alapító tagja lett, ahol 1960-ig dolgozott. Legnagyobb hatású munkája azonban a Rajkó zenekarhoz kötődött.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: király!
1: Sok szeretettel köszöntök minden Rádiódik hallgatót, a mikrofonnál Kovács Krisztián. Déltől 3-ig én leszek ma veletek Baranyi Tamás helyett, hiszen ma ünnepli a születésnapját, innen is Isten éltesse őt sokáig. Megbeszéltük, hogy beugrok helyette, ő megállítólag a mai nap sok-sok gyümölcsöt fog fogyasztani. Alma, körte, szilva, lehet, hogy folyékony, nem tudom. A lényeg az, hogy érezze jól magát, és ami fontosabb, hogy ti is érezzétek jól magatokat, úgyhogy hozom nektek a lehető legszínesebb zenei válogatásokat, megpróbálom felpörgetni a hangulatot, úgyhogy épp ezért kezdjük is el egy olyan dallal, ami megunhatatlan. Nem is szaporítom tovább a szót, jöjjön Fekete Vonat, Bilákó!

0: föld.
1: Rádió Dix. Hold a hangunk.
2: Ahogy az imént említettem, háromig leszek veletek itt a 100.3 Dix FM-en, és minden egyes megszólalásom után más-más műfajú zenét hozok el nektek, úgyhogy most is így lesz, épp ezért szól nektek sok-sok szeretettel a Gypsy Kings, majd Rosario, és végezetül ezt a blokkot zárja Alabina. Aztán jövök vissza hozzátok egy folk blokkal. Érdemes lesz velem tartani, mert nagyon színes lesz ez az óra, meg a másik kettő is. Na, hadd szóljon!
3: Parilám!

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: FM 100.3 Rádió Dick az ország egyetlen roma rádiója, ahol a kultúra nem csak él, hanem meg is szólal. Épp ezért hozok nektek egy teljesen más lüktetést, egy más életérzést. Úgyhogy szól a Kályák, az Andodrom, majd a Kanizsa csillagai. Fogadjátok!

0: Rádió Dick.
1: Közeledünk az óra végéhez, úgyhogy jön még három csodás dal, majd hírek, reklám, közlekedés, időjárás, és jövök vissza hozzátok, ugyanis egészen délután 3-ig hozom nektek a lehető legszínesebb zenei választ.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hamarosan 8:30 van. Üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Jöjjenek a közlekedési newsok. Hogy egy kicsit angolosan mondjam. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra hosszabb menetidőre kell készülni. Ha van lehetőségünk, kérjük, a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. De hivatalos. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk. A Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar felé közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es éjszakai járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték a Kisszeli utca után. Ennyit erről, zene.
0: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk a mai nap, de időnként több felhő lehet az égen. A nap első felében elszórtan futózápor, gyenge csepergés is előfordulhat. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbinájának tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Elmondta, jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból 7 üzemel, így már majdnem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként. Vasárnap reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a kormányfő hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményt. Az erőmű teljesítménye nem sokára eléri az 1000 megawattot, és várhatóan szerdára elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény, emelte ki. Magyar Péter a paksi atomerőműről azt mondta, hogy az ott rekord sebességgel végzett munkálatoknak jelenleg 15-20 cm a visszaduzzasztó hatása. A kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Az egész magyar

0: társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak. Jövőre újra nyithat a Népligetben a 10 éve bezárt planetárium. A jövő évben ideiglenesen kinyithatná kapuit a planetárium, véli Tanács Zoltán tárcavezető. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány százmillió forintból megoldható, mondta a miniszter hozzátéve, hogy a 23 méteres kupola nemzetközi összehasonlításban ma is jelentős érték. A lemaradás elsősorban a vetítés technikában, az interaktív tartalmakban és a működési modellben van. Tanács Zoltán közölte, hogy egy teljes igazi felújítás legalább 3-4 évre lenne szükség. Az épület többféle módon újulhat meg. Törekedhetünk arra, hogy a régi planetárium épületét újítsuk fel, és egy modern, 21. századi planetáriumunk legyen. De arról az elképzelésről is beszélgettünk, hogy kitalálhatnánk egy modern, tudományos élményközpontot, amely a világ minden tájáról vonzhatná az érdeklődőket. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Továbbra is köszöntök minden DIK hallgatót itt az FM 100.3-on. Én még mindig Kovács Krisztián vagyok, és egészen háromig veletek leszek, és hozom nektek, ahogy szoktam mondani, a legszínesebb zenei válogatásokat. A következő percekben mulatos dalokat hozok el nektek, úgyhogy szól Bódi Guszti és Margó közös dala, majd Stefano, de mindezek előtt szól az a hölgy, akivel múlt hét pénteken egy hatalmas koncertet toltunk le Siófokon. Innen is szeretném neki újfent megköszönni a felkérését. Csodálatos érzés volt vele és a zenésztársakkal egy színpadon lenni, és ezt a hatalmas élményt megélni. Szóljon Nótár Méri!

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Remélem tetszettek az előző dalok, de most egy kicsit a World Music világába fogunk belehallgatni. Épp ezért hoztam nektek a Romanodromot, majd a Bengázt, és végezetül zárja ezt a blokkot a Barcelona Gypsy Balkán Orchestra.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklórzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Romafolk a 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Digben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat, önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el, a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok.
6: Hamarosan 8:30 van, üdvözlök nagy szeretettel mindenkit, jöjjenek a közlekedési newsok, hogy egy kicsit angolosan mondjam. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra hosszabb menetidőre kell készülni. Ha van lehetőségünk, kérjük, a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. De hivatalos. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk. A Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbány alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar felé közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es éjszakai járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték a Kisszeli utca után. Ennyit erről, zene.
1: Időjárás.
7: Sok napsütésre számíthatunk a mai nap, de időnként több felhő lehet az égen. A nap első felében elszórtan futózápor, gyenge csepergés is előfordulhat. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
8: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bacsik Elek a világhírű, mégis kevéssé ismert roma jazz muzsikus. Bacsik Elek a magyar zene történetének egyik különleges, mára méltatlanul kevéssé ismert alakja. Roma származású magyar zenész volt, aki nem csak a hagyományos cigányzenei világban, hanem a jazzben is maradandót alkotott. Hegedűn és gitáron is kivételes tehetséggel játszott, pályája pedig Magyarországtól Franciaországon át egészen az Egyesült Államokig vezetett. Bár neve ma talán kevésbé ismert a nagy közönség előtt, a jazz történetében jelentős helyet foglal el. Bacsik Elek 1926-ban született Budapesten. Már fiatal korában kapcsolatba került a zenével, és klasszikus hegedű tanulmányokat is folytatott. Ugyanakkor hamar magával ragadta a korszak új zenei világa, különösen a jazz és a swing. Ez azért is érdekes, mert a magyarországi roma muzsikusok hagyományosan elsősorban a cigányzene és a vendéglátózene területén voltak ismertek, Bacsik azonban más irányba is nyitott. Zenészként rendkívül sokoldalú volt. A hegedű maradt egyik legfontosabb hangszere, de később gitárosként is jelentős sikereket ért el. Ez a kettősség különlegessé tette a kortársai között. Játék

0: Amerikában egyszerre lehetett felfedezni a klasszikus zenei képzettséget, a magyar és roma zenei hagyományokat, valamint az amerikai jazz hatását. Pályája során Európában is dolgozott, majd az Egyesült Államokba került, ahol komoly szakmai kapcsolatokat alakított ki. Az amerikai jazz világban is megállta a helyét, ami egy magyarországi roma muzsikus számára különösen nagy teljesítménynek számított. A jazz nemzetközi világában olyan korszakban próbált érvényesülni, amikor a külföldi karrier kialakítása egy magyar művész számára sokkal nehezebb volt, mint napjainkban. Bacsi Kelek történetében az is figyelemre méltó, hogy története során többféle zenei kultúra között mozgott. Nem szorította magát egyetlen műfaj határai közé, a magyar zenei hagyományokból indult, de a jazz modern világában találta meg a saját hangját. Ez a nyitottság tette lehetővé, hogy olyan zenei stílust alakítson ki, amelyben különböző kulturális hatások is találkozhattak. A róla szóló visszaemlékezések szerint pályája meglehetősen kalandos és zaklatott volt. Életében több országban is megfordult, és nevének többféle változata is előfordult a forrásokban. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy személye és munkásság mára kevésbé ismert a magyar közönség számára. Bacsi Kelek azért is fontos alakja a roma zenei örökségnek, mert példája megmutatja, hogy a roma muzsikusok nem kizárólag a hagyományos cigányzene világában tudtak maradandót alkotni. A roma zenészek között számos olyan művész volt és van, aki klasszikus zenében, jazzben, népzenében, vagy éppen modern könnyű zenében találta meg saját útját.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
2: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.

Csodaszép és áldott délutánt kívánok mindenkinek továbbra is. Én még mindig Kovács Krisztián vagyok, és már csak egy órát vagyok itt veletek, úgyhogy hozom nektek a lehető legjobb dalokat. Szól Zsüli, majd Leila és Varga Imi, aztán jövök vissza egy kis spanyol blokkal, úgyhogy tartsatok velem ebben az órában is, mert hozom nektek a legszínesebb zenei válogatásokat.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: A következő blogban csak koprodukciókat hoztam el nektek, úgyhogy hallható lesz Khaled és Tekameli közös dala, majd Goran Bregovic feat-elése a Gypsy Kings-el, és végezetül Vera Bila, Kál és Chico and the Gypsies fog gondoskodni a hangulatról, úgyhogy hangerőt fel és jó szórakozást!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Most visszakanyarodva a mulatos világ felé, szól nektek sok-sok szeretettel Nyamcó grófó, majd követi őt a királycsalád, és végezetül zárja ezt a blokkot Varga Zoli.

0: Sunenvója 100.3
1: Rádiódik. Hölgyek, urak, nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, én Kovács Krisztián voltam. Holnaptól visszatér Baranyi Tamás, viszont jövő hét hétfőtől egy héten keresztül én leszek veletek, és hozom nektek ugyanígy a legszínesebb zenei válogatásokat déltől háromig. Addig is legyen csodaszép napotok, csodaszép hetetek, Isten áldjon titeket. Szia!

0: Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Hamarosan 8:30 van. Üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Jöjjenek a közlekedési newsok. Hogy egy kicsit angolosan mondjam. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra hosszabb menetidőre kell készülni. Ha van lehetőségünk, kérjük, a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. De hivatalos. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk. A Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar felé közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es éjszakai járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték a Kisszeli utca után. Ennyit erről, zene.
0: Időjárás.
3: Sok napsütésre számíthatunk a mai nap, de időnként több felhő lehet az égen. A nap első felében elszórtan futózápor, gyenge csepergés is előfordulhat. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméteren.

0: négyzetméter bazalt beton, valamint mintegy 30 000 négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés és megszüntetésével lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a vádhatóság szerint a Hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a Hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről is arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, illetve lezárásra kell számítani a Dankó utcában, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, és a Vágóhíd utcában pedig a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell készülni. Sávlezárás okoz hat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon. Útszűkületen kell áthajtani a Béke utcában, mind a két irányban a Gyöngyösi utcánál, illetve le van zárva a Hegedűs Gyula utca, a Viktor Hugo utca és a Thurzó utca között. Le van zárva a fél útpálya a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon, illetve a Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákos Patak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baros utcában irányonként csak egy-egy sáv járható, a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Az Ürömi utat lezárták befelé a Szentendrei útnál, illetve a Széchenyi István utcát is lezárták a Kassai utcánál, szóval vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom én gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Röviden és tömören ugyanaz lesz, mint tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, csak nem 42 fok lesz, hanem 30 fok, de azért tisztességesen elmondom nektek, hogy sok napsütésre számíthatunk egy-egy felhőcskével. Előfordulhat egy-egy zápor, de igazából említésre méltó csapadék nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás északi-észak-nyugati irányú széllel, a mai délután pedig 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy egy mondatba összetömörítve, kellemes nyári délutánra számíthatunk.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Mindenféleképpen tárcsázni kell a 06 30 30 30 100-as telefonszámot minden hétköznap 3-tól 6-ig, hiszen ebben az időpontban a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dicken, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, addig pedig már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, szeretnék egy zenét kérni a szerelmemnek, Dórinak, Krisztián. Na hát ettől lényegre törőbb és rövidebb SMS-t szinte már alig lehet kapni, de minden esetre Krisztián élete szerelmének, a Dórinak fog szólni egy jó kis dal. Hát gondolom nem szakítós zenét kér, úgyhogy egy szerelmes zene fog szólni Aranyszemektől, a My Baby.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyit ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, szó szerint fogom olvasni. Ricardo küldené a főnökének, Urbán Péternek speciálba a kis Grófó Jolly. Ennyi. Se több, se kevesebb, se köszönés, se megköszönés, se semmi, de akkor Ricardo főnökének, Urbán Péternek fog szólni speciálba egy jó kis Noroxa Ájé című sláger, kis Grófó és Jolly duettje.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, illetve lezárásra kell számítani a Dankó utcában, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, és a Vágóhíd utcában pedig a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell készülni. Sávlezárás okoz a lassulást a Rákóczi híd és Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon. Útszűkületen kell áthajtani a Béke utcában, mind a két irányban a Gyöngyösi utcánál, illetve le van zárva a Hegedűs Gyula utca, a Viktor Hugo utca és a Thurzó utca között. Le van zárva a félútpálya a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon, illetve a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákos Patak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy-egy sáv járható, a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Az Ürömi utat lezárták befelé a Szentendrei útnál, illetve a Széchenyi István utcát is lezárták a Kassai utcánál, szóval vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom én gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Röviden és tömören ugyanaz lesz, mint tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, csak nem 42 fok lesz, hanem 30 fok, de azért tisztességesen elmondom nektek, hogy sok napsütésre számíthatunk egy-egy felhőcskével. Előfordulhat egy-egy zápor, de igazából említésre méltó csapadék nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás északi-észak-nyugati irányú széllel, a mai délután pedig 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy egy mondatba összetömörítve, kellemes nyári délutánra számíthatunk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Fiatal felnőtt korban, illetve a középkorúaknál tartósan jelenlévő anyagi nehézségek az agy egészségének gyorsabb romlásával hozhatók összefüggésbe. Az anyagi hátránnyal küszködő embereknél előbb és erősebben következik be az agy zsugorodása, illetve a kognitív funkciók romlása. A pénzhiány nem csak a mindennapi életet nehezíti meg, hanem úgy tűnik, hogy az agy egészségére is komoly hatással lehet. Egy friss kutatás szerint azoknál az embereknél, akik hosszú éveken át anyagi gondokkal küzdenek, vagy tartósan alacsony jövedelemből élnek, nagyobb eséllyel jelentkezik idősebb korban a memória és a gondolkodási képességek romlása. Igen, és meg van említve a cikk legelején, hogy fiatal felnőtt korban, illetve középkorúaknál ez a legjellemzőbb. Hát most akkor menjünk végig rajtuk. Egy fiatal felnőtt általában nem, hát hogy is fogalmazzam meg most nagyon szépen, hogy tényleg ne haragudjon meg senki, nem foglalkozik az anyagi jövedelemmel, mert a szülőknél úgy is el van, vagy kivesz egy albérletet, és ott úgy is ott el van, nem nagy igényerő, ott eléldegél, és úgy is hétvégéről hétvégére él, buliból buliba, buliról bulira. Tehát, hogy úgy se zavarja őt, hogy most én például emlékszem, amikor mondjuk tini voltam, és mondjuk kijött a Ferrari 812, és pont a belvárosba sétáltam az osztálytársaimmal, és mondom, halljátok, valaki 160 millió forintért vett egy darab autót. És ez csak egy neki a sok közül, és nyilván az embernek komolyabb a háza, mint a kocsia. Tehát akkor milyen életet élhet ez az ember, hogy egy 3 hónapja debütált autó, és már megvan neki, és Magyarországon, és magyar rendszámmal, hogy ja, és egyedi rendszámmal ráadásul, tehát, hogy ez tényleg az övé, nem pedig egy leasingelt, céges, nem tudom milyen csing-csung úton hozzájutott autó, tényleg egy egyeneságon csak az övé, és 160 millió. Ez nem zavar titeket, hogy mások így élnek? És képzeljétek el, hogy ez az emlék örökké belém éget, hogy az 5. kerületbe sétáltunk a Hold utcánál, és nem reagáltak rá az akkori, hát nem is barátaim, haverjaim, bárminek nevezhetjük őket, káposztasaláták, tök mindegy, tehát akikkel akkor voltam velem egykorúak, ők nem reagáltak rá. És ott annyira elkeseredtem, hogy vagy én reagálom túl, hogy igazából hova el lehet fejlődni, vagy ők nem jók, hogy beletörődnek a sorsukba, és igazából nem kívánnak fejlődni. Na most egy ilyen embert úgysem fog zavarni, hogy most hát én csak 320 ezeret keresek, mert ő el van magának, kifizeti az albérletet 180-ból, még további 100 ezeret elkölt, és akkor a maradék 40 ezerből mondjuk, mit tudom én, hétvégente elbulizgat, igazából hétvégente 10 ezeret beoszt magának szépen, akkor már is megvan igazából, és akkor ő jól érezte magát, meg megéli a fiatalságát, na most őket általában nem zavarja, viszont vannak az olyanok is, mint én, akik túl reagálják, és túl lihegik a dolgokat, szerintem azért az én stílusom sem egészséges, hogy mondjuk véletlen belefutottam egy magángép hirdetésbe az interneten, és tényleg nem egy 2024-5-ös magángépről beszélünk, egy 2018-as volt talán, ami szerintem azért, hát nem a legújabb, és még az is valami 37 millió dollárba került. És elgondolkoztam, hogy nem az a nagy szám, hogy valaki mondjuk megvesz egy ilyet és még fenn is tartja, hanem mi van azokkal az emberekkel, akik egyszerre akár vesznek 5-6-7 darab ilyen repülőt, és kiadják bérbe. Tehát nem is az a nagy szám, hogy valakinek van egy ingatlanja, hanem valakinek van egy ingatlanja, ami mellett még van neki még 3-4-5 lakása város vagy ország szerte, amiket kiad ugyanúgy bérbe. Tehát, hogy olyan szintek vannak a világban, amiket az ilyen átlagos emberek nem is látnak, és ezért nem is zavarja őket, hogy hova el lehetne fejlődni, mert bele se tudnak gondolni igazából, vagy munkába mennek, vagy munkából mennek, vagy buliba mennek, vagy buliból jönnek, és tényleg ennyiből áll igazából a magyar fiatalabb generáció sajnos, se több, se kevesebb.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, méghozzá annyit, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. De mivel ez most sincsen másképp, ezért én nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet hát nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Giulio vagyok, szeretnék egy zenét kérni mindenkinek, Saste Bactalit Havén, Lorenzótól valami jót. Na hát akkor Giulio kérésére mindenkinek fog szólni, és nem ilyen spórolós stílusban, azoknak is szól, akik nem hallgatnak minket, őket is áldja meg a jó Isten. Már is elindítom akkor nekik Lorenzótól a Benned Megtaláltam című slágerét. Igazából az a Giulio azt írta, hogy Lorenzótól valami jót. Ez Lorenzótól van, és szerintem jó.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai
5: a muzsikus generációk mestere előtt tisztelektek. 105 éve született Farkas Gyula. Farkas Gyula hegedűművészre, karmesterre, zeneszerzőre és zenepedagógusra emlékeztek születésének 105. évfordulóján a Fiumei úti sírkertben. A Farkas Gyula tradíciói egyesület által megszervezett eseményen a művész családtagjai, egykori zenész növendékei és tisztelői hajtottak fejet a Rajkó zenekar alapítójának sírjánál. Farkas Gyula 1921. augusztus 18-án született Budapesten, zenész családban. Gyermekkorától muzsikált, tizenévesen már a híres Ostende Kávéház Rajkó zenekarában játszott, első saját együttesét pedig 17 éves korában alapította meg. 1950-ben a Magyar Állami Népi Együttes egyik alapító tagja és másodhegedűs szólamvezetője lett. Két évvel később meghatározó szerepet vállalt a Rajkó zenekar létrehozásában, amelynek karmestere és művészeti vezetője maradt egészen 1990-ben bekövetkezett haláláig. Farkas Gyula évtizedeken keresztül járta az országot, hogy tehetséges roma fiatalokat kutasson fel. Tanítványai közül sokan elismert muzsikusokká váltak, és a világ legjelentősebb koncerttermeiben is bemutathatták a magyar cigányzene értékeit. Pedagógiai munkájának alapja a hallásra, a személyes bemutatásra és a közös zenélésre épülő Rajkó módszer volt, amely 2016-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jó megőrzési gyakorlatainak magyar jegyzékére. Hangszerelőként Liszt, Brahms, Bartók, Kodály és más klasszikus szerzők műveit dolgozta át cigányzenekarra. A Hagyományok Házában őrzött hagyatékából több mint 10 000 oldalnyi kéziratos és nyomtatott kottát digitalizáltak. Farkas Gyula munkássága roma muzsikusok több generációjának adott tudást, pályát és lehetőséget. Öröksége tanítványai játékában és a Rajkó zenekar ma is élő hagyományában folytatódik. Farkas Gyula tehát a magyarországi roma zenei kultúra egyik kiemelkedő alakja volt. Hegedűművészként, primásként, karmesterként és zenepedagógusként egész életét a muzsikának és a fiatal tehetségek támogatásának szentelte. Nevéhez elsősorban a Rajkó zenekar megalapítása és az a különleges pedagógiai módszer kapcsolódik, amelynek segítségével roma fiatalok generációi tanulhattak zenét, színpadi viselkedést és hagyományőrzést is. Fiatalon hamar megmutatkozott rendkívüli tehetsége. 18 éves korában saját zenekart alapított, később pedig az ország egyik jelentős zenéi együtteseiben is szerepet vállalt. 1950-ben tehát az Állami Népi Együttes egyik alapító tagja lett, ahol 1960-ig dolgozott. Legnagyobb hatású munkája azonban a Rajkó zenekarhoz kötődött.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Közlekedési hírek.
3: A Czeci János közben a Czeci János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, illetve lezárásra kell számítani a Dankó utcában, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, és a Vágóhíd utcában pedig a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell készülni. Sávlezárásokhoz hat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon. Útszűkületen kell áthajtani a Béke utcában, mind a két irányban a Gyöngyösi utcánál, illetve le van zárva a Hegedűs Gyula utca, a Viktor Hugo utca és a Thurzó utca között. Le van zárva a félútpálya a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon, illetve a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákos Patak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy-egy sáv járható, a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Az Ürömi utat lezárták befelé a Szentendrei útnál, illetve a Széchenyi István utcát is lezárták a Kassai utcánál, szóval vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom én gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Röviden és tömören ugyanaz lesz, mint tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, csak nem 42 fok lesz, hanem 30 fok, de azért tisztességesen elmondom nektek, hogy sok napsütésre számíthatunk egy-egy felhőcskével. Előfordulhat egy-egy zápor, de igazából említésre méltó csapadék nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás északi-észak-nyugati irányú széllel, a mai délután pedig 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy egy mondatba összetömörítve, kellemes nyári délutánra számíthatunk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik.
3: Nagyon-nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a 100.3 Rádió Dikken csak és kizárólag a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, én pedig várom a zenei kívánságokat SMS vagy pedig betelefonálás formájában. Most pedig teljesítem is egy újabb kívánságot, hiszen kaptam nemrég egy SMS-t Leilától, így szól. Sziasztok, Leila vagyok, és a Sanyikának szeretnék küldeni egy jó kis zenét Rolandtól, valamit. Puszi. És hát szó szerint ilyen puszi is smiley-k, úgyhogy Leila nagyon sok szeretettel kedveskedik Sanyikának egy jó kis Roland zenével. Legyen most ez mondjuk az Éhes Szív című slágere Rolandnak, úgyhogy akkor sok szeretettel indít.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630 30 30 százas telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken belül, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 százas telefonszámra, én pedig olvasom addig a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szép jó napot, a fiamnak szeretnék kérni egy dalt, illetve a társaságának is, Zsülitől a Google Sun című zenét. Köszönöm szépen előre is Márkónak és a barátainak. Na hát akkor Márkónak és a haveroknak, spanoknak, társaságnak fog szólni Zsülit.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: ne sajnálj! Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, illetve lezárásra kell számítani a Dankó utcában, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, és a Vágóhíd utcában pedig a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell készülni. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon. Útszűkületen kell áthajtani a Béke utcában, mind a két irányban a Gyöngyösi utcánál, illetve le van zárva a Hegedűs Gyula utca, a Viktor Hugo utca és a Thurzó utca között. Le van zárva a félútpálya a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon, illetve a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákos Patak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy-egy sáv járható, a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Az Ürömi utat lezárták befelé a Szentendrei útnál, illetve a Széchenyi István utcát is lezárták a Kassai utcánál, szóval vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom én gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Röviden és tömören ugyanaz lesz, mint tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, csak nem 42 fok lesz, hanem 30 fok, de azért tisztességesen elmondom nektek, hogy sok napsütésre számíthatunk egy-egy felhőcskével. Előfordulhat egy-egy zápor, de igazából említésre méltó csapadék nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás északi-észak-nyugati irányú széllel, a mai délután pedig 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy egy mondatba összetömörítve, kellemes nyári délutánra számíthatunk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A szlovák utakon a rendőrök a biztonságos követési távolság megtartását, a biztonsági öv használatát, illetve a telefonozást is kifejezetten ellenőrzik, és E3 közlekedési szabálynak betartását kamerákkal is ellenőrizhetik Szlovákia szerte. Az eddigi 11 új szabály mellé ezekre is fontos figyelni Szlovákiában, írta meg a parameter.sk értesülései alapján az autószektor. A Top Speed úgy fogalmaz, hogy az új szabályok megsértéséért az objektív felelősség elve szerint a jármű üzemben tartója is a felelősségre vonható. Mindezt a Szlovákiában egy új kamerás ellenőrző rendszerre segítségével érik el. Fontos tudni, hogy mit jelent a biztonságos követési távolság. A legtöbb járműnél legalább akkora távolságot kell tartani, amennyit az autó 2 másodperc alatt megtesz. Egyes jármű 3 másodperc is lehet az előírás. A követési távolság ellenőrzésekor a jármű sebessége és az előtte haladó autótól mért távolság alapján is büntethetnek, ha valaki nem tartja be a szabályokat. A kamerák mesterséges intelligencia segítségével azt is felismerik, hol van a sofőr keze és milyen tárgyat tart benne. A telefon használatot továbbra sem tiltják, amennyiben ehhez a jármű vezetője kihangosítót vagy egyéb hangvezérléssel használható eszközt használ közlekedés közben. A kamerák a biztonsági öv használatát is figyelik, így ellenőrizhetik, hogy a sofőr és az első ülésen utazó személy szabályosan használja-e az övet, ha használja egyáltalán. Szigorodnak a gyorshajtásért kiszabható büntetések, és módosulnak a kis elektromos járművekre vonatkozó előírások. Ami azért furcsa nekem amúgy, mindezt így olvasva, hát ugye a fellépések alapján én azért eléggé sokat jártam az országban, illetve Szlovákiában is, és szerintem össze nem hasonlítható a szlovák közlekedés a magyar közlekedéssel szemben. Ha már ott kezdjük, a szlovák utakról gyakorlatilag enni lehet olyan olyan komoly, olyan széles és olyan a minősége, egyszerűen tökéletes közlekedni Szlovákiában, ha autópálya, ha nem autópálya, illetve hát a vezetési stílus, illetve inkább a vezetési tudás, vagy annak hiánya még a legnagyobb különbség, tehát hogy Szlovákiában halálra tudnak vezetni az emberek. Ha látja az előtted lévő, hogy siet, akkor ő elősegíti neked azzal, hogy kicsit lehúzódik a sáv szélére, esetleg jobbra is indexel, hogy jöhetsz, vagy nem mehetsz, mert jönnek szemből, vagy nem jönnek szemből, tehát hogy ez a magyar rossz indulat, hála Istennek, a szlovák emberekből hiányzik, és igazából elősegítik egymást az emberek, és egyszerűen rossz érzés, amikor Szlovákiából át kell menni Magyarországra, mert tényleg elszomorító, hogy itt Magyarországon milyen bénán vezetnek az emberek, meg milyen rosszul inkább, ott pedig milyen jó a közlekedés, illetve az út. Tehát Szlovákiában, csak egy példa, mondjuk a 63-as utat, hogyha vesszük példának, van olyan szakasz, amikor egy sima mellékútnak szélesebb a sávja, mint mondjuk Magyarországon az M0-ásnak mondjuk a belső sávja, csak egy példa. Tehát, hogy széles, szép a színe is, jól fel van festve, nem olyan kacskaringós, nem döcögős, nincs mindig egy bukkanó, nincs mindig egy aknafedél, tehát, hogyha elektromos autóval mennél mondjuk Szlovákiába, szinte olyan, mintha egy helybe állnál. Se hang, se semmi nincs. Egy álom.

0: játszott el.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot annak érdekében, hogy zenét tudjatok kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, és kettő opciótok is van, vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívtok, és úgy mondjátok meg nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, én pedig, mint ahogy ígértem, a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, így szól. Szia Csabi, kis 20-as vagyok, Tápió Szecsőről, téged hallgatunk, és szeretnék a kis hercegnőmnek kérni egy számot. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog kis 20-as kérésére szólni Tápió Szecsőről, a drága kis lányának, a hercegnőnek egy jó kis zene, ez legyen Jászmin és Mamukó Berci duettje, Shabadi Beat.

Bródi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dixben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: azt már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenékküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani az atomerőművet, mert a működéséhez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra kettő turbina termel. Ruszin Szenni Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett szombati gyors jelentésében arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, a süllyesztésük befejeződött. Most a szivattyúkat bontják, ennek befejezéséig a bárkák az eredeti horgonyzási helyükön maradnak. Utána tervezetten beállnak a jobb parton a fenékküszöb építésébe, hiszen a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez, írta. Ruszin Szenni Romulus szerint a folyó bal partján már 231 méteren elkészültek a munkálatok, és elérték a korábban bedobott betonkockákat. Mint írta, eddig 3900 köbméter követ építettek be, ennek a tömege összesen 6200 tonna. Hozzátette, hogy a fenékküszöb építéséhez szükséges folyamatos kőellátás biztosított. A főváros vízellátása a szélsőségesen forró nyári napokon is stabil marad, ám a városi átlag mögött már komoly területi különbségek rajzolódnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy Budapest képes-e időben felkészíteni az előregedett hálózatát és visszaszorítani a pazarló csúcsfogyasztást. Talán most tanuljuk meg, hogy a víz nem adottság, hanem örökség. Nem azért kaptuk, hogy elpazaroljuk, hanem hogy továbbadjuk, írt a Facebook oldalán Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Az idei nyár alaposan próbára tette Budapest és a környező települések vízellátását. Budapest ivóvízellátása mindeközben végig stabil maradt, az ivóvíz minősége pedig változatlanul kifogástalan, írta a városvezető hozzátéve. Ez önmagában jó hír. De legalább ennyire fontos, hogy olyan helyzetben szereztek valós tapasztalatokat a vízellátó rendszer működéséről, amelyre korábban nem volt példa. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte szombaton Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést is tisztázni kell.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, illetve lezárásra kell számítani a Dankó utcában, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, és a Vágóhíd utcában pedig a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban a szakaszos útszűkületre kell készülni. Sávlezárásokon hat a lassulást a Rákóczi híd és Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon. Útszűkületen kell áthajtani a Béke utcában, mind a két irányban a Gyöngyösi utcánál, illetve le van zárva a Hegedűs Gyula utca, a Viktor Hugo utca és a Thurzó utca között. Le van zárva a fél útpálya a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon, illetve a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákos Patak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baros utcában irányonként csak egy-egy sáv járható, a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Az Ürömi utat lezárták befelé a Szentendrei útnál, illetve a Széchenyi István utcát is lezárták a Kassai utcánál, szóval vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom én gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Röviden és tömören ugyanaz lesz, mint tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, csak nem 42 fok lesz, hanem 30 fok, de azért tisztességesen elmondom nektek.

0: hogy sok napsütésre számíthatunk egy-egy felhőcskével. Előfordulhat egy-egy zápor, de igazából említésre méltó csapadék nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás északi-észak-nyugati irányú széllel, a mai délután pedig 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy egy mondatba összetömörítve kellemes nyári délutánra számíthatunk.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, úgyhogy tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, illetve a lehetőség szerinti legtöbb üzenetet adom át, továbbítom általatok, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Én pedig addig olvasnék is egy újabb SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Márkótól. Így szól. Szia, szeretnék kérni egy dalt Gyémitől Tápió Bicskére, a Laci bátyára és Nagy Kátára, a festő suhancoknak. Na hát akkor első sorban Gyémi most Laci bátyának Tápió Bicskére fog énekelni, illetve Nagy Kátára is fog szólni a dal a festő királyoknak. Elfelejtettem odaolvasni, hogy üdvözlettel Márkó, tehát Márkó kérésére fog akkor szólni Gyémitől a Monte Carlo Casino.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam nem olyan régen. Én szó szerint szoktam olvasni, amiket én megkapok, nem javítgatok, nem hozom helyre, én csak azt olvasom, amit kapok, az a biztos, mert amit más leír, én lehet arra azt gondolom, hogy ő azt félreírta, és közben ő tényleg azt akarta volna leírni, amit leírt, úgyhogy ez a legtisztább, legegyenesebb, legmátyás királyosabb, úgyhogy jöjjön a következő SMS. Egy zenet szeretnék kérni a munkatársaimnak, mert a dugóban alunk, Bódi Guszti, minek jöttél, aranyosító? Ezt a zenet kérném. Sajnos a minek jöttél aranyosítót nem tudom lejátszani, mert tudom, hogy az aranyosítóra gondoltál, sajnos az túl régi már ahhoz, hogy így főműsoridőben lejátszam, viszont akkor helyette sok szeretettel a munkatársakra hújjon az aranyeső Bódi Gusztitól és Margótól, ám bár nem tudtuk meg, hogy ki kéri a dalt, illetve a munkatársakat sem tudom sajnos megnevezni. Minden esetre akkor szóljon mindenkinek a zene, aki dugózik hazafele.

Oldi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Czeci János közben a Czeci János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, illetve lezárásra kell számítani a Dankó utcában, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, és a Vágóhíd utcában pedig a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell készülni. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon. Útszűkületen kell áthajtani a Béke utcában, mind a két irányban a Gyöngyösi utcánál, illetve le van zárva a Hegedűs Gyula utca, a Viktor Hugo utca és a Thurzó utca között. Le van zárva a félútpálya a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon, illetve a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákos Patak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkoló sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy-egy sáv járható, a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Az Ürömi utat lezárták befelé a Szentendrei útnál, illetve a Széchenyi István utcát is lezárták a Kassai utcánál, szóval vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom én gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Röviden és tömören ugyanaz lesz, mint tegnap, vagy mondjuk 12 nappal ezelőtt, csak nem 42 fok lesz, hanem 30 fok, de azért tisztességesen elmondom nektek, hogy sok napsütésre számíthatunk egy-egy felhőcskével. Előfordulhat egy-egy zápor, de igazából említésre méltó csapadék nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás északi-észak-nyugati irányú széllel, a mai délután pedig 30 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy egy mondatba összetömörítve, kellemes nyári délutánra számíthatunk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az avokádó rendszeres fogyasztása csökkenti a vérben lévő LDL részecskék számát, ami a rossz koleszterin hatásainak mérséklődéséhez vezethet. A szív egészségének kiemelt fontossága van, ez egyértelmű, bár ezt nem olyan egyszerű valamiért az embereknek fenntartani. Vannak azonban olyan ételek, amelyek képesek a szívet és az érrendszert úgy támogatni, hogy annak mérhető, kimutatható hatásai is vannak, és hát az avokádó pontosan ilyen. Én is minden nap azt szoktam reggelizni igazából, ilyen olasz érlelt csonkás, reszelt sajtos tojás rántottam mellé, a pirítós tósztra avokádót kenek szét, szépen felszeletelem, így összenyomkodom, mint a tört krumplit, és akkor azt kenem rá a pirítósra. Én még annyival szoktam személyesen fokozni ezt az ízvilágot, úgymond, hogy van külön kifejezetten avokádóra szánt ilyen kis fűszerkeverék, azt így rászórom, meg tényleg csak egy-két csepp kis citromlevet így ráfacsarok, és akkor igazából már senki nem mondhatja, hogy ehetetlen, meg hogy nem tudom milyen rossz, már nem rossz szerintem, főleg, hogyha az egészségünkről van szó, tehát hogyha még rossz is lenne, is meg kéne enni, mert általában az emberek, ahogy élik az életüket, a 10-es, 20-as, 30-as évjeikben, 40-es évjeikben, általában nem érdekli az embereket az egészségük, viszont én eléggé sok időskorúval találkoztam már, és hát ott kijött, hogy nagyon sok mindenki mondja, hogy hú, bárcsak ne dohányoztam volna, hú, bárcsak ne lettem volna alkoholista, és még mondják, hogy hú, bárcsak így meg úgy lett volna, és én ezért tanultam már az ő hibájukból, és próbálom az ilyen rádiódikkes közszolgálati blokkokban kihangsúlyozni számotokra azt, hogy én megértem, hogy a nagymama nagyon komoly csirkepaprikás pörköltös lecsót csinál, de azt már el kéne engedni, mert előre biztos, hogy nem vezet. Most igazából az, hogy most, ahogy Megesszük, ahogy bemegy, eltedik egy-két óra, már ki is jön, igazából semmilyen plusz hatása nincs az életünkben, azon kívül, hogy most finom, vagy nem finom, most ez a zsír, meg szaft, hogy nem tudom, szerintem attól sokkal jobb az, hogy egészségesek vagyunk, jól nézünk ki, fittek vagyunk, jó a mozgás koordináció, az izomzat sűrűsége és a csont sűrűsége is megfelelő. Szerintem úgy kéne élni, ahogy például a filmekben a film karakter. Nyilván nem valóságos, illetve nem életszerű, hogy mondjuk tökéletes fizikummal rendelkezik egy ember, de hogyha megnézitek mondjuk a Harcosok klubja című filmben a Brad Pittnek a fizikumát, vagy mondjuk ha már Brad Pitt, akkor a Bluff című filmben is, hogy nem az, hogy színizom, de mégsem egy csontsovány ember. Tehát ruhában nem is tűnik fel, hogy amúgy ő milyen izmos, meg milyen szálkás, de ha már egy előnyösebb felsőt vesz fel, egy olyan inget, vagy egy olyan szabású pólót, akkor meg egyértelműen kirajzolódik a fizikuma. És szerintem ez sokkal jobb, mint az, hogy valaki, hát hogy is fogalmazzam szépen, igazából már nem is szeretném ezt tovább taglalni, tehát hogy igazából csak nekünk teszünk ezzel jót, illetve a környezetünkben élőknek, akár a feleségünknek, akár a férjünknek, akár a gyerekeinknek tudunk ezzel példát mutatni, hogy figyelj, 12 éves vagy, ne legyél már 70 kiló. Szóval röviden és tömören igazából legyünk egészségesek, mert az csak nekünk jó, hogyha csak egy nappal, ha tovább élünk, szerintem már akkor megérte az, hogy egy életen át egészségesen fogyasztottuk az ételt, mozogtunk, stb.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Andi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Sajnos van egy rossz hírem számotokra, a mai Bódék kívánság show eddig tartott, viszont egy jó hírem is van, holnap délután 3-kor visszatérek, és újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Én addig is kellemes további szép napot, délutánt, estét, holnapra jó reggelt, jó étvágyat, kellemes napot, mindent kívánok nektek, a lehető legjobbat. Várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel holnap délután 3-kor a Rádió Dikk elé, addig pedig búcsúzásul itt hagyom nektek Mr. Andreas és Curtis duettjét, az Igaz Testvér című slágerüket, Máriótól is itt lesz a Nehogy Testvér, illetve LL Juniortól a Good Vibes, úgyhogy hatalmas puszi és ölelés nektek, sziasztok, Debrecen!

0: sucks it. Get out. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
3: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
4: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
3: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
4: purné.
3: Így van, purné. Szityuvász losasza?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bacsik Elek a világhírű, mégis kevéssé ismert roma jazz muzsikus. Bacsik Elek a magyar zene történetének egyik különleges, már a méltatlanul kevéssé ismert alakja. Roma származású magyar zenész volt, aki nem csak a hagyományos cigányzenei világban, hanem a jazzben is maradandót alkotott. Hegedűn és gitáron is kivételes tehetséggel játszott, pályája pedig Magyarországtól Franciaországon át egészen az Egyesült Államokig vezetett. Bár neve ma talán kevésbé ismert a nagy közönség előtt, a jazz történetében jelentős helyet foglal el. Bacsik Elek 1926-ban született Budapesten. Már fiatal korában kapcsolatba került a zenével, és klasszikus hegedű tanulmányokat is folytatott. Ugyanakkor hamar

0: valamint az amerikai jazz hatását. Pályája során Európában is dolgozott, majd az Egyesült Államokba került, ahol komoly szakmai kapcsolatokat alakított ki. Az amerikai jazz világban is megállta a helyét, ami egy magyarországi roma muzsikus számára különösen nagy teljesítménynek számított. A jazz nemzetközi világában olyan korszakban próbált érvényesülni, amikor a külföldi karrier kialakítása egy magyar művész számára sokkal nehezebb volt, mint napjainkban. Bacsik Elek történetében az is figyelemre méltó, hogy története során többféle zenei kultúra között mozgott. Nem szorította magát egyetlen műfaj határai közé, a magyar zenei hagyományokból indult, de a jazz modern világában találta meg a saját hangját. Ez a nyitottság tette lehetővé, hogy olyan zenei stílust alakítson ki, amelyben különböző kulturális hatások is találkozhattak. A róla szóló visszaemlékezések szerint pályája meglehetősen kalandos és zaklatott volt. Életében több országban is megfordult, és nevének többféle változata is előfordult a forrásokban. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy személye és munkásság mára kevésbé ismert a magyar közönség számára. Bacsik Elek azért is fontos alakja a roma zenei örökségnek, mert példája megmutatja, hogy a roma muzsikusok nem kizárólag a hagyományos cigányzene világában tudtak maradandót alkotni. A roma zenészek között számos olyan művész volt és van, aki klasszikus zenében, jazzben, népzenében, vagy éppen modern könnyű zenében találta meg saját útját.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink.
4: Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dik.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Buruk Szabina vagyok, itt vagyok a mikrofon mögött, és ne felejtjétek, hogy 6-tól este 8 óráig várom a hívásaitokat. Bízom benne, hogy velem lesztek.

0: Csigoló!
1: Szuszi!
0: Karazsáli vója! Buktezsá rendesen, táj csendesen, moré! Háj, háj, szokörés, moré, moré!
1: Moré, moré!
0: Nájbájó! Szikálikra már a pontomó!

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Cifra Riherdni azt mondja, szia, léci, küldj a húgomnak egy zenét Delfinek, meg Beának, Angélának. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy írtál, és akkor felsorol a személyeknek mindenféleképp megy a következő zene.

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Varga Vivien azt írja, hogy a tesómnak, Kristófnak, Máriótól, hogyha lehet, akkor küldj egy zenét. Természetesen lehetséges, és sok erőt és egészséget kívánok nektek. Köszönöm, hogy velem tartotok.
2: Dehogy tesó.

0: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Boruk Szabina vagyok, és hát olvasom is akkor a kommenteket, amiket tőletek kaptam. Azt írja nekem Izolda Cakó: szia Szabina, én egy számot szeretnék kérni tökörre a szerelmemnek. Sok boldogságot kívánok, erőt, egészséget, és köszönöm, hogy hallgatóink vagytok, úgyhogy örömmel fogom küldeni a következő dalt. Tartsatok hát velünk!
2: Kedilom

0: 88.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbinájának tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Elmondta, jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból 7 üzemel, így már majdnem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként. Vasárnap reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a kormányfő hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményt. Az erőmű teljesítménye nem sokára eléri az 1000 megawattot, és várhatóan szerdára elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény, emelte ki. Magyar Péter a paksi atomerőműről azt mondta, hogy az ott rekordsebességgel végzett munkálatoknak jelenleg 15-20 cm a visszaduzzasztó hatása, a kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak.

0: Arra, hogy a régi planetárium épületét újítsuk fel, és egy modern, 21. századi planetáriumunk legyen, de arról az elképzelésről is beszélgettünk, hogy kitalálhatnánk egy modern, tudományos élményközpontot, amely a világ minden tájáról vonzhatná az érdeklődőket. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Sziasztok! Na, olvassuk tehát, hogy milyen üzenetek érkeztek nekem. Azt írja Amanda Petrovics, hogy szia Szabina, a lányomnak, Málának szeretnék küldeni egy zenét. Nagyon köszönöm, hogy hallgattok bennünket, úgyhogy a következő dal kedves Málna babának, és neked is, kedves Amanda, fog szólni. A következő dal akkor megy nektek speciál, most akkor tartsatok velem.
2: Köszönöm, köszönöm, hogy vagy nekem,

0: 100.3 Rádió Dit.
1: Vorbinas.
2: Ricsi üzenetére esett most a sor, tehát ezt fogom felolvasni. Szia Szabina, a sógornőmnek szeretnék küldeni zenét születésnapjára. Sok-sok puszit küldök, hát akkor Isten éltesse az ünnepeltet.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Azt írja nekem Eszter. Szia, Laci bátyámnak szeretnék zenét küldeni. Nagyon-nagyon szeretjük őt, és várjuk haza. Hát akkor nagyon remélem, hogy igyekezik hozzátok, és a következő, de a kedves Eszter, nem csak neki, de neked is fog szólni. Köszönöm, hogy írtál, és hogy ránk szántad az idődet.

0: Rádió Dík, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Ennyi volt már a Magyarország kedvenc kívánság műsora, lejárt a műsoridőnk, de nagyon hálás vagyok, hogy ma is itt voltatok velem. Vigyázzatok magatokra, a déltesút éltume, ha is a nászlapen aftumenge, csumid aftume, vigyázzatok magatokra.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát, a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bacsik Elek a világhírű, mégis kevéssé ismert roma jazz muzsikus. Bacsik Elek a magyar zene történetének egyik különleges, mára méltatlanul kevéssé ismert alakja. Roma származású magyar zenész volt, aki nem csak a hagyományos cigányzenei világban, hanem a jazzben is maradandót alkotott. Hegedűn és gitáron is kivételes tehetséggel játszott, pályája pedig Magyarországtól Franciaországon át egészen az Egyesült Államokig vezetett. Bár neve ma talán kevésbé ismert a nagy közönség előtt, a jazz történetében jelentős helyet foglal el. Bacsik Elek 1926-ban született Budapesten. Már fiatal korában kapcsolatba került a zenével, és klasszikus hegedű tanulmányokat is folytatott. Ugyanakkor hamar magával ragadta a korszak új zenei világa, különösen a jazz és a swing. Ez azért is érdekes, mert a magyarországi roma muzsikusok hagyományosan elsősorban a cigányzene és a vendéglátózene területén voltak ismertek, Bacsik azonban más irányba is nyitott.

0: különösen nagy teljesítménynek számított. A jazz nemzetközi világában olyan korszakban próbált érvényesülni, amikor a külföldi karrier kialakítása egy magyar művész számára sokkal nehezebb volt, mint napjainkban. Bacsi Kelek történetében az is figyelemre méltó, hogy története során többféle zenei kultúra között mozgott. Nem szorította magát egyetlen műfaj határai közé, a magyar zenei hagyományokból indult, de a jazz modern világában találta meg a saját hangját. Ez a nyitottság tette lehetővé, hogy olyan zenei stílust alakítson ki, amelyben különböző kulturális hatások is találkozhattak. A róla szóló visszaemlékezések szerint pályája meglehetősen kalandos és zaklatott volt. Életében több országban is megfordult, és nevének többféle változata is előfordult a forrásokban. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy személye és munkásság mára kevésbé ismert a magyar közönség számára. Bacsi Kelek azért is fontos alakja a roma zenei örökségnek, mert példája megmutatja, hogy a roma muzsikusok nem kizárólag a hagyományos cigányzene világában tudtak maradandót alkotni. A roma zenészek között számos olyan művész volt és van, aki klasszikus zenében, jazzben, népzenében, vagy éppen modern könnyű zenében találta meg saját útját.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, Filódi, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Ez pedig itt a Roma Szalon, kulturális magazin, és annak is a hétfői hűsítője. Augusztus 24-e, hétfő van, és 20 óra múlt. Ma egészen 11 óráig tart a Roma Szalon, és hamarosan csatlakozik hozzám dr. Suki András, és augusztus 24-e az kettő izgalmas dátumot takar. Egyrészt Szent Bertalan napja, másfelől az Európai Bizottság 2026-ban, augusztus 24-én, tehát éppen a mai napon adta ki termésjelentését. S bár ez a két a mai naphoz tartozó érdekesség úgy tűnik távol áll egymástól, pedig ugyanarra a helyre vezet el minket. Szent Bertalan napja nem véletlenül ez a nap, több vidéken az ősz kezdetének is tekintik. A természet ugyan nem egyik napról a másikra vált évszakot, de augusztus végén valóban megkezdődik egy lassú fordulat, egyszerre történik betakarítás, tartósítás, vetés és felkészülés. És az Európai Bizottság is ezen a napon vetett számot a 2026-os év terményeiről. A ma közzétett adatok az EU nyári növényeinek várható termés hozamát erősen visszavágták, és egyes kultúráknál az előrejelzés már akár 14%-kal az 5 éves átlag alatt van. A fő ok a tartós hőség és a rendkívüli vízhiány Nyugat és Közép-Európa jelentős részén. Különösen érdekes, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy kevesebb eső esett. A hőség több fejlődési szakaszt egyszerre rontott, csökkent a növények biomassza képződése, romlott a termékenyülés, gyengült a szemkitelítődés, és korábban kezdtek előregedni a növények. Vagyis a kukorica például hiába nőtt meg, a cső és a szem már nem feltétlenül fejlődött megfelelően. Magyarország sajnos az egyik látványos példa. A jelentéshez kiadott friss IRC anyag vezetőképe konkrétan egy aszálysújtotta magyar kukorica táblát mutat. Már a júliusi jelentés szerint is nálunk volt az egyik legerősebb hő és vízstressz, az alacsony talajnedvességet az intenzív hőség tovább rontotta, és mind a téli, mind a nyári növények megsínlették. Eközben érdekes az ellentét a téli és a nyári növények között. A bózai és a más téli gabonák betakarítása nagyrészt már befejeződött, és uniós szinten a termésük nagyjából az 5 éves átlagára.

körül maradt. Tehát nem általános európai terméskatasztrófáról van szó, elsősorban azok a növények kerültek bajba, amelyeknek júliusban és augusztusban kellett volna fejlődniük. És van a jelentésben szinte ironikus rész, Nyugat és Közép-Európában most hűvösebb, csapadékosabb idő érkezhet, ami segíthet ugyan, de a JRC szerint sok helyen már túl késő ahhoz, hogy az elveszett termést visszahozza. A növény fejlődésének bizonyos szakaszait ugyanis nem lehet utólag bepótolni. Mert hogy az eső hiába érkezik meg, a növény nem tudja visszatekerni a naptárt, azt a bizonyos naptárt, amelyen a mai napon Szent Bertalan napja van. Augusztus utolsó hete különös időszak, naptár szerint még nyár van, a kertekben és a piacokon pedig talán éppen most a legnagyobb a bőség. Egyszerre van előttünk a nyár teljes színskálája, paradicsom, paprika, padlizsán, cukkini, kukorica, görögdínye, őszi barack. Közben azonban már megjelennek az ősz első hírnökei is, szilva, korai szőlő, az alma és a körte. Régen ezt az átmenetet sokkal pontosabban figyelték az emberek, mint ma. Nem egy meteorológiai dátum mondta meg, hogy vége felé jár a nyár, hanem a föld. Megváltozott a reggeli levegő, rövidebbek lettek a nappalok, harmat ült a növényekre. A gyümölcsösökben újabb fajták értek be, a konyhákba előkerültek a befőttes üvegek, a gazdaságokban pedig megkezdődött a készülődés az őszi munkára. Ennek az időszaknak az egyik régi határnapja volt éppen ugye augusztus 24-e Szent Bertalan napja. Nos, a ma esti Róma szalont mi is ehhez a naphoz fogjuk igazítani, és számot vetünk rajta, mi az, amit gyorsan még meg kell ízlelnünk, aminek nem sok ideje van már, vagy mi az, amit érdemes eltenni, félretenni, nem csak Magyarországon, hanem körbejárjuk majd az összes kontinenst. Ehhez csatlakozik hozzám hamarosan dr. Suki András, én addig elmegyek egy hatalmasat muzsikálni, remélem az ízlésükre válogattam a dalokat. A Valga Tivadar trió, Tomás Botló, Rász Laci és a Cimbalomán de Brooklyn Ethno Jazz Band, valamint Szőke Nikoletta következnek, és mi pedig hamarosan érkezünk vissza, maradjanak velünk!

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit. Ez itt a Roma Szalon hétfői hűsítője, és a mikrofonnál még mindig Kökény Anna.
2: És dr. Suki András.
1: Aki megérkezett egy fantasztikus koncertről, nagyon vártam már őt. Jól sikerült a koncert?
2: Köszönöm szépen, nagyszerűen sikerült, és nagyon élvezte a közönség is láthatóan.
1: Meséld már el a hallgatónak, ha már így bevontuk a sztoriba, hogy hol volt ez a koncert.
2: Ez egy kis szalonkoncert volt, és kisebb közönség szokott ilyenkor összegyűlni. Most is egy kisebb közönség gyűlt össze, de viszont sokkal személyesebb, tudod, mint egy nagy koncertteremben, amikor, mit tudom én, 100 méterre van tőlünk az előadó, és itt egészen más, hiszen amikor 2-3 méterre zongorázik valaki tőlünk, utána, vagy előtte is beszélgetünk az előadóval, olyan történetek kerekednek ki esetleg, így zongorázás közben is, hogy egy picit sikerül jobban megismerni ezeket a darabokat, sikerül jobban megérteni, sőt, most olyan szakmai titkokat is elárultam, hogy nagyon-nagyon tetszett a közönségnek. Tehát ez egyik egészen másfajta élmény ilyenkor egy klasszikus zene rajongónak, aki direkt egy ilyen koncertre jön. Hát a műsor egyébként klasszikus műsor volt ebből a szempontból, tehát Chopin darabok, volt egy kis Beethoven, de hát a végére egy kis Gershwin azért az feldobja, oh. Tudod? Egy kis Kék Rapszódia feldobja a műsort.
1: Tehát akkor neked van egy olyan ilyen intimebb hangulatú szalonod, ahol hétfőnként meg lehet hallgatni a zenészeket, úgymond test közelből, ha jól értelmezem én ezt.
2: Hát ez egészen más egy ilyen szalonnak a megjelenése valóban, mint egy tehát egy egész exkluzív tulajdonképpen esemény egy ilyen, és valójában a közösségépítés is az egyébként, ami a nagy szerepe ennek a szalonnak. Tehát nem csak egyszerű koncerthelyszín, hanem ott összejönnek olyan emberek, mint ahogy régen is ezekben a nagy szalonokban, és tudod mit? Azt érzem, hogy amikor egy ilyen szalonban megszólal egy Chopin prelőd, egy keringő, egy Beethoven szonáta, egészen más, hiszen valahogy visszakerül a hagyományos környezetébe, tehát ahonnan jött ez a fajta muzsika. Hiszen ez valójában idevaló, ez egy ilyen sokkal személyesebb muzsika, nem pedig egy ilyen személytelen sportcsarnokban kell hát ezeket előadni, tudod? Tehát egy másfajta évén.
1: Figyelj, nekem nem kell fényezni a szalonokat, én ragaszkodom hozzá a műsor nevében is. Tehát akkor egyik szalomból jöttél a másikba.
2: Így van, pontosan.
1: Illetve még mondjuk már el a nevét ennek, akinek hát, ha érdekli a hallgatót, és szívesen ő is részt venne egy ilyen eseményen.
2: Podmanicki szalon egyébként, a Podmanicki utcában természetesen, úgyhogy van ennek egy honlapja, ami megtekinthető.
1: Tehát rá lehet keresni, ha esetleg valaki szeretne élő zenét hallgatni, klasszikus test közelből. Én meg elmondom neked, hogy képzeld el, ma van Szent Bertalan napja, és ma adta ki egyébként, ettől teljesen függetlenül az Európai Tanács az éves termény jelentést, ami arról szól, hogy kiadnak egy jelentést arról, hogy az Európai Unió különböző tagországaiban hogyan alakultak a termények az elmúlt egy évben. Tehát nem ebben az évben, hanem ez egy ilyen egyéves időszak, tehát a múlt év szeptemberétől a mostani év augusztusáig. És az az érdekessége ennek a jelentésnek, hogy bár lesz még eső, bepótolja magát az eső, de ugye a növényeknek a növekedési szakaszában már nem kellő időben érkeznek hát, meg persze. Ezek.
2: Tehát, hogy valójában az ember a saját bőrén is érzi, hogy még ha Spanyolországban nem is tudom, hogy pontosan hogyan alakult az időjárás, de azért itthon azért nyilván követi az ember, látja, érzi, hogy hát ez a őrületes meleg, ez a szárasság, hiszen hát a Dunában se volt kellő mennyiségű víz, ez biztos, hogy teljesen kinyírta a növényeket. Kukoricát, hát ez egyértelmű.
1: Igen, és ez kettő dolog. Tehát attól, hogy meleg van egyébként, lehetne néha nagy eső. Illetve fordítva is lehetne, hogy nagy esőzések vannak, de nincs elég meleg, hogy hűvösebb idő van.
2: Sőt, Sőt, egy kis enyhülés azért nem ártana néha.
1: Jó, de én a növények szempontjában mondom, hogy ez duplán bántotta a növényeket.
2: Igen, igen.
1: Hogy nagyon meleg is volt, meg nem is volt eső.
2: Igen, igen, szóval, szörnyű.
1: Igen, és
2: nehéz
1: ez volt hatás.
2: Kezdeni. Tehát amikor teljesen átalakul a klíma, akkor már nem tartható fent egy idő után ez a fajta növénytermesztés, ami itthon folyt Magyarországon az utóbbi évtizedekben. Hiszen, hogyha megnézed, akkor amennyire tudom, ez az év, ez a nyár, ez teljesen kiégette a kukoricát, ahogy említettem például.
1: Igen.
2: És állítólag, tehát hogy én nem néztem ezeket a jelentéseket, de úgy hallottam éppen a minap, hogy ugyebár kukorica exportőr ország voltunk eddig, de ebben az évben már importra szorultunk. Hát ez egyszerűen elképzelhetetlen volt régen. Tehát, hogy annyira megváltozott a klíma, hogy ez a fajta kukorica, amit itthon évtizedek óta nevelünk, azok most már ezt a klímát nem bírják. Tehát lehet, hogy most már kaktuszt kellene nevelnünk.
1: Igen, az nem olyan finom a strandon sóval, tudod.
2: Egyébként nagyon finom a kaktusz. Képzeld, amikor voltam Spanyolországban, akkor sétálgattunk a helyiekkel az utcán, és akkor egyszer csak megláttak egy kaktuszt, és levágták, és elkezdték ledörzsölni a kis tüskéit, és meghámozták, és megettük. Hát hihetetlenül finom.
1: Ettem már én is egyszer ilyen gyümölcsöt, és tényleg nagyon finom.
2: Nagyon, elképesztő. Tehát én nem is tudom, talán valami szőlőíze volt, vagy valami hasonló. És
1: igen, olyan enyhébb íze van.
2: Aha, igen, nagyon finom.
1: Tehát nem egy
2: nagyon.
1: Ilyen erős mangó ízre kell gondolni, vagy őszi barackéz, azért ez egy erős kaktusz, legalábbis amit én ettem, enyhébb íze volt egy picit.
2: Úgyhogy lehet, hogy a következő évtizedekben a szabolcsi alma helyett mondjuk borsodi kaktusz lesz.
1: Vagy mangó. Én a mangót várom. Én azt varázsolom, a mangót. Én azért nem örülnék neki. No. Én szeretem így a magyar terményeket,
2: jó,
1: ahogy vannak.
2: Fantasztikus. Tudod, milyen magas szénhidrát tartalma van a mangónak? Elképesztő. Éppen néztem, 100 gramban 82 gram szénhidrát, és abból 70 g cukor. Tehát
1: mennyivel jobban esik, mint 70 g cukor? Most képzeld el, egy kanál cukor, vagy egy mangó. Melyiket választanád? Egyébként a terményjelentés, hogy megértse a hallgató ennek a fontosságát. Én nagyon messzire kanyarodok most, egészen Amerikáig, illetve Hollywoodig. Nem tudom, emlékszel arra a filmre, amiben Eddie Murphy játszott, és pontosan egy ilyen terményjelentést vártak, mert hogy nagyon nagy hatása van a kereskedelemre.
2: Az árupiacra.
1: Oké, akkor megvan. Azért fontos ez, mert például a hosszan eltartható élelmiszerek, például a konzervek, vagy már meglévő lisztek, stb. Mennyit érnek akkor most? Ugye abban a filmben az volt, hogyha sok narancs termet, akkor a meglévő narancs sűrítmények már nem érnek olyan sokat, hiszen hozzá lehet jutni friss narancsléhez. De hogyha esetleg rossz lett volna a termény, akkor ezeknek az ára felmegy. És ez a termény jelentés hatással van mindenre, a mirelit borsóra, a befőttekre, stb. Úgyhogy nagy jelentőséggel bírnak.
2: Hát
1: ezek
2: hogyne?
1: Az adatok.
2: Ezeket...
1: Hát a milliárdok mozognak tulajdonképpen ilyenkor.
2: Hát az árutőzsdén ezeket nagyon figyelik. Tehát aki ezzel foglalkozik, hogy a kávé kereskedelemben mondjuk figyeli, hogy akkor Brazília mennyi kávé babot termelt, akkor hogyha jók a jelentések, akkor nyilván felmegy az ára. Ha rosszak a jelentések, akkor vagy nézőpont kérdése, mi a rossz, mi a jó, ugyebár. Tehát, hogy ezen múlik, ezeken a jelentéseken valóban, hogy akkor most felmegy a kávénak, kukoricának, vagy egyéb terméknek az ára, vagy éppen lefele. Hát ezek nagyon-nagyon fontosak.
1: Így van, ezek a jelentések valójában kereskedelmi szempontból fontosak. Én meg arra gondoltam, hogy mi is csinálhatnánk egy összegzést arról, hogy bár még vannak bőven gyümölcsök, zöldségek, igaz, hogy már van, ami a végét járja, ami igazi nyári, illetve lassan érkeznek meg az ősziek, de azért jó lenne arról beszélgetni picit, hogyan tudjuk ezeket tartalékolni a későbbiekben. Mert éppen a múltkor láttam, és nagyon tetszett nekem egy Facebook bejegyzésben, egy kapura ki volt vidéken akasztva, egy nagy, illetve több nejlon zacskóban paradicsom meg paprika, és akkor oda volt írva, hogy túl sok termet, és hogy nem akarják kidobni. És nekem ez nagyon tetszett. Nyilván volt befőzve, volt mindenféleképpen elrakva meg, passzírozva, de hogy kirakták azért, hogy ne vesszen oda, és látod, kukorica nem nagyon termett, de Magyarország egyes területén pedig nagyon sok paradicsom volt. Annyira sok, hogy ugye ilyenkor jött rá még nagyon régen a magyar ember, hogy akkor ezeket el kell rakni. Nálatok volt-e szokás egyébként befőzni? Van-e ilyen emléket, hogy valamit nagymama
2: félretett? Igen, nagymama ő még főzött, befőtett, akár barackót, akár lecsót, meg hasonló dolgokat, de hát ugye bár a modern korban erre már szerintem úgy nem nagyon gondol az ember, főleg nem egy panelba, úgyhogy én a befőzés helyett én azt szoktam választani, hogy veszek néhány konzervet, és akkor fölteszem a szekrény tetejére. Tehát nálam ez a befőzés, elteszem térre.
1: De láttál ilyet otthon egyébként?
2: Nem.
1: Nem, tényleg? Nem volt szokás?
2: Mármint, hogy a nagymamánál persze láttam még, tehát gyerekkoromban. Igen, ő még tette el ezeket a bizonyos paradicsom, paprika, lecsó, stb. De hát, szóval mondom,
1: Nálad már ez nincs.
2: Már az utóbbi években rég nincs.
1: Ilyesmi.
2: Úgyhogy maradunk a konzervnél, egyébként az is nagyon-nagyon finom, hát nyilván egy kicsit más.
1: Figyelj, azt is valaki eltette, tudod. Augusztus utolsó hete egyébként is az egyik legjobb időszak arra, hogy a nyár ízeiből félre tegyünk térre. Ilyenkor még bőséges, ugye a paradicsom, paprika, amit említettünk, hát kukoricát említjük, de hát nem biztos, hogy bőséges, viszont cukkini, padlizsán, közben már megérkezik a szilvaszőlő, és lassan kifut az őszi barack. Nem mindent ugyanúgy érdemes tartósítani, van, amit jobb befőzni, mást inkább lefagyasztani, megint mást megszárítani, mert hogy ilyen típusú tartósítás is van, és ha már a paradicsomról beszéltünk, hát nagyon itt van az ideje. Tehát most tényleg a paradicsomnak az elrakásának az ideje van, a teljesen érett húsos paradicsomból készülhet paradicsomlé, passata, szósz és lecsólap. Én nem tudom, a passata és a szósz között mi a különbség.
2: Bocsánat, ezt most én sem tudom.
1: Szerintem itt a héjáról lehet szó. Hogy héjastól.
2: Hogy héjastól vagy sem.
1: Aha. Vagy hogy nyersen, vagy főzötten. Hát ez izgalmas kérdés.
2: Hú.
1: És ha már a szárítást is szóba hoztuk, ugye olajban is lehet tartósítani a szárított dolgot, tehát abban tárolják. Mondjuk a paradicsomot kifektetik, képzeld azt a rengeteg paradicsomot az olaszok, megszárad a napon, és amikor teljesen imádod azt, hogy ezt a akkor teljesen összeaszalódott, akkor mehet bele az olajba. Tehát a paradicsomot nagyon sokféleképpen szoktuk elrakni. Én bevallom, hogy nekem a paradicsom elrakásáról egy nagyon-nagyon régi nagymamás emlékem van, viszont nagyon sok anyukás emlékem van, mert hogy az én édesanyám minden évben készít, most akarom a jót mondani, hát inkább paradicsomlét, én azt mondanám. Tehát ő paradicsomlét készít, és olyankor mindig nagyon aggódunk, mert biztos, hogy nem vagyunk ott, valahogy mindig akkor csinálja, és amúgy ezt, hát ez súlyos dolog, és így emelgetni kell, tudod. Tehát azért ez ilyen 20-30 literes edények, és azért ez forró is, meg át kell szűrni, szóval bonyolult művelet, és akkor mindig ilyen élő messenger hívásban. És anyu, miért nem szóltál, hogy csinálod, mert akkor leutaztunk volna. A lényeg az, hogy elkészülnek ezek az üveges paradicsomlék, hogy majd milyen jó lesz térre, hát körülbelül 2-3 hét alatt elfogy az összes, mert tényleg annyira finom.
2: Igen.
1: Üdítőszerű, nincs utána egy ilyen, nem bántja a gyomrodat, mint egy tartósítószeres, valahogy úgy csinálja, hogy nincs benne tartósítószer, és tényleg úgy iszta az ember, mint egy üdítőt. Nagyon finom, az öcsémmel mindig össze szoktam verekedni, hogy hagyjon már nekem is, mert ő ott lakik Cegléden, hogy én mire hazaérek, azért hagyjon már nekem is egy üvegen. Tényleg nagyon finom. Azért ezek nagyon jó ízű dolgok.
2: Sőt, igen. Főleg, hogy az ember a sajátját teszi el, megtermeszti, és akkor utána elteszi. Na, az igen, tehát, hogy annak még manapság is van azért értéke, és a természetesen értelme.
1: Hát az első letépett paradicsomod, emlékszel rá, amikor kertészkedtél?
2: Igen, emlékszem, imádtam, nagyon szerettem. És hát ugyebár ezek azért földben nevelt paradicsomok, és hát azért az nagyon nem mindegy, hogy hol teremnek ezek a paradicsomok, vízben, vagy hát igazi földben. Mert ugyebár, tehát hogy régen rendben van, nem volt ennyi üvegház, és valójában kellett, nem szorultunk, illetve szorultunk volna, csak nem volt akkora import, mint amekkora manapság van, tehát azért megváltozott a világ az elmúlt évtizedekben, tehát valójában erre a fajta tartósításra, arra, hogy eltesszük ezeket a paradicsomokat, már nem lenne szükség. Hiszen megváltozott a világ. Tehát amikor, mit tudom én, akár itt Magyarországon is már annyi üvegház van, hogy folyamatosan egész évben termesztik ezeket.
1: De az ugyanolyan finom szerintem.
2: De nem ugyanolyan. Tehát éppen ez a lényege, hogy valójában tényleg, amikor a kertedben csinálod, és a sajátod, tudod, hogy mit eszel, egészen más. Azt tuti. Ez egészen biztos.
1: Meg egy biztonságérzés. Nekem az is jut eszembe arról, hogy én most elteszem a paradicsomot, hogy biztonságban vagyok. Tehát mindenről, ami konzerv és tartós élelmiszer, de amikor betöltöm a fagyasztómat annyi hússal, hogy 2 hónap alatt nem tudom megenni biztos. Tehát nekem az egy biztonságérzés. Valószínűleg a régieknek is az volt.
2: Igen.
1: És ez így valahogy átöröklődött. Pedig igen, mindenki, főleg nagyvárosban, 20 méterre biztos, hogy van ott egy bolt, ahol a karibi kajától kezdve a nem tudom a indonézig meg tudok mindent vásárolni.
2: Na jó, de igazad van egyébként, tehát mi van akkor, hogyha mondjuk nincs? Tehát, hogyha nem nyit ki az adott üzlet az adott közért, vagy bevásárlóközpont, vagy nem tudom csinál. Tehát, hogy ezt már említettem, tehát, hogy én szeretek előrelátó lenni, tehát én ilyen prepper típus vagyok, aki úgy előre készíti a dolgokat, hogy azért ne érje semmi váratlanul, hiszen hogyha van a családban egy 2 éves, akkor figyelni kell bizonyos dolgokra. Tehát otthon mindig van olyan élelmiszer, akár konzerv, például tonhal, amit Antiska 2 éves sem szeret. Úgyhogy esetleg nem nyit ki mondjuk a sarki közért, akkor sincsen tragédia, mert pár napig el vagyunk ezeken a dolgokon. Habár nem tesszük el a paradicsomunkat, mert persze nincs is paradicsomunk, tehát nem tudunk termelni se, de viszont vettünk mondjuk konzerv kukoricát. Igaz, hogy nem olyan szép, nem olyan finom, de azért mégiscsak ehető. Tehát, hogy most már tényleg ez egy generációs kérdés is szerintem, meg hát nem mindegy, hogy az ember nagyvárosban él, vagy vidéken, vagy egyszerűen a tárolásnak a kérdése. Tehát hova teszem? Tehát rendben vagy, elteszek egy rakás paradicsomot, de hova?
1: Hát igen, ezért voltak jók, meg vannak jók a kertes lakások, hát ahol annyi persze. Hely van, hogy mindent tud. Egyébként igen. Tudod, mi jutott eszembe arra, hogy hova teszem?
2: No.
1: Egy nagyon izgalmas dolog. Egy rövid kitérő, mert fogunk beszélni a többi növényről, de hogy a görögdínyét, te tudtad azt, vagy, mert én gyerekkorom ott tudom, hogy a görögdínyét beledobálták a messzes gödörbe, ugye nyáron felfrissítették a házakat, volt egy gödörömbe, kikeverték a mézt, kifestették fehérre a házakat, akár kívül, akár belül, vidéken. És amúgy az volt a legtisztább, meg a legfertőtlenítőbb a mézzel való festés, és ugye ezt mindig nyáron csináltak, mert gyorsan száradt, és hát a nyár ott a görög dinnye. És képzeld el, a dinnyéket beledobálták ebbe a messzes gödörbe, utána befették homokkal, és állítólag ezt késő ősszel, vagy tél elején kiásták, és a görög dinnye még nagyon jó állapotban volt. Ezt még a nagymamámék mesélték, hogy ilyen tartósítás is létezett. Egyébként tartósították így a krumplit, meg a sárgarépát, a levezöltségeket is, hogy homokba kell tenni, és hogy akkor tovább eltart ez. Tehát onnan is húzták ki, ugye, eredetileg.
2: Eredetileg is a földből, persze, jó esetben. Legalábbis az égen így.
1: Ha földbe kerül vissza, akkor elég sokáig eláll. Csak ezt akartam így elmesélni. Én kiskoromban mindig mondtam, hogy a legjobb dolog az lenne, ha a görög dinnyét el lehetne rakni valahogyan.
2: Egyébként Japánban csinálják például azt, nagyon elterjedt, hogy ugyebár meghámozzák a görögdinnyét, és úgy árulják a zöld része nélkül.
1: Tényleg?
2: Persze, hiszen a zöld részét külön elteszik, külön hasznosítják, és ez a lényegben.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
3: Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mindegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap.

0: Nál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a Hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről is arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a hétfői hűsítő, és a mai Európai Tanács termék jelentése okán mi mindenféle elrakható, eltartósítható gyümölcsökről, illetve zöldségekről beszélgetünk dr. Suki Andris kollégámmal. Paradicsom mellett egyébként a magyaroknak fontos még ugye a paprika, és itt egy másik tartósítás érkezik meg, az pedig a fagyasztás. Mert ugye a mi kedvelt fehér paprikánkat leginkább fagyasztással lehet állítólag tartósítani. Én nem annyira rajongok. Te vettél már kifagyasztott paprikát, ami hűtöd föl?
5: Nem is szeretnék. Tehát, hogy szerintem, tehát, hogy legalábbis nincs benne ez a kultúránkban szerintem ez a fajta tartósítás a paprikánál. Tényleg?
4: Képzeld,
5: nem láttam még így ilyen
4: képzeld,
5: formában.
4: Igen.
5: Mert hogy brokkoli, meg mit tudom én, micsoda, persze hozzászoktunk, mert ezeket lehet kapni a közérben is. De paprikát így még
4: érdekes. Én már tudom, hogy vettem ki anyu hűtőjéből úgy, és mondjuk ilyen pörköltbe semmi gond nincs vele, szerintem. Hát mert nyilván, szétfő. Amikor kiengedi magát ez a paprika, akkor összeesik. Tehát ez nem marad ilyen jó feszes, de például pörkölt alapba teljesen jó. Na de hát a paprikáról meg paradicsomról van szó, hát mit főz a magyar ember?
5: Lecsót.
4: Így van, és ezt el is tudja befőttes üvegbe rejteni.
5: Már készen elrakja a lecsót.
4: Nekem a fogadnom kellett volna, hogy ez volt az első. Tehát ezért keresett először a magyar ember befőttes üveget. Vagy gyártott, hogy valamiben
5: ugye lecsót eltegy,
4: igen.
5: Egy kis tojással, igaz?
4: Ciki, szerinted befőtt, tehát lecsó, nem tudom, hogy szerint befőtt, igen. Tehát, hogy ilyen jellegűből készíteni ételt? Az kínos?
5: Hát, nagy üzemiből nem csinálnám, tudod? Tehát, aha, amit leemelek mondjuk a helyi sarki polcról, abból nem. Abból nem szeretném. Tehát otthoniból gond nélkül.
4: Ugye az
5: ha valamit
4: más.
5: Anyu, nagymama eltett volna, igen. akkor abból nagyon szívesen. Persze.
4: Tudod, mi jutott most eszembe, hogy mondod, hogy nem szoktatok, kovászos uborkát csináltál már?
5: Ne viccelj.
4: Na azért, persze. Valamit csak csinálsz, tudom én. Azt meg én nem csináltam, képzeld el.
5: Na, pedig az egy izgalmas művelet.
4: Meg gyors is.
5: Igen, az nem tart sokáig.
4: Hamar látványos.
5: És nagyon finom. Nagyon jó.
4: Így van. Kovászos.
5: Nagyon szeretem, úgyhogy azért hát majdnem minden évben szoktam csinálni.
4: Majdnem minden évben elkészült.
5: Igen, egy kicsit, nem olyan sokat, tehát egy üveggel, ez csak tényleg a játék érdekében.
4: Ja, hogy ezt te csináltad. Az
5: így, pontosan, igen.
4: Egyébként a kovászos uborka az, amiben soha nem szoktam csalódni, azt mindenhol megveszem, mert tudom, hogy az biztosan jó. Én nem eszem egyébként.
5: Tényleg?
4: Én ecetet nem eszem, tudod? Nem szeretem, de kívánom, hogy a többiek is a savanyú uborkát eszik. Én is nagyon kívánom, meg is enném én az íze miatt. Csak a gyomrom nagyon nem szereti az ecetet. És ezért nekem ilyen savanyúságok maradnak, hogy savanyított káposzta, tehát az nem ecettel van savanyítva, ugye? Illetve a kovászos uborka.
5: Nem tudom, én nagyon érzékeny vagyok a kovászos uborka ízére, olyan szempontból, hogy annak tényleg egy nagyon-nagyon finom kenyérből kell, hogy készüljön, tudod? Mert ha csak ilyen gyors kovászolt, nem tudom, ki tudja, milyen kenyér volt benne, amit úgy leemeltem a polcról.
4: Azt mondom.
5: Nekem az
4: pedig nem. A múltkor olvastam, hogy igazából nem is kell kenyér hozzá.

0: Igen, kenyér nélkül is lehet valóban. De nem, tehát, hogy próbáltam azt is, nekem az nem jött be. Nem. Tehát, hogy nekem az igazi kenyér, és akkor ott, tehát nem mindegy, hogy hol veszi az ember azt a kenyeret, és hogy miért.
1: Szerintem egyébként kenyér témában egyetértünk, én is a jó minőségű kenyeret szeretem.
0: Hát kenyér az alapvető kérdés. Nagyon fontos. Tehát én nem szeretem ezeket a modern csirivili kenyereket.
1: Mit jelent ez? Nekem meg pont az a bajom vele, hogy nem csirivili.
0: Szóval, ha kenyérről van szó, akkor legyen hagyományos kovászos kenyér. Okay. Tudod? Jó, persze, nagyon jó a durum kenyér, meg egészséges, meg vannak ezek a fitness kenyerek, amik ugyebár elméletileg a nevében egészséges, de gyakorlatilag nem vagyok benne biztos, hogy az a, például az a sok mag, ami benne van, az valójában nyilván, mivel magukra szükség van, tehát ebből a szempontból az hasznos, de mondjuk másfajta, tehát, hogy az is ugyanúgy hízlal.
1: Egyébként ez nagyon, a lényeg. Nagyon kényes húrokat penget, mert hogy éppen az elmúlt időszakban meséltek arról, hogy a teljes kiörlésű gabona miért nem is annyira egészséges. Uh-huh. És akkor arról meséltek, ezt nem tényként, csak elmesem, hogy mit hallottam, szóval a hallgató ezt azért ne vegye készpénznek, csak tényleg továbbadom egy általam hallott műsornak a tartalmát. Tehát arról volt szó, hogy ugye attól teljes kérdés, hogy ami takarja a gabona szemet, olyan, mint egy kis takaró, az tulajdonképpen védi a portól, minden szennyeződéstől, ami a levegőben, a szélben, akármi érintkezik, hát főleg ebben a mostani világban, ugye, hát azért kipufogók, meg minden, és hogy éppen azért lenne, ami benne van, az már tiszta. De hogy ezek a kis védő burkok tartalmaznak, nem csak baktériumot tartalmazhat, gombát, penészt.
0: Persze.
1: Szóval elég durva dolgokat, és olyan, milyen hatása van a gyomorra, bérrendszerre, idegrendszerre. Hát így kifejtették, én eddig se nagyon vettem a teljes kérdést, hogy nem lett hozzá még inkább kedvem. Érdekes, ez a vadkovász, amire ez van, hogy vadkovászos. Én ezt a kenyeret szeretem.
0: Hát igen, kenyér.
1: Én a mai kenyerekben nagyon sokszor érzem azt, hogy például nem is szódabikarbóna, hanem sütőpor van, képzeld el. Még a szódabikarbóna is nagyon ciki. De az, hogy sütőporral van egy kenyér, az valami... Tehát olyan kenyér, ami le van nejlonozva, én már meg nem venném. És a más jellegű kenyerek sem. Szóval én nem tudom, mikor romlott el így a kenyérnek a minősége. Gondolj benne...
0: Nem mostanában, tehát hogy ez már egy régi tendencia.
1: Egy folyamat inkább.
0: Igen, tehát én még a 90-es években azért úgy emlékszem, hogy azért ott még normális kenyerek voltak,
1: igen.
0: De valahogy szerintem azon a környéken, 90-es évek vége.
1: Egyszer észrevétlenül, igen, látod.
0: Így folyamatosan.
1: Igen, észrevétlenül egyszer csak eltűnt a boltokból az a 1-2 kilós vekni, amit mi kenyérnek gondoltunk, ez onnan lehet felismerni, hogy törsz a héjából, beleharapsz, és van egy nagyon pici finom savanykás íze, ami ugye a kovásznak az íze, és hogy hát, hogy van íze, azt már nem is, tehát, hogy van íze a kenyérnek, ott kezdődik, igen, és más benne a buborékok is, ugye a kis,
0: igen.
1: És más érzeted van, ha megeszed. Egyébként én, nekem a gyomromnak jobb a kovászos. Én még abból igen, is persze. Észrevettem.
0: Jó, hát most ez nem azért csinálják nyilván ezeket a gyorsan érlelt kenyereket, meg akár tartósítószeres kenyereket, hogy feltétlenül sokkal finomabb legyen, hanem eltarthatóbb egyszerűen.
1: Amúgy én nem vettem észre. Nekem ezek az új kenyerek olyan hamar bepenészednek.
0: Az kétségtelen.
1: Meg kiszáradnak.
0: Igen. A tartós kenyerekre gondoltam itt most, tudod? Tehát viszont, amikor eszünk egy jó kis töltött káposztát, hát ahhoz muszáj egyszerűen kovászos kenyeret enni, mert ezekkel a modern kenyerekkel valahogy az nem illik.
1: Én próbálom megtalálni a helyét ennek a zacskós kenyérnek. Nem tudom, tényleg a háború, világvége, áramszünet. De nem tudom, szerintem mi akkor is raknánk tüzet, fognánk egy kis lisztet, és csinálnék egy valamit, amit kenyérnek hív. Akár egy indiai kenyeret, akár egy cigány kenyeret, de nem tudom elképzelni, hogy arra vetemednék, hogy kinyissam az zacskót, és jön ki belőle az a nem tudom milyen vegyszerszag.
0: De egyébként viszont mire ezek nagyon vékonyak és tökéletesen szeleteltek, ezért mondjuk pirítós kenyérbe, a pirítós sütőbe kiváló.
1: Oké, elfogadom, jó.
0: Tehát oda viszont ez kell.
1: Jó.
0: Meg amikor ezeket a szendvics sütőket használjuk, amiket össze lehet csukni, tudod, és akkor egymásra hozzáig ez a sajttal. Nyilván már maga az olvasztott sajt is olyan, hogy hát azt sem feltétlenül sorolnám az igazi sajtok közé, de ez egy másik kérdés. Attól ezek még nagyon finomak egyébként, hogy az ember nem folyton ezen él, akkor lehet ezekből fogyasztani, hát sőt.
1: Hát nyilván. De tényleg eszembe jutott ez a jó kis, hát figyelj, ha akarjuk, hanem meg fog érkezni az ősz. És amikor ősz van, akkor olyan jók ezek a kis meleg szendvicsek.
0: Há, igen, igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: És majd olyankor lehet valószínűleg egyébként elővenni, szépen lassan előszeregetjük, hogy miket raktunk el a nyárból, milyen ízeket, és el is érkeztünk a cukkinihez. Te szereted a cukkinit egyébként?
0: Szeretem, igen, de nem szoktunk elrakni, illetve elrakva a cukkini, hát nekem az egy kicsit idegen. Nyilván azért, mert azért ez régen nem volt annyira jellemző, hogy cukkinit fogyasztunk, és nyilván azért nem is nagyon tettük el.
1: Hát igen.
0: Tehát még nagymama se tette el cukkinit. Pont ezért.
1: A kisebb zsenge cukkini frissen a legjobb, ugye ebben ez nem vitatkozunk. Hosszabb tárolásra viszont jól fagyasztható, ezt jó tudni. Lehet szeletelve vagy reszelve eltenni. Na hát, ilyet még nem láttam, de biztos ki fogom egyszer próbálni. A reszelt cukkinit érdemes kisebb adagokban lefogyasztani. Itt télen mehet főzelékbe, tócsniba, levesbe, vagy süteményekbe. Hmm. Igen, a cukkinit szokták süteménybe is egyébként. Te milyen formájában szereted a cukkinit?
0: Párolva. Igen? Süteménynek nekem ez fura.
1: De mi ez a párolva? Ez érdekel.
0: Hát serpenyőbe.
1: Csak simán pici olajra rárakod, és akkor...
0: Igen.
1: Ennyi?
0: Igen.
1: Azért gondolom, hogy adjunk tippeket, mert tényleg most el kell fogyasztani összes cukkinit. Eszembe jutott egy régi történet, szomszédasszony átkopogott. Panika, mondj már valamit, kaptam egy csomó cukkinit, mit csinál? Én akkor a cukkini fasírtot javasoltam egyébként neki.
0: Hú, nagyon ez finom. Is jól hangzik egyébként.
1: Nagyon finom.
0: Őszintén szóval kevés cukkinit fogyasztunk, legalábbis nálunk ez nem annyira divatos.
1: Nekem is most jutott eszembe, hogy muszáj még, addig, amíg van. Az én kedvenc ételem, a lecsóról beszéltünk, mennyire kedvelt magyar étel. Na én sajnos a fehér paprika miatt annyira nem falom ezt a dolgot, mert nekem a gyomrom nem bírja. Úgyhogy az én lecsóm, mivel a lecsó ízt meg szeretem, az hagyma, paradicsom, piros húsú paprika és cukkini kockák. Én szeretem a lecsóba a cukkinit. Aha. Nagyon. Úgyhogy ha arról van szó, hogy na milyen cukkini ételt tennél, hát ezt egyébként nagyon édeset csinálom, ezt a fajta lecsót. Én használok cukrot, én így szeretem, illetve csípősre, tehát ez egy csípős, édes, paradicsomos cukkini ez az étel, és én nagyon szeretem, de én azt gondolom, hogy egyébként a úgyis nagyon finom, egy kis olívaolajon megpárolva, és nagyon sokan használják valóban levesekbe is a cukkinin, például egy nagyon finom olasz levesbe, a minestrone-ba is kerül.
0: A minestrone leves, a kedvenc olasz
1: Fogadjunk levesem. Fogadjunk, régettél.
0: Igen, már nagyon hiányzik egyébként.
1: Igen.
0: De egyébként, ha már itt tartunk, és cukkini, akkor ne feledkezzünk meg a ratatouille-ról sem.
1: Így
0: ami
1: van.
0: A francia lecsó, igaz? Egy hagyományos provanszi zöldséges egy tárétel, amely paradicsomból, cukkiniből, padlizsámból és paprikából készül, friss fűszernövényekkel ízesítve.
1: Tényleg a padlizsánt még nem is említettük. Andris, te hogy állsz vele?
0: Hasonlóképpen egyébként, mint a cukkinivel, tehát én is azt is úgy rászoktam tenni a serpenyőre, és akkor egy pici olívaolajon szoktuk megpirítani, és akkor az úgy nagyon-nagyon finom.
1: Én, ha padlizsánt látok, abból nem lehet más, csak padlizsán krém. Uh-huh. Tehát lehetőleg gázlángon forgatom a padlizsánt, tehát tényleg tűzön. Ha nincs erre lehetőség, akkor másmilyen módon valahogy addig pirítom, amíg nem lesz puha, és akkor én majonézt keverek hozzá, illetve fűszereket, de a majonéz és a padlizsán, ja, és a fokhagyma, cukorsó, bors, nekem ez egy olyan kombó, hogy amíg van a hűtőben, addig nem eszek mást. Tehát pirított kenyér, és megy, ez lehet reggeli, ebéd, vacsora, és már most is nyeldesen, imádom, és igen, érdekes, hogy egész nyáron nem ettem, most olyan érdekes, elmaradt, úgyhogy bele kell húznom, mert hogy pont arról szól a mai műsorunk, hogy melyek azok a terméket, amelyeket siessünk, ha még frissen akarjuk enni és nem eltenni, akkor megvenni, és itt van az őszi barack és a nektarin, mert hogy ezeknek is már a szezon a vége felé közeledik, ezért most érdemes ezeket enni. A túl puha gyümölcsből lekvárt, kompotot vagy gyümölcspürét készítenek egyébként. Fagyasztáshoz a barackot meg kell mosni, kimagozni és feldarabolni. Télen turmixos süteményhez, a gyümölcs szószhoz is kiválóan ajánlják. Te melyiket szereted jobban? A régi, klasszikus őszi barackot, vagy inkább nektarin rajongó vagy?
2: Én nem nagyon szeretem az őszi baracknak a héját. Gondolom, ezzel sokan vannak így, az a kis, hogy is mondjam, ilyen kicsit szőrös. Igen. Tehát vagy akkor megpucolva, az úgy tökéletes. Nem nagyon szeretem, úgyhogy...
1: Nem vagy úgyhogy érte a barackot?
2: Inkább a sárga barackot. Azt azért rajongok.
1: Hát, ha az jól meg van érve.
2: Uh-huh. Az fincsik.
1: Ugye? Egyébként az sárga barack magját nem szabad kidobni, tehát aki sárga barackot befőz lekvárnak, ne dobja el a magját, szárítsa ki, és amikor majd egyszer lesz olyan hangulatban, valamikor ősszel, mert hogy eláll sokáig ez a mag, érdemes feltörni, és a sárga barack magot enni, odadni kisunokának, gyereknek, tehát a család bármely tagja fogyaszthatja, mert hogy a sárga barack magja bizonyos felmérés szerint a hosszú élet titka. Ugyanis van olyan sziget, ahol sárga barack magot nagyon sokat fogyasztanak, tényleg minden ételbe kerül, és napközben is ott van a kezükben, markukban, és azt nassolgatják, és ezen a helyen az átlag életkor 90 év. Tehát 130-140 évessel is találkoztak annak idején, amikor ez a kutatás készült. Hát szerintem, ha jól emléksz, ez a 2000-es évek elején volt egy nagy történet, és akkor robbant be ez a dolog. Egyébként azóta nem lehet kapni sárga barack magot. Valahogy előtte olyan evidens volt. És azóta nagyon drága lett, mióta meglett ez a sztori hozzá.
2: Én nem nagyon szoktam látni sárga barack magot, de egyszer-kétszer azért ettem, úgyhogy ha valakinek tényleg van sok, akkor akár küldje be ide nekünk a rádióba.
1: Így van, megesszük azonnal. Egyébként rendelhető meg. Megfigyelj, ilyenkor a vidéki kapcsolatokat fel kell eleveníteni, és szólni nagynéniknek, nagybácsiknak, hogy figyeljetek, nagyon nagy szükségünk lenne a sárga barack magra, mert hogy az nagyon egészséges. Ennyi. És akkor így hozzá tudunk jutni.
2: Én nagyon figyelek egyébként arra, hogy rendszeresen egyek különböző magokat, olajos magvakat, akár diót, tökmagot, hiszen a tökmag az eleve férfiaknak kimondottan erőnyös.
1: Van.
2: A diónak is olyan olaj összetétele van, ami kimondottan hasznos tud lenni. Nyilván ezekből sokat enni azért nem túl szerencsés, hiszen azért el is lehet ezektől hízni erősen, de viszont ha megtalálja az ember ezt a fajta arányt, hogy egy-egy marékkal ebből is, abból is, akkor az nagyon egészséges a szervezetünknek.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbassa.
0: Rólunk, neked.
2: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, folytatódik a Róma Szalon hétfői hűsítője, Kökény Annával.
1: És dr. Suki Andrással. Azon gondolkodtam annak, hogy meddig fogjuk ezt a hétfői hűsítőt csinálni. Hát te most nem hűlt már eléggé a levegő szerinted?
2: Figyelj, meglátjuk szeptemberben, hogy hogyan érezzük ezeket a hétfőket, szeretnénk-e, lesz-e közös témánk még, amit szeretnénk átbeszélni, és szerintem tartsuk ezt meg meglepetésnek a hallgatónak.
1: Én a közös munkát nagyon szeretem veled, de ezt a hűsítést, hát tudod, augusztus 20-a után azért általában megváltozik az időjárás, és akkor már kezdhetjük érezni azt, hogy hát közeledik az ősz.
2: Te azért közeledik beszélsz az könnyen, mert neked otthon klímád van. És mondok még egy jó hírt, én pénteken strandra készülök például. Mert hogy, képzeld, de 36 fokig melegszik.
1: Jó ide, jó.
2: Budapesten a hőmérséklet. Úgyhogy ha akarsz még a gyerekkel strandolni, én csak mondom, hogy még egy utolsót lehet. Én biztos, hogyha egy módra van rá, akkor viszem az unokámat, és hogy még kihasználjuk azt az úszógumit, tudod?
1: Na, akkor lehet, hogy még egyszer ezt összehozzuk, ezt az utolsó fürdést. Igen, mert 30 fokban már ő sem szeret strandolni, de ez érdekes. A 36, ez jól hangzik.
2: Igen, és akkor most lehet korán menni, mert én eddig meg szoktam várni, hogy az a 3 óra környéke, tudod, hogy mert akkor még nagyon süt a nap, de most már szerintem ez a 30-36 fok maximális hőmérsékletnél szerintem jó le van kenve, a gyerek már 1 órakor ki lehet nyugodtan menni a strandra, már nem olyan erősen süt az a napocska szerintem.
1: Reggel szoktunk kimenni, és akkor nem maradunk annyira nagyon sokáig, tudod?
2: Te tehát, reggel hogy menős vagy.
1: Igen, inkább a délelőtti időszakot használjuk ki.
2: Hát akkor lehet, hogy pénteken találkozunk a strandon, viszont nem találkozunk egy nagyon izgalmas helyen, ami hamarosan szerintem minden vidéki ember gondol erre, sőt már szerintem zajlanak is a szüretek, mert hogy élik a szőlő, hajlik a vesző. Voltál-e valaha szőlő szüreten?
1: Hát gondolkodnom kell, de hamar rá kell, hogy jöjjek, hogy nem voltam sajnos még, úgyhogy ha esetleg valaki szeretne meghívni, szívesen megyek. Mert azért ez egy izgalmas esemény lehet. Tehát maga a szőlő, tehát hogy a föld is, a birtok, hát az is valami csoda egyébként ilyenkor.
2: Nincs.
1: És hogyha még tényleg azzal van egyfajta ilyen munka, hogy leszedés, meg a préselés, meg izgalmas lehet, számomra legalábbis ez izgalmas.
2: Én jártam szüreten, természetesen én nagyon hálás vagyok érte, hogy vidéken nevelkedtem, és minden ilyenben részt vettem, hogy disznóvágás, meg szőlőszüret.
1: Nem, disznóvágásra nem mennék.
2: Nem mondta, nem hívtalak.
1: Nem, azt nem.
2: Én nagyon örülök, hogy ezeket a dolgokat megéltem, és a szőlőszüretben egyébként a legjobb, hogy annyi szőlőt eszel, amennyit akarsz.
1: Ó, de jó. Aha.
2: És már gyerekként tudtam vele pénzt keresni, mert hogy ezt ilyen ládákra fizetik, hogy hány láda szőlőt szedsz le, egyébként ez így működik, és úgy végig kell menni a sorokon, ellenőrzik, hogy jól csinálod, de jól vágod le, közbe kergetnek a méhecskék, mert azért az is belejár ezzel a dologgal. Szerintem a szőlő azért olyan izgalmas gyümölcs, mert nagyon rövid ideig terem egyébként, ez az egyik. A másik meg, hogy nem lehet ilyen módon tartósítani, mint például egy barackot, vagy egy almát, hogy azért valamennyire alma marad, meg barac marad, mert ugye vagy asszalják a szőlőt, és mazsola lesz belőle, vagy hát bort készítenek belőle, úgyhogy a szőlőt azért annyira nem szokták tartósítani szerintem.
1: Igen, túl sok benne a folyadék, gondolom.
2: Mert ezt fogyasztani a legjobb, úgyhogy most ezt ajánljuk leginkább a szőlőnek a fogyasztását, a hallgatók, hogy addig, amíg lehet, addig fogyasszunk szőlőt. Van, aki fél egyébként a magas cukortartalmától, érdekes. Tudod, én az énektől nem tartok.
1: Igen, valóban, tehát a mangó és a szőlő az, ami, meg hát természetesen a dinnye, amik így mondjuk fogyókúra esetén kerülendők, valóban.
2: Igen, és képzeld el, hogy mégiscsak van, aki lefagyassza a szőlőt, mégpedig azért, hogyha egy melegebb napon nem jégkockát akar tenni az italába, ami ugye hígítja az italt, mert hát a víz lesz belőle, hanem beledob egy szem fogyasztott szőlőszemet.
1: De jó.
2: És akkor ez szűti le az ételt. Nekem ez nagyon
1: de jó. Na, ezt még így nem próbáltam.
2: A szőlőből természetesen mustot és lekvárt is készítenek. Én még soha életemben nem ettem szőlő lekvárt, de most, hogy így olvasom, nagyon gusztusosnak tűnik.
1: Én nagyon szeretem a késői szüretelésű borokat, mert azok rendkívül édesek. Tehát, hogy amikor már egy picit megcsípi a dér a fagy, akkor rettentő édesek lesznek ezek a szőlőszemek.
2: Ezek az aszuk?
1: Is, ha jól sejtem, de erre mondjuk nem esküdnék meg. Van külön ilyen, hogy késői szüretelésű bor, és de azok nagyon finomak. Persze elég drágák, de viszont egészen más ízkarakter. Tehát ezek ilyen desszertborok, tudod, hogy
2: mint a híres tokai asszú, mondjuk, nem? Igen. Nekem valahogy az itt erről eszembe, hogy amikor megcsípi egy picit a dér, de ha nincs igazam, akkor írjanak nekem a 0-30-30-30 százas telefonszámra. Ezeknek a boroknak egyébként érdekes fűszeres ízük is van, amit egy borszakértő nagyon jól fel tud ismerni, és ha már a fűszereknél tartunk, akkor már augusztus végén érdemes arra gondolni, melyik fűszernövényt szeretnénk átmenteni a térre, mert hogy nagyon jól szárítható a rozmarin, a kakukkfű, az oregano, a majoranna, vagy esetleg a zsája is. Ezeket száraz időben érdemes leszedni, a növényeket kisebb csokrokban, árnyékos, jól szellőző helyen lehet megszárítani. A teljesen száraz leveleket zárt üvegben fénytől védve kell tárolni. Most gondolkodom, melyik ezek közül az én kedvenc fűszerem, de azt hiszem a kakukkfű, amit leginkább szeretek. Szerintem mondjunk egy-egy felhasználást az őszi időszakba, mondjuk én kezdem. Mert hogy én képzeld, nagyon ha már van a disznóvágás, és mondtad, hogy te attól távol tartanád magad, például szerintem nagyon finom a sült oldalas körtével, ha már a gyümölcsöket is szóba hoztuk, az őszi gyümölcsöket, tehát félbevágott körte, kakukkfű és oldalas, ezt ajánlom kipróbálni olyan hallgatónak, aki esetleg még nem próbálta, rendkívül finom íze van, elég rá egy só, bors, nem kell túl gondolni, szépen fólia alatt lehet sütni, vagy kinek milyen főzési technikája van, most már nagyon sokféle van, tehát minden légkeverés meg, nekem még fóliát kellett valamikor erre ráraknom, amikor ezt tanultam, és a körte és a kakukkfű például nagyon jót tesz az oldalasnak. Neked melyik ezek közül a kedvenc fűszered, rozmarin, oregano, majorán, a zsája, ezekről beszéltem.
1: Nagyon szeretem a kakukkfüvet, nagyon szeretem az oregánót, szinte mindenbe ezeket teszem, de tudod mi a baj?
2: No.
1: Azon gondolkodtam, hogy a múltkor csinált a feleségem egy kis pörköltet. Hagyományos pörkölt, piros paprikával. És hogy milyen ritkán használunk legalábbis mi mostanában piros paprikát. Tehát elmentünk egy olyan irányba, hogy kakukkfű, rozmarin, jó, oké, de hát azért ezek alapvetően nem a magyar konyhának az ízei. Tehát, hogy beszéljünk egy picit a piros paprikáról.
2: Teljesen igazad van, és szárítják is mostanában.
1: Igen,
2: de azért ne gondold azt, hogy ezek a fűszerek mostanában kerültek egyébként Magyarországra.
1: Nem, persze. Csak,
2: tehát ugye, a majoranna az nagyon régi magyar. Hogyne, ugyanúgy, persze. Mint a zsája is egyébként.
1: Na jó, de tehát, hogy még mondjuk a nagymama nem tett, meg anyu sem nem tett se kakukkfüvet, se oregánót a tojásba, a rántottába, tudod? De azt megszórta egy kis piros paprikából. Hát persze.
2: De azt elhiszed, hogy majoranna nélkül nem készül hurka?
1: Igen, ez is igaz.
2: Szóval azért ezek nem most, én nem, értem persze, a dilemmádat, persze. De hogy ez nem most érkezett az országba, nem mostanában.
1: Persze.
2: Igen, igazad van a piros.
1: De hogy kevesebbet fogyasztunk mostanában, én legalábbis magamon ezt vettem észre,
2: tényleg?
1: Hogy alig eszünk piros paprikát.
2: De vagy azért, mert a magyar ételek azért nehezek, és hát nyár volt, tehát nyáron azért az ember annyira nem. Hát én most az utolsó három főzésemhez mind a háromhoz használtam egyébként piros paprikát, vadast főztem, csilis babot, én abba is teszek, és székelykáposztát, mindegyikben szükséges volt a piros paprika, de te azt vetted észre, hogy mostanában nem főzöm magyaros.
1: Nálunk legalábbis, igen, azt veszem észre, hogy háttérbe szorult a piros paprika, és valahogy nem fogy. Ami baj egyébként.
2: Hát nyilván
1: hát nézzük miatt, kérdése, hogy, tehát,
2: hogy mit főzöl, ez attól
1: tehát a függ, a tradíciók, tehát azt veszem észre, hogy ezek úgy kezdenek átalakulni.
2: Hidd el, hogy csak nálatok.
1: Az jó.
2: A többi magyar ember még mindig főz pörköltet. És de egyébként melyik a kedvenc fűszered ezek közül, ha már kérdeztem?
1: Oregánót nagyon szeretem. Tényleg? És a bazsalikomot.
2: És van valami olyan dolog, amiben használsz oregánót, és nem egy tipikál olasz étel?
1: Persze, tehát a tojásrántottától kezdve, tehát hogy én ezekben mindig oregánót, bazsalikomot használok. A csirkére mondjuk kakukkfüvet, igen.
2: Akkor te is szereted a kakukkfüvet.
1: Én nagyon szeretem, persze.
2: Sokat
1: persze.
2: Tud adni az ételnek.
1: És pont azt vettem észre, hogy hát a ritkán van pörkölt, jó, hát ha van, akkor általában azért kell hozzá piros paprika, persze.
2: Na hát reméljük az ősz majd meghozza ezeket a magyaros ételeket a ti konyhátokba. Uh-huh. Én nem ismerem a zsáját, én bevallom, hogy még soha nem használtam. De ezek a fűszerek, amiket szárítással tudunk átmenteni, de vannak olyanok, amiket inkább fagyasztani kínálnak. Ez a bazsalikom, petrezselyem, kapor és a snidling. Én ebből a bazsalikomot még nem fagyasztottam. Te bazsalikomos vagy, próbáltad már?
1: Persze. Tehát, hogy valamikor fagyasztva vesszük a bazsalikomot, nyilván
2: fölítélen.
1: Igen, és akkor van a hűtőben egy kis adag eltéve mindig.
2: Mert hogy a bazsalikom szárítva sokat veszt az aromájából. De érdekes, ezt nem tudtam, mondjuk ehhez képest nagyon sok szárított bazsalikomot árulnak a boltokban, meg sokat használok, én magam is, de hogy ez így veszít az aromájából, ez érdekes. Aprítva kevés olajjal, jégkocka tartóban jól fagyasztható. Uh-huh. Na hát ezt sem tudtam.
1: Jégkockába szoktunk tenni nyáron mentát, és akkor úgy tesszük be a limonádéba.
2: Hát nyilván.
1: Nálunk legalábbis ez így.
2: A menta az a fűszernövény, amit én sehogy máshogy nem szeretek, csak...
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Dick.

0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai
2: a muzsikus generációk mestere előtt tisztelektek. 105 éve született Farkas Gyula.
1: Farkas Gyula hegedűművészre, karmesterre, zeneszerzőre és zenepedagógusra emlékeztek születésének 105. évfordulóján a Fiumei úti sírkertben. A Farkas Gyula tradíciói egyesület által megszervezett eseményen a művész családtagjai, egykori zenész növendékei és tisztelői hajtottak fejet a Rajkó zenekar alapítójának sírjánál. Farkas Gyula 1921. augusztus 18-án született Budapesten, zenész családban. Gyermekkorától muzsikált, tizenévesen már a híres Ostende Kávéház Rajkó zenekarában játszott, első saját együttesét pedig 17 éves korában alapította meg. 1950-ben a Magyar Állami Népi Együttes egyik alapító tagja és másodhegedűs szólamvezetője lett. Két évvel később meghatározó szerepet vállalt a Rajkó zenekar létrehozásában, amelynek karmestere és művészeti vezetője maradt egészen 1990-ben bekövetkezett haláláig. Farkas Gyula évtizedeken keresztül járta az országot, hogy tehetséges roma fiatalokat kutasson fel. Tanítványai közül sokan elismert muzsikusokká váltak, és a világ legjelentősebb koncerttermeiben is bemutathatták a magyar cigányzene értékeit. Pedagógiai munkájának alapja a hallásra, a személyes bemutatásra és a közös zenélésre épülő Rajkó módszer volt, amely 2016-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jó megőrzési gyakorlatainak magyar jegyzékére. Hangszerelőként Liszt, Brahms, Bartók, Kodály és más klasszikus szerzők műveit dolgozta át cigányzenekarra. A Hagyományok Házában őrzött hagyatékából több mint 10 000 oldalnyi kéziratos és nyomtatott kottát digitalizáltak. Farkas Gyula munkássága roma muzsikusok több generációjának adott tudást, pályát és lehetőséget. Öröksége tanítványai játékában és a Rajkó zenekar ma is élő hagyományában folytatódik. Farkas Gyula tehát a magyarországi roma zenei kultúra egyik kiemelkedő alakja volt. Hegedűművészként, primásként, karmesterként és zenepedagógusként egész életében.

0: Pálya azonban a Rajkó zenekarhoz kötődött.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, augusztus 24-e hétfő van, 22 óra múlt, és dr. Suki András kollégámmal éppen a szárított növényekről, szárított fűszerekről beszélgettünk, és eljutottunk a mentáig. Van nekem otthon szárított mentám, de nem használom, tehát akármikor eldöntöm, hogy olyan étel készül, amiben kell menta, frissen megveszem. Valahogy nekem mindig frissen ízlik a menta.
4: Egyáltalán mibe kell, mibe használod?
3: Hát távol-keleti kajákba. Abba menne, megy a menta nagyon. Uh-huh. Több ilyen receptem
4: egy
3: is van.
4: Egy kis gyömbérrel, vagy mivel szoktak?
3: Hát mit ír éppen a recept? Én például kardamomot is használok. Nagyon szeretem. Éppen most fogyott ki a garam masszalám. A múltkor vettem észre, mert vajas csirkét akartunk csinálni, és hoppá, nincs. És akkor elő kellett szedni, hogy több fűszerből összeállítani. Szerencsém volt, volt hozzá.
4: Volt otthon. Minden?
3: Mindent találtunk.
4: Hát az nem egyszerű.
3: A fő alkotó elveket.
4: Meg az arányok is nagyon fontosak. Igen. Persze.
3: De ha aki már sokat fogyaszt azért egy fűszerkevéreket, akkor megérzed.
4: Igen, hogy milyen az aránya. Vagy
3: igen, mi, igen, szerintem meg tudom. Lehet.
4: Abba aztán tényleg van minden csillag ánistól kezdve, ha jól sejtem. Jól emlékszem.
3: Minden ugye? Van benne, igen. Ánizs is van benne. Hm. Egyébként, amikor az ánizs túl sok, az már a, hogy mondjam, egy európai ízlelő bimbójának már sok tud lenni. Hm. Amikor az ánizs egy kicsit elbinnen. Nekem az ánizsal van problémám. Azt nem mindenbe fogadom el.
4: Édeskömény használsz?
3: Persze, hm. Igen. Annak is van egy ánizsos íze, de amikor már nagyon erős, azt nem szeretem. Nekem akkor egy ilyen cukorka jut eszembe. Medve cukor. Egyébként ezeket a fűszereket fűszervajban is használhatjuk. Ez is nagyon egyszerű módja a friss fűszer tartósításának. Puha vajba kerül, hát például petrezselyem, kapor, bazsalikom, vagy az általad nagyon szeretett kakukkfű is.
4: Mi időnként olajba szoktuk beletenni, olívaolajba, és akkor ott egy picit átveszi az ízét az olaj.
3: És hogy milyen kényelmes az. Hát, mert persze. Hogy arról beszélgettünk, ugye te azt mondtad, hogy azért tárolsz bizonyos dolgokat, konzervet, akármit, mert hogy bebiztosítod magad, hát, hogy nem tudom, igen. Hogy nincs elérhetősége annak a dolognak esetleg. Én meg azért szeretek mindenfélét otthon tárolni, én bevallom, mert egy lustaságból. Tehát, hogyha egyszer arra a napra, vagy sokszor arra ébredek, hogy nem szeretnék lemenni a boltba, akkor én nagyon élvezem azt, hogy bármit el tudok készíteni, vagy ha nagyon szép nézek a hűtőmbe, meg a kamrámba, akkor abból ki tud valami jó étel jönni. Ez nálam nem annak a jele, hogy előrelátó vagyok, hanem tudom, hogy van lusta napom, és akkor olyan jól esik, hogy van otthon valamilyen hús, valamilyen fűszer, valamilyen köret, elem, és a köretelemekhez mindig kell, vagy kókusztej, paradicsom, tehát ami azt megízesíti. Én erre nagyon figyelek, hogy mindig legyen otthon, de mondom, kifejezetten lustaságból. Tehát én így nem várom a világ végén.
4: Mm-hmm. Most egyébként a motiváció az teljesen mindegy, lényeg, hogy van.
3: Így van. Legyen otthon mindig.
4: És az előrelátás. Az tényleg nagyon fontos egyébként, most bármilyen motiváció azért, mert lustaság, vagy azért, mert az ember próbál előrelátó lenni. Ha van mihez nyúlni, akkor az mindig nagyon fontos.
3: Igen, én is ezt gondolom.
4: Akkor az tényleg, tehát a biztonság az a legelső.
3: Igen, régen, amikor a szüleimtől láttam, hogy valamiből egy kell, de kettőt vesznek, akkor soha nem értettem. Most meg már elértem valahogy azt a érettségi fogod, hogy megértem ennek az okát, hogy miért jó az, amikor van otthon. Viszont van egy olyan kérdésünk is, hogy mit ne tároljunk hűtőben. Nem minden zöldség és gyümölcs szereti a hideget. Uh-huh. Az éretlen paradicsomnak jobb a szoba hőmérséklet. Azt ne tegyük be a hűtőbe. Mire én erre rávettem magam, hogy ne tegyek mindent a hűtőbe. Mire megértettem azt, hogy tényleg

0: nem jó annak a szerencsétlen banánnak a hűtő, meg a paradicsomnak.
1: Mert akkor nem tud megérni, hiszen éretlenül jön, éretlenül érkezik.
0: Ilyen
1: és az
0: is.
1: A lényeg,
0: én meg akkor... azt vettem észre, hogy a hűtőben hamarabb megromlik, képzeld a banán. Uh-huh. Milyen érdekes ez. Aztán lehet, hogy ez csak nálam egy ilyen megfigyelés, de hamarabb megromlott a banán. Igen, igen. És tényleg nem tesz neki jót. Meg azt is olvastam, hogy például a banánt nem szabad más mellé rakni, mert akkor az a másik termék hamarabb romlik. Na, de nem banánról beszélünk, hanem olyan dolgokról, ami itthon terem.
1: Visszatérve a banánra, ne haragudj. Leszoktad esetleg zacskózni mondjuk a banánnak a végét? Tudod, nem. Ami így összefogja, mert hogy azt lezacskózod, valamikor úgy árulják egyébként.
0: Tényleg?
1: Akkor tovább eltartható.
0: Na, milyen jó kis trükk. Ez nagyon jól hangzik. A kemény őszi barackot és nektarint is érdemes szobban hőmérsékleten hagyni, amíg beírik. A hagymát és a fokhagymát száraz, hűvös, jól szellőző helyen kell tartani, nem lezárt műanyag zacskóban. Hát ezt valahogy...
1: Ezt tudjuk, tehát hiszen régen is így tárolták a nagymamáik, igaz? Nálunk lógott, illetve náluk lógott a falon egy ilyen csokorba fűzött paprika, piros paprika, meg a fokhagyma
0: meg
1: is mellett.
0: Meg ott is száradt akkor.
1: Ott, persze.
0: A kis piros paprika, amiből később lett az a bizonyos piros paprika, amit te szeretni gyakrabban.
1: Pontosan. Na most nálunk azért lóg egy pár ilyen még a falon, tehát direkt ezért nem csak dekorációnak, hanem felhasználásra is vettük.
0: Beleteszed a levesbe a száraz paprikát?
1: Időnként,
0: de rég láttam
1: igen.
0: Olyat. Most ilyen gyerekkori emlék nyílt ki. Így előttem, hogy...
1: Hát ez az igazi, nem?
0: Igen.
1: Tehát fontosak ezek az üveges kis paprikás dolgok, amik nagyon-nagyon finomak egyébként, de hát az igazi az tényleg az, amikor leveszi az ember a falról. A szögről.
0: És akkor egy be nem váltott ígéretem, hogy kicsit szétnézzünk Európában, hogy hol mit tartósítanak ilyenkor. Például, ha már szóba hoztad a banánt, a mediterrán országokban fügét, őszi barackot, szilvát és görögdinnyét. Hát ezzel most meglepődtünk a görögdinnyét. Ez nálunk ugye nem szokásos elrakni.
1: Nem, görögdinnyét egyáltalán nem. Ami egyébként nagy hiba, tehát hogyha erre van
0: lehetőség,
1: persze, hát akkor el kell tenni a görögdinnyét is. Ne csak az év bizonyos szakába tudjuk élvezni, úgy igazán, hogyha már van egy tényleg finom magyar görögdínje, hanem akkor máskor is. És ne szoruljunk importra, hogyha nem muszáj.
0: Nyilván minden országból más készül. Most csak egy példát nézzük, mondjuk a paradicsom. Nálunk lecsó készül belőle, így, hogy elrakva is. Aztán Franciaországban említetted a ratatouille, Dél-Olaszországban paradicsom szósz, mi más készülne. A Balkánon pedig ajvár, és különböző sült paprika krémek a paprikán.
1: Nagyon finom.
0: Nagyon.
1: Jaj, de jó. Igen.
0: Nagyon.
1: Ritkán, de időnként hozzájuttunk ilyen csemegékhez, és hát akkor viszont azt napokig esszük, és fantasztikus. Nagyon hamar elfogy, nálunk legalábbis.
0: Franciaországban a szőlő, amit a legjobban vigyáznak, hát gondolom a bor és a pezsgő miatt, ugye a híres francia pezsgő miatt. Olaszországban egyértelmű, hogy a paradicsom az, ami. Menjünk egy kicsit északra. Az óceán és északi vidéken augusztus vége már az alma, körte és különböző bogyós gyümölcsök felé vezet. A zöldségek közül például a répa, a cékla, a káposztafélék, brokkoli, karfiol, amelyeket igyekeznek elrakni. Most így a karfiolon gondolkodom, hogy mi azt fagyasztani szoktuk, nem? Leginkább.
1: Igen.
0: Nem nagyon láttam.
1: Mi is így használjuk.
0: Karfiolt máshogy elrakva, de biztos vannak a világban olyan, igen, a savanyúságban is. Szokott karfiolt, bele szokták rakni az uborka mellé, igen, például.
1: Kis dinnyét, igaz?
0: Kis dinnyét. Az milyen finom.
1: És az alma paprika, hát persze.
0: Meg az
1: nagyon
0: alma.
1: Fontosak ezek a fermentált ételek, ami egyébként nagyon hozzájárul ahhoz, hogy egy picit egészségesebben éljünk. Hiszen a bélbaktériumainknak ezek nagyon jót tesznek, erről már beszéltünk többször.
0: Igen, a fermentálás nagyon divatos lett, meg sokat beszélnek róla, de hát ez egy ősi technika.
1: Hát persze.
0: Igazából.
1: Persze. Képzeld, egy időben kefírt készítettem, volt kefír gombám, és nem tudom, foglalkoztál-e ilyen marhaságokkal.
0: Már kínáltak meg valahol, ilyen is imádtam.
1: Nagyon finom, persze, tehát hogy olyan, mint az igazi egyébként.
0: Én egyébként nagyon szeretem a kefírt, még nem készítettem magamnak, de amikor csak tényleg így, hát eszembe kell, hogy jusson, mert sok minden van az agyamba, de akkor fogyasztok kefírt. Nagyon-nagyon jót tesz az ember gyomrának, és az immunrendszerünknek a közepe, a szíve, lelke, az a gyomrunk igazából. Igen. És nagyon jót tesz a kefír.
1: Vagy inkább a bőrrendszerünk, hiszen ott is a kefír az a bélbaktériumainknak tesz egyébként nagyon jó, tehát a gazdagságát egy picit tovább növeli, és tudtad egyébként, hogy a gondolkodásra is nagyon kihatással van a bélbaktériumainknak, hát az összetétele? Ne. Tehát, hogy másként gondolkodik az ember, hogyha ha sok jó baktérium van a szervezetébe, úgyhogy figyelnünk kell arra, hogy hogyan étkezünk, és milyen élelmiszereket viszünk be a szervezetünkbe.
0: Hát gondold csak el, hogy biztos nem egy hasmenés vagy hányás kellős közepén írta meg senki a doktori disszertációját. Én ebben biztos vagyok, ezek a dolgok. Ezt nyilván tréfáltam, de hogy befolyásolnak minket.
1: Igen, biztos
0: vagyok benne. Érdekes, hogy egyébként hasonló levezetését olvastam egy professzornak az autizmussal kapcsolatban. Egyszer beszélgethetnénk erről, hívhatnánk is vendéget, hiszen egyre több az autista gyermek, és van egy nagyon érdekes kutatás, amely azt mutatja ki, hogy már az anyuka a terhesség alatt egy bizonyos baktériumot hordoz, ami után azt a gyermek is hordozza, és hogy valamilyen összefüggést találtak, és tudod, miért furcsa ez nekem, amiért nem vetettem el rögtön ezt a gondolatot? Mert az autista gyerekek nagyon válogatósak az evésben, és nagyon sokszor kihányják az ételt, nagyon savasak. Tehát én még nem is találkoztam olyan anyukával, aki nem mesélte volna, hogy melyik az a két étel, amit megeszik a gyereke, vagy három. Tehát nagyon jellemző rájuk az evés probléma. És ez bélben található baktérium. Én megígérem a hallgatónak, hogy ha találok ehhez szakembert, be fogjuk hívni a Romaszalomba.
1: Én ismerek egyet, úgyhogy akkor szerintem már hívhatjuk is.
0: Legyen így, én nagyon kíváncsi lennék egy ilyen vendégre, most pedig mi elmegyünk egy beszélgetésre, amelyet Nyerges Erika írónővel készítettél. Mi elbúcsúzunk, köszönöm, hogy velünk tartottak, és mindenkinek nagyon kellemes nyár utolsó hetét kívánom.
1: Itt a hétfői hűsítőben, úgyhogy szeptembertől remélhetőleg újra folytatjuk ezt a műsorunkat, de akkor már lehet, hogy nem hűsítőként, hanem
0: legyen meglepetés.
1: Őszi hangulatként. Majd meglepetés lesz, így van.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak.
1: Köszönjük szépen, szép estét.
2: A századforduló egy nagyon jelentős időszak volt a cigányzene történetében. Akkor alakult át például ugyebár a verbunkos, tehát a katonatoborzás, ami akkor már megszűnt.
3: Igen, igen.
2: Akkor alakult át, és akkor jelent meg például a palotás.
3: Igen, a 48-as bukás után van, aki bujdosni kényszerült, van, aki elkísérte Kossuthot, de visszajöttek. Tehát sok cigányzenész külföldre ment, de visszavágyott, hazajött. Sokat felmentettek. Van, aki egy-két év börtönt kapott, de sokakat felmentettek, hiszen a muzsikájuk kellett valahogy úgy sikerült megúszniuk ezt a szabadságharc utáni megtorlást. Titokban muzsikáltak dalidókon. Tehát a magyar emberek titokban összejöttek házaknál, és akkor cigányzenést kértek, hogy ezeket a Kossuth nótákat, a szabadságharcos dalokat elhúzzák nekik. Ekkor születtek a magyar nóták. A magyar nóták a sírva vigadásnak tükörképei, hiszen az elvesztett szabadságharc hívta őket életre. Nagyon sok ember, magyar ember szerezte a magyar nótát, tehát a cigányzenének az a szexepéje, hogy magyar emberek írták többségében, persze írtak cigányzenészek is, és cigányzenekarok dolgozták föl, és formálták át a maguk képmására. Szendrei Júlia is írt, Gróf Andrássy Gyulárné is írt nótát, tehát elindult a nóta csinálás tudománya. Slágergyártás volt akkoriban ez szinte. Ügyvédek, orvosok, papok, érsekek, csárdásokat írtak, dalokat írtak, és hát ezeket játszották a cigányzenekarok. Más műfajok is bejöttek, már a keringő is, illetve táncestélyeken olyan táncok, amelyeket meg kellett tanulni a cigányzenészeknek. Ők hallás után meg is tanulták. Voltak, akik már művelték magukat kottaírásból, voltak patrónusok, akik önkéntesként, fizetség nélkül tanították a cigányzenészeket, vagy cigány karmesterek lettek, betanítás történt, de ők önként vállalták, ezek magyar polgárok voltak, hogy még jobban a cigányzene még jobb eredményeket érjen el. Itt említeném meg Erkel Ferenc fiait, Egressi Bénit, akik zenekarokat alakítottak, és nem hagyhatjuk ki azokat az embereket, akik európai körútra vitték a cigányzenészeket, ezáltal megismertették Magyarországot Párizsban, Németországban, Ausztriában, Svájcban. Ilyen volt Dobozi Károly földesúr, nemesi származású, hatalmas rajongója vagyok, aki mindenét eladta, a birtokait apja halála után. Minden vagyonát felemésztette, díszruhát csináltatotta győrieknek, akkor voltak a leghíresebbek és a legtehetségesebbek a győriek, és végigvitte az 1840-es években Európán őket. És akkor Magyarországot teljesen pozitívan látta Nyugat-Európa. És ezt a cigányzenének is köszönhetjük.
2: Tulajdonképpen ezzel már lassan Dankó Pista felé közeledünk, hiszen a magyar nóta egyik kiemelkedő alakja. Hadd idézzek egy verset, méghozzá Somogyi Gyula a Cigányokhoz című verséből. Befoglallak híven dalba, s imádságba. Húztok érte gyakran egy-két magyar nótát, hiszen csak ti vagytok, kik hűn megértitek, és meg is osztjátok lelkem kedvét, búját. Ide jó cigányim, szívem közepére! Minden igaz magyar oda fog fogadni, mert a magyar nóta, a bú és a cigány hűtestvérként együtt fognak élni, halni. És itt kanyarodunk át lassan az 1900-as évek utáni időszakhoz a kávéházi cigányzene történetében, amely tulajdonképpen a kezemben tartott könyvnek a második nagy fejezete. Itt hadd idézem Ady Endrét. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen. Akit kerget, hajszol, sóvárbeteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked. A te nagy bánatod, a te nagy szerelmed. A te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot.
3: Igen, hát itt Ady már egy modernebb gondolkodással foglalja össze azt a cigány zene iránti életérzést a magyar polgár lelkület számára, amit az előző, még a romantika időszakában, a századfordulón egy rajongó beállítottsággal írt meg a költő. Mind a kettőnek egy a lényege, hogy a magyar ember cigányzene nélkül nem tud meglenni. Nincs vigasztalója, más, mint a cigányzenész. Bújában, bajában, a vesztett háborúiban, az élete sorsfordulójában, mindenütt ott kell, hogy legyen a cigányzenész. Dankó Pista volt az a cigány származású, zseniális zeneszerző, aki Cigány Petőfinek nevezette Gárdonyi Géza, aki olyan mély hatást tett irodalmárokra, írókra, művészekre, a műveivel, az egész magyar társadalomra, sőt, a külföldiekre is, hiszen az egyik slágere Amerikában is a slágerlisták élére került. Egy olyan új dolgot csinált, nem csak népies műdalokat írt, hanem valódi slágereket, slágergyárosnak nevezhetnénk. Az Egy cica, két cica, Fekete szárú cseresznye, Most van a nap lemenőben, Eltörött a hegedűm. Ezeket felhasználták színdarabokhoz, filmekhez. Feldolgozták. Az ő emberi magatartása nyűgözött le írókat, Tömörkény Istvánt, Pósa Lajost, Gárdonyi Gézát, és még sorolhatnánk, látjuk, hogy Ady Endrét is. Ő egy felülmúlhatatlan, hatalmas láng elme volt, aki cigány származása mellett zeneszerző, szövegíró és egy hatalmas világhírű művész lett. És ebből a, nem csak a magyar társadalom merített az ő munkásságából, hanem a cigányzenész társadalom is.
2: Mondhatjuk, hogy ez az időszak volt a cigányzene egyik aranykora?
3: Igen, mondhatjuk, az első aranykor 1900-ig tartott. Igen, mondhatjuk, ő zárta le Dankó Pista. Ő volt a csúcsa annak a fokozatos zenei fejlődésnek, amit a romungró muzsikus cigányok produkáltak az évszázadok alatt. Tehát eljutottunk a lantos cigányzenésztől egy zeneszerzőig, egy szövegíróig, egy előadó művészig, egy producerig, és ez mind Dankó Pistában együtt megvolt.
2: Ezután jöttek olyan híres cigányprímások, mint idősebb Rácz Laci, 36. Rácz Laci, Magyar Imre, tehát ez már a 20. század első fele.
3: 1910-ben még mindig a csúcson volt minden, hiszen akkor megszületett a Vén cigány című nóta mű, népies műdal, amit Kondor Ernő írt, egy magyar ember. És ez az amerikai verseny, műdalok versenyén 50 dalból az első helyezett lett. És 5000 dolláros földdíjat kapott, és 5000 példányszámú lemezeladása volt. Na most, ha belegondolunk, hogy az egész világban, az egész világon, az első helyen a Vén cigány, vagy hallgató nótával, egy szomorú, fájdalmas nótával Magyarország első lett. Hát erre nem is tudom, mit mondjak. Ez a csúcs. Tehát egy cigány embernek a megbecsüléséről, az iránta való részvétről, az alázatról szól ez a dal, és hogyha ennyire megérintette a magyar szerzőt, és másokat is, a külföldi zenészeket, muzsikusokat, zeneszerzőket, hogy első helyre tették, akkor ez azt jelenti, hogy ebben van valami. Nem csak zeneileg volt jó ez a dal, hanem a lelkisége volt példaértékű, és igenis ez a lelkiség hiányzik. Igen, jöttek a nagy nevek, az 1903-as prímás versenyen vonultak föl, 36. Rácz Laci cigánykirály lett, és vele kapcsolatban is nagyon sok anekdota van, különleges tehetségű ember volt. Magyar Imre már a rádióban kezdett el működni, tehát 1925-ben ő volt az első, akit behívtak. Magyar Imre egy másfajta stílus, nem az erőt képviselte, hanem az olyan fantasztikusan összetett tudású ember volt, több nyelven beszélt. Az ő muzsikálása, mint a tenger hullámzása olyan volt, annyira a fülbe mászó, annyira megkapó. Az ő, és Rácz Lacinak is egyébként a tárcájában nagy nevek szerepeltek, akik látogatták, leveleztek vele, Magyar Imre is levelezett külföldi zeneszerzőkkel, előadó művészekkel, bejött ugye a képbe híres rajongók, Debussy, Pablo Casals, Sarasate, már korábban voltak a Brahms magyar táncai és Liszt, ugye ezt nem említettük, hogy mekkora inspiráló erő volt a cigányzenében, hogy komoly zenei dallamok születtek belőle. Igenis, a 30-as években volt még egy aranykor, a 20-as, 30-as években, a jazz ellenére is, hiszen az nagyon nagy ellenfél volt a cigányzene számára. Voltak egy-két év, amikor sokan vagy eldobták az életüket, vagy világgá mentek, mert nem tudták felvenni a harcot, nem tudták hova tenni ezt a dolgot, hogy mi ez a jazz, ami bedarálja a népdalokat, a magyar nótát, tehát illetve a cigányzenét, de aztán a cigányzenészek elkezdték megtanulni a jazzt, és kiderült, hogy tudják. Tehát ilyen irányú tehetségük is van. A Tabánból van egy anekdota, este, amikor sétált valaki a Tabán Köves utcáin, és a holdfény megcsillogtatta a köveket, alig járt valaki, de egy bezárt udvarból halk zene szűrődött ki, és ez a zene felerősödött, és már a dob hangjait is lehetett hallani. Titokba zárt kapuk mögött cigányzenészek próbálták a jazzt. Van, aki kőkeményen megdolgozott azért. 36. Rácz Laci először koldulási engedélyt kért, mert ő ebben nem vesz részt. Hát ez bohém dolog, ez már őt is meghaladja, az ő bohémságát. De végül is eljutott odáig, hogy beállt egy jazzzenekarba kontrásnak. Ezt a képet most fedeztem fel, a Vendéglátóipari Múzeumban van kitéve. rögtön közzé is tettem a blogomban. Óriási sikere volt, ritka kép. Igenis, 36. Rácz Laci a második sorban állt kontrásként, elől pedig fúvósok és a prímás fiatalok, de meg tudta csinálni, és 36. Rácz Laci tényleg király volt, mert megfordította az egész dolgot, hátrányából egyszerűen visszament a csúcsra. Idős korában, tehát 43-ban halt meg, nagyon szép kort megért, vissza tudott jutni a magyar nótával, a cigányzenével a csúcsra. Úgy tudott játszani, ezt még elmondom, ezt bocsánat, hogy Magyar Imre sírva borult le az egyik kávéházi asztalra, amikor éjfélkor ott összegyűltek a cigányzenészek, volt külön kávéházuk, hogy egy kicsit megpihenjenek, átbeszéljék a napot, akkor ott bárki játszhatott egy fehér lepedőre kitett hegedűn. És akkor 36. Rácz Laci megfogta azt a hegedűt, és úgy, ami kijött belőle, eljátszotta. És akkor Magyar Imre azt mondta, hogy nem igaz, hogy valaki így tud hegedülni, és zokogva borult rá az asztalra. De nagy lelkek, nagy tehetségek. És aztán az Öreg Rajkók zenekara, amit összetartott 36. Rácz Laci. De hát Pertis Palinak a finomságát, azt francia sanzonban örökítették meg. Pertis Pali volt az, Simon Géza Gábor jazz kutatóval beszéltem erről, mert ő ugye jazz kutatja, és a korai ragtime elemei a magyar cigányzenében című tanulmányaiból idézett nekem, hogy Pertis Pali volt az a prímás, akit megtűrtek a Margit-szigeti nagyszállóban, az egyik szalomban ő muzsikálhatott cigányzenét, a másik szalomban pedig jazz és szalonzenekar volt. És mind a kettő megállt a helyét egymás mellett.
2: Ez egy nagyon érdekes időszak volt. Egyrészt azért, mert ugyebár, ahogy mondta, hogy a jazz tulajdonképpen egy picit megpróbálta kiszorítani a cigányzenét. Tehát mondhatni, a cigányzenének az egy olyan időszaka volt, amikor jobban háttérbe szorult, annak ellenére, hogy minden filmben tulajdonképpen Magyar Imre szerepelt, és hogy nem lehetett magyar filmet készíteni cigányzenész nélkül. Ez az egyik része. A másik része, hogy éppen pont a 30-as évek közepén jelent meg a Kis Rajkók zenekara. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a fajta kettősség abban az időben, ez nagyon, nagyon érdekes volt.
3: Igen, hát a világot megállítani nem lehet, tehát a zenei stílusok, a modern ség az fejlődik, bejön a néger zene. Ugye így nevezték, hogy bejött a néger zene. Na most ugye nyilvánvaló, hogy ez tetszést aratott az embereknek egy csoportjánál. De maradtak olyan emberek, akiknek ez nem aratott tetszést, és maradtak a hagyományos zene hallgatásnál, és a hagyományos zene, ebben az esetben a cigány zene mindig meg tudott újulni. Tehát szerintem ez volt a pikantériája, igazán, és ez volt a fő ok annak, hogy a mai napig van és lesz is szerintem, mindig meg tudott újulni, a kihívásoknak eleget tudott tenni. Igen, ahogy ön is mondja, jött a jazz, jöttek a Kis Rajkók. Igen. És aztán egyszer csak Afrikába, Johannesburgba léptek föl, meg Párizsba, és Amerikába is, mindenhol, és rengetegen is nagyon tehetségesen, több zenekar is alakult, és még a 40-es években is csak a háború akadályozta meg azt, hogy a turnéra ne tudjanak menni. Tehát megújultak, mint ahogy mondtam, a 36. Rácz Laci is, és hát a technikájuk, a külföldön szerzett tapasztalataik, a külföldön szerzett zenészségek még hozzátettek a tudásukhoz.
2: Tehát tulajdonképpen innen kezdődött a Rajkó zenekarnak a története a 30-as évektől, amelyben valójában már Farkas Gyula is szerepelt kisgyermekként, és aztán 52-ben ugye ő alapította a Rajkó zenekart, ami rendkívüli népszerűségre tett szert a 20. század második felében. És ugyebár a 80-as években alakult a 100-tagú cigányzenekar, és ha tulajdonképpen ezt a két zenekart nézzük, akkor a mai nap a Rajkó zenekar és a 100-tagú cigányzenekar még a két utolsó védőbástyája, ha lehet ezt mondani, a cigányzenének. Vajon mi a jövője a cigányzenének? Tehát vajon megint a megújulás útjára fog lépni a műfaj, vagy mi lesz a sorsa?
3: Biztos, hogy valamilyen megújulás lesz, csak most elég, tehát az energiaválság, a gazdasági helyzet semmilyen művészeti tevékenységnek nem kedvez, és a kultúrának. Ez tény. Tehát bármely kulturális szintet nézzük, a Covid-járvány megszakasztotta ezt az előmenetet, illetve most ez az energiaválság, de a piacok átrendeződésével számolnunk kell. Az éttermek sok bezárt, a Covid alatt tönkrementek. Kevés cigánzenét hallunk, de még létezik, szerintem.
2: De hát ez a 90-es évektől indult valójában.
3: Igen, igaza van. Onnan indult, hogy a rendszerváltásig volt még egy aranykor. Meg most őszintén bevallhatjuk, hogy kommunizmus volt-e, vagy szocializmus volt, szerintem. Tehát főleg 63 igen. után konszolidáció, igenis országimásnak használták a cigányzenét, csak népi zenekaroknak neveztük őket.
2: Igen.
3: És nevezték őket, de bejárták a világot, jól kerestek. Végigmentünk a körúton, tele volt minden bolt, étterem, vendéglő, kocsma. Mindenhol ők muzsikálhattak, volt lehetőségük, engedélyük, jogi hátterük, és sajnos ez 90-ben megakadt, az akkori vezetés valahogy nem érzett rá arra, hogy ezt tovább kellene támogatni. Megváltozott a piac, tehát bejött a tőke, megváltoztak a tulajdonviszonyok, és a tulajdonos már nem ugyanazt akarta, mint az előző, és ezek emberi döntések voltak, olyan egyéni döntések, amiben nem lehetett beleszólni. Azt, hogy föntről egy államvezetés hogyan szól be egy magyar kultúrába, bizonyos fokig nyilvánvalóan kellene, hogy beleszóljon. De ez így elsikkadt, amit őszintén sajnálok, és talán nem voltak felvilágosultak ezek az emberek, vagy nem vették annyira komolyan, hiszen most, ha belegondolunk, egy szabadságérzet úgy viszi az embert. Nagyon nehéz logikusan gondolkodni. Nagyon sajnálom, hogy ez így elsikkadt. Lehetett volna máshogy kezelni. Ez egy hiba volt szerintem, amit a muzsikusok is máig is vallanak, hogy ott történt egy hiba. Ennek a helyreállítása feladat.
2: Igen. És tulajdonképpen a Covid ezt még csak tetőzte, hiszen ott bezártak az éttermek, ott nem tudtak a maradék cigányzenészek sem kiteljesedni, hiszen ott nem volt lehetőségük arra, hogy ott megmutassák a tehetségüket, szórakoztassák a hallgatóikat. Én azt gondolom, hogy ennek a mai problémának a feltárás az egy külön tanulmány. Ez egy külön műsor lenne, tehát erről még órákat beszélgetnék legszívesebben. Még egy utolsó rövid kérdés hadd tegyek föl. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után a kutatások után, amiket eddig is folytatott, és amelyet megjelentetett, hadd mondjam el még egyszer a könyvének a címet, Húzd rá cigány, te örök, te áldott, a kávéházi cigányzene története, amely rengeteg izgalmas történetet és tulajdonképpen történeti tényt tartalmaz. Ennek lesz valamiféle folytatása a jövőben? Mit tervez?
3: Lehet, már megvannak a terveim, kellene folytatás, szponzoráció kérdése. Nagyon szép kivitelben szeretnék egy folytatást, olyanban, hogy amit tényleg a kirakatban szeretném látni, mert oda való. Hát ezt a műfajt ne tegyük a fiókba, igenis ennek a műfajnak emléket kell állítani, sőt nem emléket, mert nem szabad temetni, hinni kell benne, és méltó könyvet kellene róla írni, amit a kirakatban büszkén mutathatunk magyar emberekként, a magyar társadalom tagjaiként, hogy ez hozzánk tartozik, ez a mi gyermekünk, ez a kultúrkincsünknek a szerves része.
2: A könyv valójában 1941-ig dolgozza fel a cigányzene történetét. Ennek a folytatásnak a kibontását tervezi?
3: Igen, ennek a folytatását tervezem. Nagyon sok mindent megtudhatnánk a szocializmus időszakából, a 45 utáni időszakból. Vannak visszaemlékezések, publikációk, nagy nevek, akiket nem szabad elfelejteni. Ön említette Lakatos Sándort, egy géniusz volt, Járóka Sándor, Déki Lakatos Sándor még körünkben van, ifjabb Lakatos Sándor, bocsánat. Nagyon sok nevet, nem akarok senkit kihagyni, tehát nem is sorolom föl, elnézést. Ők azokban az időkben, még a Rajkukba kezdték a 30-as években, és méltó lenne róluk is megemlékezni.

0: utcára.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: A paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, írt a Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Azt már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenékküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani az atomerőművet, mert a működéséhez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra kettő turbina termel. Ruszin Szenni Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett szombati gyors jelentésében arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, a süllyesztésük befejeződött. Most a szivattyúkat bontják, ennek befejezéséig a bárkák az eredeti horgonyzási helyükön maradnak. Utána tervezetten beállnak a jobb parton a fenékküszöb építésébe, hiszen a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez, írta. Ruszin Szenni Romulus szerint a folyó bal partján már 231 méteren elkészültek a munkálatok, és elérték a korábban bedobott betonkockákat. Mint írta, eddig 3900 köbméter követ építettek be, ennek a tömege összesen 6200 tonna. Hozzátette, hogy a fenékküszöb építéséhez szükséges folyamatos kőellátás biztosított. A főváros vízellátása a szélsőségesen forró nyári napokon is stabil marad, ám a városi átlag mögött már komoly területi különbségek rajzolódnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy Budapest képes-e időben felkészíteni az előregedett hálózatát és visszaszorítani a pazarló csúcsfogyasztást. Talán most tanuljuk meg, hogy a víz nem adottság, hanem örökség. Nem azért kaptuk, hogy elpazaroljuk, hanem hogy továbbadjuk, írt a Facebook oldalán Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Az idei nyár alaposan próbára tette Budapest és a környező települések vízellátását. Budapest ivóvízellátása mindeközben végig stabil maradt, az ivóvíz minősége pedig változatlanul kifogástalan, írta a városvezető hozzátéve. Ez önmagában jó hír. De legalább ennyire fontos, hogy olyan helyzetben szereztek valós tapasztalatokat a vízellátó rendszer működéséről, amelyre korábban nem volt példa. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte szombaton Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést is tisztázni kell,

Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 24-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ezen a héten kedvenc könyveimből idézek önöknek, hogy egy picit bemutassam ezeket a könyveket, esetleg egy kis kedvet csináljak hozzá azoknak, akiket érdekel a téma. Ezek természetesen cigányokkal foglalkozó könyvek, elsősorban vagy történelmi, vagy pedig zenei témájúak. A mai napra pedig Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvére esett a választásom. A benne található információk nagyon érdekesek és érdekfeszítőek, akiket érdekel ez a téma, úgyhogy tartsanak velem a mai este folyamán is, hogy egy picit bepillantást nyerhessünk a témába. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvének 6. fejezete Bilincsbe verve. A következő 2,5 évben, a 16. század közepétől a 18. század végéig az európai hatalmak lehangolóan egységesen léptek fel a cigányok ellen. Közfelfogásban a cigányok pusztán a társadalomban betöltött helyzetük miatt megmaradtak bűnözőknek. Továbbélt a korábbi faji előítélet és a vallási alapú ellenségesség mindazzal szemben, ami pogányságnak vagy boszorkányságnak minősült. Ráadásul mindenhol fokozódó kíméletlenséggel jártak el a csavargókkal és a pimasz koldusokkal szemben. A hatóságok változatlanul nem tudtak mit kezdeni a gyökértelen és senkihez sem tartozó emberekkel, kik nem rendelkeztek állandó lakhellyel és munkaerőként sem jöttek számításba. Vagyis a hivatalos felfogás szerint az ilyen elemeknek már a létezése is szabálytalan. A fennálló renddel össze nem egyeztethető jelenség volt. A tetteseket tűzzel, vassal, bilincsbe verve, de jó útra kellett téríteni. A cigányok akkor sem kerülhették el a letelepedett lakosság rossz indulatát, melyet a helyi monopóliumokat sértő vándoriparosok, vagy a rémületet és megbotránkoztatást keltő házalók, üstfoltozók mindenképpen kiváltottak. Ha legális szolgáltatást nyújtottak. És ezen az idő múlása nem sokat segített. A felvilágosodás kora fényt vetett számtalan új területre. Megjelent a racionalitás a filozófiában, az irodalomban, öles léptekkel haladt előre a természettudomány, a zene, a cigányok európai megítélését övező sötétségbe azonban kevés világosság szűrődött át. Ha az európai hatalmak akár csak néhány hónapig betű szerint érvényt szereztek volna a cigány ellenes intézkedéseknek, a cigányok minden bizonnyal már jóval a 16. század közepe előtt eltűnnek a nyugati kereszténység látóköréből. Erre azonban nem került sor, mert a végrehajtás, talán a népesség egy részének csendes ellenállása, az alacsonyabb beosztású hivatalnokok megvesztegethetősége, vagy a hatóságok, például a rendőrség szervezetlensége miatt a legszigorúbb büntető jogszabályokat is rendre elszabotálta. A szándékok és a kivitelezés közötti szakadék áthidalására az államok rendesen a törvények szaporításával és további szigorításával válaszoltak. Ezeket nehéz is volna minden részvétellel együtt felsorolni, illetve részletével. Ám nem is szükséges, ha csak néhány országot veszünk nagyítónk alá. Kielégítő képet nyerhetünk azokról a meglehetősen hasonló intézkedésekről, amelyeket az elkövetkező 2,5 évszázad során a török megszállás hatósugarán kívül esett Európában alkalmaztak. Néha a láz alább hagyott, mint Angliában és Skóciában. Néhol majdnem szakadatlanul tombolt, mint némely német fejedelemségben. Néhol, mint német Alföldön és Franciaországban, a törvények és a végrehajtás közt egyensúlyt találtak. Néhány állam, jelesül a Habsburg Birodalom és a Bourbonok Spanyolországa,

0: egy idő elteltével tanultak kezdeti kudarcokból, és a kérdés észszerűbb, azonban nem kevésbé kíméletlen megközelítését választotta. Angliában 1550 és 1640 közötti időszakban ért tetőfokára a senkihez sem tartozó személyek ellen foganatosított állami intézkedés sorozat. 1554-ben Fülöp és Mária uralkodásának kezdetén törvényt hoztak, amely kimondta, hogy a szóban forgó társaság, vagyis az egyiptomiak, és hozzájuk hasonló más személyek, akik a keresztény országokban megengedhetetlen, ismeretlen, ezért mostanáig nem is büntetett életet élnek, régi, ördögi és undorító praktikáikat és eszközeiket felhasználva megkíséreltek újra bejönni ebbe a királyságba. A 8. Henrik korában, vagyis 1530 környékén hozott törvényt megszigorították. 40 font sterling bírság várt arra, aki cigányokat hoz be az országba, azok a cigányok pedig, akik bejutván a királyságba egy hónapnál tovább maradtak, számíthattak rá, hogy bűnözőnek nyilvánítják őket, és elesnek a menedékjogtól, valamint az illetékességi kedvezménytől. Vagyis írástudatlanságuk többé nem válik akadályává semmiféle büntető eljárásnak. És ha bűnösnek találják őket, életükkel és javaikkal kell fizetniük. A törvény előírása szerint ugyanez a sors várt azokra már régebb óta Angliában és Walesben tartózkodó cigányokra is, akik 40 napon belül nem hagyták el a királyságot. A szankciók nem vonatkoztak a 14 éven aluli gyermekekre, sőt azokra sem, akik hajlandók voltak kiválni ebből az undorító, dologtalan és istentelen társaságból, és lemondani életmódjáról. Beállnak valamely becsületes és érdemes lakos szolgálatába. Illetve őszintén valamely törvényes munkának vagy foglalkozásnak szentelik magukat. A törvény az egyiptomiak által Anglia és Wales területén minden korábban felhasznált engedélyt, men és útlevelet semmisnek nyilvánított. Az első dokumentált pert, amely már az úrtörvény alapján első Erzsébet uralkodása alatt került sor, egy népes dorseti cigánytársaság ellen indították meg 1559-ben. A grófság kormányzója a titkos tanácshoz fordult utasításért, és azt a választ kapta, hogy a királynő hasznosnak tartaná, ha példát mutatnának, és néhányukat kivégeznék. A többit pedig deportálnák. Ehhez hasonló utasítást kaptak egyébként ugyanebben az évben a Herefordshire-i bírák is. Dorseti cigányokat azonban felmentették. Az indoklás szerint ugyanis őket nem behozták Angliába, hanem a saját lábukon jöttek Skóciából. Ezért a kormányzó megelégedett azzal, hogy a csavargókkal szembeni törvényt alkalmazta, és kiutasította őket. Deportálásokról viszonylag keveset hallunk. Ahogy telt az idő, egyre fogyott azoknak a cigányoknak a száma, akik Anglián kívül születtek. Ezért egy 1562-es törvény, amely a magukat egyiptominak nevező csavargók további megbüntetésére hoztak, Fülöp és Mária rendeleteinél egyértelműbben fogalmazott. Immár nem kellett elhagyniuk a királyságot azoknak, akik Angliában vagy Walesben születtek. Ellenben búcsút kellett mondaniuk haszna vehetetlen, istentelen életmódjuknak és társaságuknak. Kimondta a törvény, hogy minden 14 éves vagy ennél idősebb személy, akit egy vagy több alkalommal, ha csak egy hónapra is rajta kapnak az egyiptomi vagy a magukat egyiptominak nevező csavargók társaságában, illetve egyiptomi maskarát, beszédet és viselkedést használva vagy mímelve, halállal és teljes vagyonelkobzással bűnhődik. Az áll egyiptomiak említése a törvényben alig ha a cigányokhoz húzó gágyók elrettentését szolgálta. Inkább annak akarta elejét venni, hogy a vádlottak angliai, vagy Velszi születésüket hozzák fel minden olyan szankció kijátszására, amelyet a törvényhozók az egyiptomiakkal szemben akartak érvényesíteni. Feltűnő, hogy ettől fogva egyre több egyiptomi igyekezett megkeresztelkedni és a születése helyett biztosító papírokkal ellátni gyermekeit. Az ilyen keresztelési bejegyzések száma folyamatosan nő szerte Angliába és Walesben. Az 1562-t követő 100 évben 10 bírósági ügyet indítottak a cigányok utánzással, illetve a velük való cimborálás vádjával. A gyanúsítottak minden jel szerint többségükben cigányok voltak. A titkos tanács olykor energikusan megpróbált a megyei hivatalnokokon és bírákon keresztül érvényt szerezni a törvénynek. 1569-ben utasítást adott a cigányok és csavargók felkutatására. Ekkoriban az északi grófok Erzsébet elleni lázadása nyomán kialakult zavaros helyzet, amúgy is sok elégedetlenségre adott okot az országban. És a feszültséget, legalábbis ez volt az általános nézet, a csavargók és a kódusok csak növelték. 1577-ben a titkos tanács feltehetően nyomást gyakorolt a bíróságra. Néhány erlesbőli személy, feltehetően Angliában született cigányok ügyében, akik a törvényt megszegve beálltak az egyiptomiak közé. Felvették ruháikat, szokásaikat és nyelvüket beszélték. A vádlottakat mind bűnösnek találták és felakasztották. 1579-ben a titkos tanács felhatalmazására külön megbízottak hallgattak ki 40 korábban Radnor megyében is elfogott és különböző büntettek elkövetésével vádolt cigányt, hogy ne kelljen várni a következő megyei bírósági ülésig, és ezzel megtakarítsák az államnak a börtönkoszt költségeit. Számos feljegyzés tanúskodik hasonló esetekről. De csak egyetlen esetet ismerünk, amikor megpróbáltak érvényt szerezni az 1562-es törvénynek, és visszaküldtek néhány cigányt a saját egyházmegyéjébe, hogy ott szerezzen magának elfogadható munkát. Ez 1596-ban történt, közvetlenül egy yorkshire-i razziát követően, melynek során 196 cigányt és velük hasonszörű férfiakat, nőket és gyermekeket állítottak elő és helyeztek vád alá. Közülük 106 felnőttet a yorki bíróság halálra ítélt. Csak 9-ük született a királyságon kívül, vagyis alig 5%-uk. Ezeket a többiek hangos zokogása közepette kivégezték. A többi 187 életét megkímélték, és egy bizonyos William Portington kapta a feladatot, hogy a szülőhelyükre zsupolja őket. Megtörtént menetük az egyik legbizarabb látvány lehetett Anglia útjain. Portington 8 hónapot kapott a munka elvégzésére. Utolsó állomása Glamorgan volt, s ez az adalék az első világos bizonyítéka a cigányok Walesi jelenlétének. A törvények során Erzsébet 1562-es cikkelye foglalkozott utoljára kifejezetten az angliai és walesi cigányokkal. Hatálya fennmaradt egészen 1783-ig, amíg túlzott szigorúsága miatt vissza nem vonták, bár egyre ritkábban alkalmazták. Ismereteink szerint az 1650-es években fordult elő utoljára, hogy bíróság halálos ítéletet hozott, igaz, ekkor egyszerre 13-at, a vándor cigányság vádja alapján. A valóságban az egyes települések előjárói szemet hunytak a cigányok átvonulása fölött, és viszonylagos bántatlanságot biztosítottak nekik. Sőt, gyakran még alamizsnában is részesítették őket, ahogy a 17. század egyházközösségi elszámolásai bizonyítják. A cigányokat persze ezután is fenyegette az a veszély, amelyet az általános csavargó ellenes törvények jelentettek, és miután a brit sziget polgárának ismerték el őket, a hatóságok egyre kevésbé tudtak különbséget tenni közöttük és a nem cigány csavargók között. 8. Henrik és az őt követő Tudor uralkodók alatt 13 törvényt hoztak a csavargókkal és a szegényekkel kapcsolatban. Köztük 1772-ben a legátfogóbb és az erzsébeti éra legszigorúbb jogszabályait, hivatalos nevén a csavargók megbüntetésének, a szegények és a bének megsegítésének törvényét. Ez szerint, ha egy 14 éves vagy ennél idősebb személyre rábizonyosodik, szélhámos, csavargó vagy koldus volta, korbácsoltassék meg, és jobb füle szúrassék át egy üvelyknyi kerületű forró vassal, kivéve, ha egy becsületes ember legalább egy évre szolgálatába fogadja az illetőt. Akit másodszor is rajta kaptak, és nem talált senkit, aki legalább egy évre a szolgálatába fogadta volna, az bűnösnek nyilvánították. A harmadszori törvényszegés mindenféle alternatíva nélkül maga után vonta, hogy az illetőt bűnösnek nyilvánították, és viselnie kellett a végső következményeket. A 14 évesnél fiatalabbakat megkorbácsolták, vagy kalodába csukták. Jól lehet, a cigányokat a büntetendők egyetlen kategóriájában sem nevezte meg a törvény, a körülírások egy része nyilvánvalóan rájuk vonatkozott. A szegények megsegítésében az alapvető eszköz a békebírák által vezetett kimutatás volt, amelyben feltüntették az adott körzetben született, vagy legalább 3 éve ott lakó idős és tehetetlen szegényeket, akiket a törvény utasítása szerint a helyi polgárok pénzén kényelmes szállásokon kellett elhelyezni. A kötelező hozzájárulásoknak ez az egész országot felölelő rendszere fontos újítás volt a korban. A koldusok 5 és 14 év közötti gyerekeit bárki magához vehette, és addig tarthatta magánál, amíg az illető a 18 nők esetében, illetve 24 a férfiak esetében életévét be nem töltötte. A törvény szerint tehát egy-egy gazda akár 19 évig szolgaságban tarthatott valakit. A jogszabályok szigora folyamatosan enyhült, büntetési tételei csökkentek, de mai szemmel nézve továbbra is kegyetlenek voltak. A parlament egyre másra új törvényeket léptetett életbe a csavargókkal kapcsolatban, de a követendő minta alig változott. A cigányokat néhány jellegzetes csoporttal egyetemben az 1597-es törvény óta szélhámosnak és csavargóknak minősítették. Egy 1713-as törvény hatálya például kiterjedt minden cigánynak mutatkozó vagy az egyiptomiakat utánzó csavargóra, vagy olyas valakire, aki jártasnak mondja magát, fiziognómiában, tenyérjóslásban vagy ezekhez hasonló gonosz tudományokban, aki jövendőt vagy hasonló elképzelt dolgokat mond, vagy bármiféle rejtett mesterséget, tiltott játékot vagy előadást művel. Ez a törvény utasította a bírákat, hogy időről időre kutassák fel a joghatóságuk alá tartozó szélhámosokat, csavargókat és koldusokat. Korbácsolják meg, vagy szükség esetén vessék kényszermunkára őket, majd gondoskodjanak arról, hogy visszakerüljenek legutóbbi lakóhelyükre, illetve annak hiány születési helyükre. A cigányokat utoljára az 1822-es csavargó törvény említette név szerint, mondván minden magát cigánynak tettető vagy jövendőmondással kérkedő személy, aki idegenben csavarog, sátorban, szekrényen vagy lakókocsiban él, szélhámosnak és csavargónak minősül, és legfeljebb 6 hónapos elzárással büntetendő. A szóban forgó törvény helyébe lépő 1824-es csavargó törvény, amelynek jó része ma is hatályban van, és lehetővé teszi a hajléktalanok és a koldusok megbírságolását és bebörtönzését, végre felhagyott a cigányok külön megnevezésével. Bár ellenük irányuló éle megmaradt. Ugyanakkor a főutakat érintő törvénykezés, elsőként az 1822-es vám út törvényben újra és újra megtiltotta, hogy a cigányok tábort verjenek a fontosabb utak mentén. Az angol jogban először az 1713-as törvényt használta a cigány megnevezést az egyiptomi helyett. A törvényhozók azonban nem nyelvújítók, és a gypsy név tulajdonképpen az Egyiptom rövidítése. Ekkor már legalább 100 éve használatban volt, miután korábban több átmeneti alakban szerepelt. A rövidítés legkorábbi skóciai előfordulását 1598-ból ismerjük. Egy a titkos tanácshoz címzett beadványban előfordul a bizonyos cigányok kifejezés, certain gypsies. Skóciában a csavargók és az erőszakos hajlék foglalók száma jelentősen növekedett Stuart Mária uralkodásának zivataros évei alatt. Ezért 1574-ben, amikor Mária fia 6. Jakab még kiskorú volt, és Morton gróf régensként kormányozta az országot, hadhatósabb rendszabályokat hoztak a dologtalan koldusok beáramlásának megakadályozására, az erőszakos hajlékfoglalók kiűzésére és a szegény probléma orvoslására. A próbálkozás eredménye egy az 1572-es törvényt követő jogszabály lett, melynek büntetései a jobb fül átlyukasztásától és kiégetésétől a kivégzésig terjedt. A törvény az érintettek körében a név szerint említi a cigányokat, magukat egyiptomiaknak hívó naplopókat. Azok, akikre illet a leírás, eleve üldözendővé váltak. Ebben a helyzetben már nem sokat számított a korábbi gyakorlat, mely szerint az állam a cigányok különálló közösségét és autonóm joghatóságát elismerte. Jól lehet, Skócia lakói hosszú ideig, legalább a 18. századig, közömbösen nézték a versengő cigánycsoportok közötti véres összecsapásokat. Skóciában a cigányokat különleges problémaként kezelték, amit két titkos tanácsi utasítás is bizonyít 1573-ból, illetve 1576-ból. Ezek a kormányzat minden tisztségviselője feladatul kapta, hogy kutassák fel azokat a csavargó vagy magukat csavargónak kiadó embereket, akik mindenféle népek fiai, de magukat helytelenül egyiptomiaknak nevezik, és adják át őket az Edinburgh-i városházának, amely majd pert indít ellenük. Ha a tisztségviselők közül bárkit rajta kapnak, hogy akarattal vagy akaratlanul szabotálja az utasítást, bűnpártolás vádjával bíróság elé kerül. A cigányok ennek ellenére megmaradt a Skóciában, ezért 1579-ben egy újabb törvény vette fel velük a harcot, amely mellesleg olyannyira hasonlított elődjéhez, hogy akár az ismétlésének is tekinthető. 1597-re azonban ez is elavult. Az új törvény a koldusok és gyerekeik korábban átmenetinek tekintett szolgasságát élethosszíglani szolgassággá változtatta, és az egyházra bízta az intézkedés végrehajtásának ellenőrzését. A 16. század utolsó negyedében, a 17. század első évtizedeiben a 6. Jakab személyes hatása miatt megerősödtek az indulatok a cigányokkal szemben, amire a szigorú és megújuló törvénykezési hullámokból következtethetünk. A tetőpontot az 1609-es cigánytörvény jelentette, amely megerősítette a titkos tanács 6 évvel korábbi parancsát, és halálbüntetés terhe alatt kiutasította a cigányokat az országból, sőt néhány hetes várakozási idővel törvényesnek ismert el, hogy cigányokat ítéljenek el, és végezzenek ki csupán annak alapján, hogy egyiptominak nevezik, ismerik vagy tartják őket. A gyakorlatban persze ezeket a szabályokat sem vették, még a nagy titkos tanács sem vette szó szerint. És a törvénnyel valószínűleg csupán azokat a cigányokat akarták kiszűrni, akik dologtalan csavargó életet éltek. Azokat ellenben, akik letelepedtek és mesterséget tanultak, semmilyen veszély nem fenyegette. Egy Moses Faux nevű cigány próbát is tett, abban a reményben, hogy a parlament rendjei nem azért alkották meg a nevezett törvényt, hogy a becsületes, törvényes és igaz embereknek ártsanak vele. Letelepedési engedélyt kért a titkos tanácstól. Azt állította, hogy minden kapcsolatot megszakított azzal a veszélyes társasággal, és óvadékul 1000 font sterlinget ajánlott fel. A tanács kedvezően fogadta a kérelmet, Moses Faux-nak tehát nem kellett csalódni a várakozásában. Hamarosan bebizonyosodott azonban, hogy nem tudja állni az ígéretét. Nem egészen másfél év múlva vád alá helyezték, mert gyakran együtt volt egyiptomiakkal. Fő kezese egy David Lindsay nevű földbirtokos nem jelent meg a biztosítékkal, ezért Faux-t törvényen kívül helyezték. A szelkisíri bírák bebizonyították, hogy Moses felelevenített kapcsolatai néhány rablásra vezettek, s őt és 3 rokonát elítélték és felakasztották, méghozzá azzal az indoklással, hogy megszegték az 1609-es törvényt, mivel egyiptomi létükre nem hagyták el a királyságot, hanem itt tanyáztak. Sokaknak azonban sikerült megkerülniük a törvényt. A hatóságok ennek megfelelően egyre nagyobb aggodalommal tekintettek a visszatelepülő cigányokra, akik 1609-ben csak rövid időre mentek el. 1616-ban a titkos tanács megparancsolta, hogy az 1609-es törvény cikkelyeit különös tekintettel a visszatelepülőket sújtó szankciókra újra hirdessék ki a piaci keresztek tövében, hogy ezzel is felhívják a figyelmet ő felsége jó néhány, s nem kevésbé magát híres és szeplőtelen személyiségnek tartó alattvalójára, akik nyíltan védelmezik, visszafogadják, ellátják és eltűrik földjeiken a nevezett csavargókat, hajlékfoglalókat, elítélt tolvajokat és szélhámosokat, és napokra, hetekre és hónapokra ellenőrzés nélkül hagyják őket. A korban egymást érték a visszatelepítéssel kapcsolatos vádak, és a bíráktól állandóan azt követelték, szerezzenek végre érvényt a törvények a csavargókkal és az egyiptomiakkal szemben. A titkos tanács, a parlament és a skót presbiteri egyház, majd a protektorátus idején a Cromwelli rezsim folyamatos nyomást gyakorolt az igazságszolgáltatásra. A bírósági jegyzőkönyvek tanúsága szerint a cigányok folyamatosan veszélyben voltak. 1624-ben 8 embert, köztük a Fá család hadtagját ítélték halálra egyiptomi voltuk miatt. Egy héttel később a feleségekről és a gyermekekről is beigazolódott ugyanez a vád. Ezért őket vízbefolytásra ítélték. A büntetést azonban a titkos tanács előterjesztésére Jakab király különös kegyként számüzetésre változtatta. 1626-ban a néhány cigányról, akiket a Headingtoni előjáró gyújtogatás gyanújával letartóztatott, utóbb kiderült, nem gyújtogattak, hanem épp ellenkezőleg elejét vették a tűz elterjedésének. Első Károly úgy fejezte ki elismerését, hogy a halálbüntetésüket örökös számüzetésre enyhítette. 1630-ban Cassilis grófja utasítást kért a titkos tanácstól. Mit tegyed néhány lefogott, de vád alá nem helyezett cigánnyal, mire azt az üzenetet kapta, hogy mindegyikükkel szemben, akik a törvény szerint elmarasztalhatók, járjon el a törvény igazságával és szigorával. 1636-ban a titkos tanács megparancsolta a már említett Headington polgármesterének és városatyáinak, hogy zárják le egy csoportnyi cigány ügyét. A férfiakat akasztassák fel, a gyermektelen nőket folytassák vízbe, az anyákat korbácsoltassák meg, és égettessenek bélyeget az arcukra. A 19. úttörvényt nem számítva az utolsó skót törvényt 1661-ben hozták, a név szerint említett cigányok ellen. Az ezt követő rendelkezésekben a cigány szó már nem szerepel. A véres 1609-es jogszabály hamarosan feledésbe merült. A 17. század vége felé a bíróságok egyre inkább olyan ítéletekre törekedtek, amelyek a vádlott cigányok tényleges bűnösségén alapultak. Noha tekintetbe vették egyiptomi mivoltukat is. Persze nem minden esetben voltak ilyen aggályosak. Az utolsó esetre, amikor valakit pusztán cigány voltáért ítéltek halálra, 1714-ben került sor. Bár az a tény, hogy valakit egyiptominak hívtak, ismertek, tartottak, vagy tekintettek, még 1770-ben is a vád részét képezhette. Ekkor két lindingtoni cigányt akasztottak fel betörés és rablás büntette miatt. És amikor az egyiptomi és csavargó volt a miatt perbe fogott, Jean Gordon 1732-ben azzal a kérelemmel fordult a Jedbury körzeti bírósághoz, hogy hajlott korára és gyenge egészségi állapotára való tekintettel engedjék elhagyni Skóciát, a hatóság örömest száműzte, ám azzal a feltétele, hogy ha visszatalálna térni, börtön és korbás lesz az osztály része. Az asszony akkora már elvesztette mind a 9 fiát és a férjét, és egész hátralévő életét a határ angol oldalán kóborolva töltötte, de végig megtartotta lelki erejét. 1746-ban végül a feldühödött tömeg vízbe folytotta Carlisban, mert túlságosan kimutatta jakabista érzelmeit. Utolsó leheletével is a fiatal trónkövetelőt, Károly herceget éltette. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idéztem, a Bilincsbe verve című fejezetből. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai
2: Anna muzsikus generációk mestere előtt tisztelegtek. 105 éve született Farkas Gyula.
1: Farkas Gyula hegedűművészre, karmesterre, zeneszerzőre és zenepedagógusra emlékeztek születésének 105. évfordulóján a Fiumei úti sírkertben. A Farkas Gyula tradíciói egyesület által megszervezett eseményen a művész családtagjai, egykori zenész növendékei és tisztelői hajtottak fejet a Rajkó zenekar alapítójának sírjánál. Farkas Gyula 1921. augusztus 18-án született Budapesten, zenész családban. Gyermekkorától muzsikált, tizenévesen már a híres Ostende Kávéház Rajkó zenekarában játszott, első saját együttesét pedig 17 éves korában alapította meg. 1950-ben a Magyar Állami Népi Együttes egyik alapító tagja és másodhegedűs szólamvezetője lett. Két évvel később meghatározó szerepet vállalt a Rajkó zenekar létrehozásában, amelynek karmestere és művészeti vezetője maradt egészen 1990-ben bekövetkezett haláláig. Farkas Gyula évtizedeken keresztül járta az országot, hogy tehetséges roma fiatalokat kutasson fel. Tanítványai közül sokan elismert muzsikusokká váltak, és a világ legjelentősebb koncerttermeiben is bemutathatták a magyar cigányzene értékeit. Pedagógiai munkájának alapja a hallásra, a személyes bemutatásra és a közös zenélésre épülő Rajkó módszer volt, amely 2016-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jó megőrzési gyakorlatainak magyar jegyzékére. Hangszerelőként Liszt, Brahms, Bartók, Kodály és más klasszikus szerzők műveit dolgozta át cigányzenekarra. A Hagyományok Házában őrzött hagyatékából több mint 10 000 oldalnyi kéziratos és nyomtatott kottát digitalizáltak. Farkas Gyula munkássága roma muzsikusok több generációjának adott tudást, pályát és lehetőséget. Öröksége tanítványai játékában és a Rajkó zenekar ma is élő hagyományában folytatódik. Farkas Gyula tehát a magyarországi roma zenei kultúra egyik kiemelkedő alakja volt. Hegedűművészként, primásként, karmesterként és zenepedagógusként egész életét a muzsikának és a fiatal tehetségek támogatásának szentelte. Nevéhez elsősorban a Rajkó zenekar megalapítása és az a különleges pedagógiai módszer kapcsolódik, amelynek segítségével roma fiatalok generációi tanulhattak zenét, színpadi viselkedést és hagyományőrzést is. Fiatalon hamar megmutatkozott rendkívüli tehetsége. 18 éves korában saját zenekart alapított, később pedig az ország egyik jelentős zenéi együtteseiben is szerepet vállalt. 1950-ben tehát az Állami Népi Együttes egyik alapító tagja lett, ahol 1960-ig dolgozott. Legnagyobb hatású munkája azonban a Rajkó zenekarhoz kötődött.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma.

0: Köszönöm a meghívást, nagyon, nagyon sok szeretettel jövök mindig ide hozzád.
1: Közösségi médiából értesültem, hogy megjelent a lemezed, aminek nagyon megörültem, és ezért természetesen azonnal fel is kerestelek, hogy beszélj nekünk mindenféleképpen erről az új megjelenésről, de most tudtam meg, hogy ez annyira friss, hogy tulajdonképpen az adás napján jelenik meg a közösségi médiának azon a részén, ahol meg lehet hallgatni, tehát Spotify, Apple Music, stb.
0: YouTube Music, mindenhol, igen.
1: Aha. Viszont a lemezt már a kezemben fogom. Ez a Varga Tivadar Trio and Friends. Uh-huh. Először is kiből áll a Varga Tivadar Trio? Mesélj nekünk.
0: A Varga Tivadar Trio ugye az így a közösségi médiában, YouTube-on, meg már van egyébként egy lemezünk, és ez a Veszeli János dobos, és a Gajer Feri bőgős. Ugye ez egy tulajdonképpen egy kiszakadt ritmus szekciója a Budapest Rektánybennek.
1: Ahol te már régóta ott vagy.
0: Hát ott vagyok már egy 7 éve. Uh-huh. De nem a szó rossz értelme kiszakadt, mert ugye mi még aktívan vagyunk a Rektányban is, meg a Feri az a Rektánynak a zenekar vezetője. Uh-huh. Hanem így ezt már elmeséltem többször, hogy ugye véletlen helyettesítés folyamán kerültem be úgy a ritmus szekcióba, ami által bekerültem a Budapest Ragtime Bandbe, aztán ezt megbeszéltük, hogy csináljuk ezt a triót. Na most az van, hogy ezen a lemezen olyan emberek is játszanak, akiknek én a muzsikálására nőttem fel. Szóval, hogy ilyen 10 évesen, meg ilyen kis ráckoromban hallgattam például a Robi Lakatost. Uh-huh. Ugye hát az ő hegedülése az ilyen kuriózom. Hát szóval, hogy így az van. Ember meghallja és elolvad. Borzalmas technika, vér, time, minden tökéletes. És az, hogy eljött a lemezemre, az nekem komolyan ilyen sok volt. Komolyan. És amikor felhívtam, és azt mondta, hogy persze, tudod, ilyen nagyon fain volt, és hogy ne, mit játszunk, tudod. És akkor végül is megbeszéltük, hogy mit játszunk, de aztán, amikor eljött a felvétel napja, akkor nem azt játszottuk, hanem megbeszéltük, hogy akkor legyen ez. Hát mondom, én ezt nem ismerem. De hogy nézzük már meg a kört, tudod, és akkor megnéztük a kört, és felvettük. Úgyhogy tulajdonképpen ezek ilyen a Robival ilyen jam-ként csináltuk meg ezeket a dolgokat, az intrókat. Például a Love and Rose-nak nem is tudtam, hogy van intrója. És ezt a Robi ott tanította meg nekem. És felvettük, és szerintem nagyon-nagyon jó lett. Most így tovább menve, ugye a Gyárfás István, szerintem mindenki ismeri, jazzgitáros, ugye a Csapó Krisztián, a Budapest Ragtime Bandben is énekel és pozanozik, és nekünk van egy külön duónk is, amivel rendszeresen járunk koncertezni. Kovács Laci szaxofonos barátom, aki egyébként klasszikus klarinétos, egy 10 éve kezdett el jazzt játszani, és most jelenleg úgy néz ki, hogy a Tony Lakatosnak az utódja, ezt most így mondanám, mert nagyon jó barátok is lettek, meg a Robi osztogatja meg a Facebookon a Lacinak a videóit, és nagyon büszke rá, hogy úgymond belőle táplálkozik. Csári Sanyi, ő egy klasszikus trombitás barátom, aki eljött egy számba, egy szólamot felfújni, és hát Botos Lajos is eljött énekelni két számot, egy Stevie Wonder számot és egy jazz standardet. Őt ugye a Hídgyülekezetből ismerhetjük, ott énekel, és ugye a híres Amerikában élő magyar származású jazz zongorista Botos Robi bátyja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanaz a vérmérséklet, csak énekbe. Szóval, hogy nagyon-nagyon szeretem az énekét, hogy énekel. A Robi ugye megnyerte a Montreux-i jazz
1: festival,
0: a jazz zongora versenyt, és az volt az egyik díja, hogy Oscar Peterson előtt játszhat. Ezt ő mesélte nekem el, mert ugye volt itt, eljött itthon Magyarországra, és beszélgettünk, és játszott Oscar Peterson trió előtt, azt hiszem egy órát játszhatott, és mondta, hogy kiment a színpadra, és az első sorban ültek a Michel Petrucciani, a Camilo, a George Duke, tudod, és mindenki jött a Peterson meghallgat, és tudod azt, hogy Petersonnak a
2: előzenekar.
0: Hát tulajdonképpen igen, de nem is ezt akarom mondani, hogy a Petersonnak a közönségének játszhatott. Aha. Tehát ez hatalmas dolog. És aztán ugye vacsora, és akkor a Peterson is ott van, tudod, és aztán megkérte a Peterson, hogy tanítsa a lányát zongorázni.
2: Hát ez óriási dolog.
0: Ez hatalmas, és a Robi ezt olyan jól mesélt el, lehet, hogy nem fogom tudni úgy átadni, de az volt, hogy a legelső órán az történt, hogy

0: Oscar Peterson otthonába, és elment az ajtóhoz, és nem mert bekopogni. Ezt így mesélte a Robi, és akkor ott kint járkált, ott az ház előtt. Ő nem tudta, hogy a Petersonéknak a ház előtt kamera van. És ők ezt bent végig nézték, hogy a Robi ott, a szegény ott nem mer bemenni. És hát akkor végül becsöngetett, és aztán mondták neki, hogy hát ezt mi végignéztük, és úgy ment le az óra, hogy Robi tanította a lányt, a Peterson meg a másik szobából végignézte, meg hallgatta is, tudod. Úgyhogy szerintem ez olyan dolog, amit nem is tudom, hogy ez... Én nem tudom, mit csináltam volna a helyébe, szóval, hogy...
1: Igen. Óriási dolgok egyébként ezek, hogy ilyen zenészek vannak közöttünk.
0: Igen.
1: Ilyenek járnak közöttünk, akik egyáltalán egy légtérbe kerülhettek, akár egy Oscar Peterson.
0: Hát hihetetlen. Igen. Igen. Hát én nem is tudom, mert feleségem szokta mondani, hogy mit csinálnál, ha találkoztatnál Petersonnal? Mondom, nem tudom. Tudod, hát szerintem sokkot kapnék, hogy tudod valami ilyesmit.
1: De visszatérve a lemezre, igen, aminek egyébként a címét még nem is említettük, Gypsy Colors, vagyis cigány színek, roma színek. Uh-huh. Honnan jött ez az ötlet? Ez mit jelent számodra?
0: Az egész album címet egy saját kompozíciómra formáltam, aminek a címe Gypsy Blues. Na most ez a Gypsy Blues-t én meghangszereltem egy jazz szepsztetre, leírtam, meghangszereltük, és ugyanezt a dalt ezt feljátszottuk a Robival is. És ugye az egyik az nagyon jazzes lett, a másik meg ilyen romásabb. Uh-huh. Ugye maga a téma, ezt szokták mondani, hogy ilyen cimbalom, cigány cimbalom stílusú téma lett, ez egy mol blues, és beszélgettem pont a Laci barátommal az autóba, a Kovács Laci barátom, és mondom neki, hogy ez lesz a cím a lemeznek, és ilyen számok lesznek rajta. És mondja, tehát ez nagyon színes ez az album. Mi nem az lesz a címe, Gypsy Color? Mondom, nagyon nagy ötlet. Mondom, az lesz a címe. És igazából így alakult, hogy nagyon színes az album, mindenféle zene van rajta, filmzene, saját dalok, Sting dalok, szóval, hogy tényleg minden van rajta.
1: Emeljünk ki néhány dalt ezek közül, hiszen tényleg annyira színes ez a felhozatal, hogy én is csak kapkodom a fejemet, és úgy látom, hogy például tényleg ez a Gypsy Blues, ez rajta van az egyes és a hatos tracken is, tehát az egyik egy sextet verzió, és a másik pedig akkor egy septet, a Robi Lakatos.
0: Nem, ez egy négyen vagyunk a Robival, trió plusz a Robi. Igen.
1: Miért akartátok feljátszani még külön így?
0: Ez az én ötletem volt, mert akartam hallani ezt a témát hegedűn, és a Robi, ahogy a Robi játsza, és a Robi bejött, és megtanulta a témát ott kb. 5 perc alatt se, és úgy eljátszott, és úgy megvariálta, hogy tudod, hát végem lett egyből, és fel is vettük gyorsan. És ugye ez nem az a tipikus jazzes, mert ugye a megírt verzió az nagyon-nagyon jazzes lett, ugye nyilván jazz akkordokra írtam fel szaxofon, trombita és pozan rá hangszereltem, és ez a kvártett, ez pedig nagyon ilyen gyorsabbra is vettük a tempót, majd meghallgatja a közönség, nekem mind a kettő nagyon tetszik.
1: De ugyanaz a téma.
0: Ugyanaz a téma, mégis más.
1: Ez érdekes egyébként, hogy egy lemezen belül meghallgatható két különböző stílusban is ugyanaz a téma,
0: igen,
1: és ugyanaz a dal,
0: igen,
1: tulajdonképpen.
0: Igen,
1: ez nagyon érdekes, hogy teszi a dolgot. Viszont itt több dal is feltűnik tőled. Például Hallelujah Time.
0: Igen. Hát ez igazából azt az érzetet adja nekem, mikor én vasárnap reggelente elmegyek az aszódi gyülibe, és ugye van, meg tudod, néz az ember ilyen régi filmeket, amikor így a fekák bemennek a csörcsbe, és tudod, ilyen nagyon jó érzésed van, és én ezt próbáltam ott visszaadni. Nagyon vidám dal, én nagyon szeretem, jó gyors tempója van, szóval, hogy nem egy lassú dal.
1: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig hallgassuk meg az albumról a Hallelujah Time című dalt.

0: a Varga Tivadar trió előadásában hallgathattuk meg a Halleluja Time című dalt. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művésszel, akinek napokban jelent meg legújabb lemeze.
1: Amit én még egyébként kiemelnék ebből a rengetegből, mert 15 dalt vettünk fel, 16 dalt vettünk fel egyébként két nap alatt, de egy dalt nem tettünk a lemezre, hanem csak a digitális platformokra került fel. Ez a Red Bull című dalom, saját szerzeményem. Ezt minden koncerten el szoktam mesélni ennek a történetét. Ugye én egy békési gyerek vagyok, és az ottani cigány telep mellett nőttünk fel, és volt ott egy a testvéreimmel nap mint nap kimentünk fotbalozni, játszani, és ott a réten ott volt egy piros labda. És ugye ez a piros labda az enyém volt, de egyébként meg mindenkié volt, szóval hogy mindenki azt mondta, hogy ez az ő piros labdája. Ezzel a labdával addig játszottunk, ameddig nem is tudom, mi lett vele, így elnyelte a föld. Tehát tényleg valami lett vele, és az egyik testvérem az rám írt, hogy te emlékszel arra a piros labdára? És a mai napig élénken él bennem, hogy nézett ki, mindent tudok, minden paraméterét tudom, tényleg, mert annyit játszottunk vele, és mondtam, hogy te tényleg, rá emlékszem, és én ezt papírra vetettem tulajdonképpen, hogy azt az érzést, amit már lehet a mai fiatalok már nem is feltétlenül tudnak, vagy éreznek, hogy nem érdekel semmit, tudod, a telefon, meg tévé, meg játék, hanem hogy az, mikor kimész a rétre, a barátaiddal, testvéreiddel, a kezedben van a zsíros kenyér, vagy nem tudom mi, és csak játszol, és focizol, és nem érdekel semmi, se akarja, se semmi, tudod, csak játszol. És ez az önfelett érzés, ezt írtam le, és meghangszereltük, és a dobosom mondta egyébként azt, hogy te, ez nagyon csikóreás dal lett. Aha. És akkor így lett az, hogy akkor én ezt fel is ajánlottam tulajdonképpen így a csikóre emlékére. Mert tényleg az lett egyébként. Egy picit ilyen koreás világ, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem játszani. És az emberek ezt a történetet is nagyon szeretik, ami a dalhoz fűződik.
0: A következő dal tőled Far Away, vagyis messze.
1: Igen. Hát ez igazából ilyen honvágy volt. Ennek a témája azt hiszem Kínában jött.
0: Amikor a Ragtime-benden voltál Kínában.
1: Igen, kint voltunk Kínában, és valahogy így jött, tudod, hogy így nagyon sokat repültünk, nagyon sokat voltunk a felhők fölött, és jött egy ilyen téma a fejembe, és ezt leírtam. És igazából ennyi. És ezen a dalon játszik a gyárfás, a gyafi is velünk.
0: Uh-huh. Amiket itt te komponáltál, ezek mind tulajdonképpen jazzes művek. Jazzes dalok.
1: Jazzes dallamok egyébek, jazzes művek, de például pont a Faraway az, aminek nagyon sok a klasszikus akkordok benne. Szóval hogy elég sok klasszikus akkordot használok. Szeretem. Jók azok is, tudod.
0: Tehát a klasszikus alapok azok nyilván azért hallatszódnak nálad is. Sőt, gyakran hasonlítanak téged azért Oscar Petersonhoz is, hiszen nem csak azért, mert olyan fantasztikus technikád van, hanem a stílusod is időnként, vagy hát tudod utánozni az ő stílusát.
1: Igen, igen. Hát abból merítek. Egyébként pont ezt, hogy mondod, tennap játszottunk a Mazel Tov étteremben, a triómmal, és jött egy fickó, láttam, nagyon mosolyogott tőlünk, mit tudom, 10 méterre, és kajt mondott, Oscar Peterson. Tudod, és akkor mondtam neki, igen, tudod.
0: A magyar Oscar Peterson.
1: Igen, de nem magyar volt, mert próbáltam neki mondani, hogy gyere ide, beszéljünk, de nem nagyon értette, tudod, aztán közben játszottunk, de így felismerik az emberek, hogy tudod, hogy miből merít az ember. Hát én meg a persze. Peterson, meg az Arte Tum világ, nekem az a világom.
0: Hát ez még a klasszikus jazz.
1: Igen.
0: Ez a jazznek a fénykora.
1: Igen.
0: Mondjuk
1: igen.
0: Így legalábbis én azt tartom a fénykorának.
1: Abszolút.
0: Akkor ebbe egyetértünk.
1: Igen.
0: És tulajdonképpen a lemezen az összes dal alapvetően azért jazz ihletésre készült?
1: Egyáltalán nem, egyébként. Uh-huh. mert például van itt egy Sting dal, ugye Sting az egy pop énekes, az ötödik dal,
0: Törékeny.
1: Ez a Fragile, ugye? Ez a Törékeny című dal, ezt egyébként én így szoktam így, hogy Törékeny. A Fragile dal, ezt a érdekes, mert ezt a Csapó Krisztiánnal, nagyon, a Budapest Ragtime Band-del nagyon sokszor játsszuk, és akkora sikere van mindig, hogy nagyon legtöbbször oda jönnek hozzánk, hogy nekik a Fragile tetszett, a Sting szám, olyan jól játsszuk, és olyan jól énekli a Krisztián, meg jók a szólók benne, és mondtam neki, hogy akkor vegyük már fel. És ugye a Krisztián nem énekes, de nagyon jól énekel, és nagyon jól improvizált. Tényleg, hát, hogy meghazudtol jazz énekeseket, ahogy improvizál. És hát én ezt kihasználva, ezt gyorsan lemezemre fel is dobtuk, felvokálozta, megimprovizáltuk, adtunk neki egy szerkezetet, úgyhogy egy popdalt megcsináltunk tulajdonképpen egy ilyen jazz standardes köntösben.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig erről az albumról hallgassuk meg a Fragile, vagyis Törékeny című dalt.

0: a Fragile, vagyis Törékeny című dalt hallgathattuk meg a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. De ha már itt a könnyebb műfajoknál vagyunk, Edith Piafnak egy dala is szerepel a lemezen.
1: Igen, a Larry Rose. Hát én ezt a dalt nagyon szeretem. Hát ennek olyan hangulata van, tudod, és én ezt nem is gondoltam, hogy én ezt bárki mással játszanám fel a Robin kívül. Talán ezt a Robival még amikor felhívtam, hogy vállalná-e, akkor ezt mondtam meg, hogy ezt mindenféleképpen vegyük fel. És nem azt kérdezte, hogy melyik az, azt kérdezte, milyen hangnemben szeretnél. És akkor mondom, hogy amiben szeretnél, nekem mindegy, tudod, aztán megcsináltam a kört a trióval, átnéztük, de az a profizmus, meg az a lazaság, amit a Robi hozott a lemezbe, az nagyon jó.
0: De ha már itt tartunk, azért meséld el nekünk, hogy mennyi energiabefektetést, mennyi készülést igényel egy ilyen CD-nek az elkészítése, hiszen az egy dolog, hogy vannak olyan vendégművészek a CD-n, mint Robi Lakatos is, aki oda megy mondjuk a felvételre, és olyat improvizál, hogy ilyet kidolgozni is nagyon nehéz lenne.
1: Igen.
0: De hát azért nyilván azért vannak olyan részei is az albumnak, ami azért elő van készítve ilyenkor.
1: Figyelj, igazából a triós felvételek, ahol nincsenek vendégművészek, azokat már van, hogy ilyen 5 éve játsszuk, és gyakoroljuk, és volt olyan, hogy a felvétel előtt is 2 héttel minden második nap több órára összeültünk. Például a Jaj, de jó habos ütemény című dalt, ugye ezt mindenki ismeri, ezt a könnyed dalt, ez egy filmzene, és hát ezt úgy meghangszereltem, hogy valakinek nem is jut eszébe feltétlenül egyből a dal. Aha. De nagyon-nagyon könnyed, szóval nem azt kell képzelni, hogy ilyen free jazz lett, vagy ilyen avantgárdizék. Szóval egyáltalán nem, hanem felismerhető Peterson stílus egyébként ez is. Nagyon szeretik a közönség ezt a számot, szokták is tőlünk kérni. Na például ezt a dalt nagyon sokat próbáltuk. Az, hogy ilyen gyors tempót hogy játszunk úgy, hogy legyen benne arrangs. Ezt is a közönségtől megkaptuk, azt is, hogy milyen jó az, hogy nem csak darálás megy az improvizálásban, hanem jönnek arrangsok. És én ezt nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy az arrangsok azok jók legyenek. És legyenek. Mert ugye nem az legyen, hogy lemegy a dal, és akkor 40 kör improvizáció. Mert ezt megunja. Nyilván lehet, hogy a művész élvezi, hogy ott kiteljesedhet, de mégiscsak a közönségnek játszunk valahol, és ez nekem nagyon fontos, hogy ugye, ahogy a Peterson is csinálja, hogy izgalmas legyen, és jó legyen. És ezek az arancsok, ugye ez azt jelenti, hogy megy a dal, és egyfajta dallamot kitalálok, amit meghangszerelek a dalon belül. Ezt ugye a Big Band, Peterson mondta azt, hogy Big Band hangzást akar elérni a trióban. És nagyon sokszor ezt is érzem, hogy olyan, mint egy Big Band szólna a triójában. Olyan felrakásokat csinál, úgy szólal meg, mint hogyha egy Big Bandet akarna megszólaltatni. És én ez nagyon bennem van, és én ezt nagyon szeretem csinálni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most erről fogjuk meghallgatni a Gypsy Blues című dalt, melyen Robi Lakatos is közreműködik.

0: A Gypsy Blues című dalt hallgathattuk meg Robi Lakatos közreműködésével és a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: És ezek szerint ez valahogy könnyebben eljut a közönséghez, meg hogyha végig ott van egyfajta dallam, akkor azt könnyebben meg tudja emészteni az átlag közönség is, úgy érzed?
2: Kellenek támpontok.
1: Uh-huh. Igen, igen.
2: Kellenek támpontok. Ez, igen. Igen. Igen. Igen.
1: Visszatérve ismét a CD-re, olyan filmzenék is azért feltűnnek a CD-n, mint a Keresztapa.
2: Uh-huh. Igen, ezt is nagyon régen hangszereltem meg. Képzeld el, ezt körülbelül 2019-ben hangszereltem meg. Aztán annyit játszottuk, ezt még a Diana Krall előtt is játszottuk, amikor előzenekara voltunk 22-ben. És talán ott játszottuk talán utoljára. És meguntuk, elfáradt, és most vettük elő a lemez előtt, mondtam a Ferének, meg a Janinak, hogy vegyük fel. És akkor egy picit átvariáltuk, még egy-két helyen, és nagyon jó lett. Tettünk bele egy-két olyan aranzsot, amit ugye előbb beszéltünk, hogy az nagyon, nagyon kell bele, mert elég hosszú a téma, és azért egy trióval úgy megcsinálni, hogy izgalmas is legyen, a szóló is ugye izgalmas legyen. Hát volt bennem munka rendesen, de látszik is, hogy majdnem 7,5 perces lett, úgyhogy beletettünk mindent, de nem unalmas. Szóval hogy ez is elég jó lett.
1: De hát ez egy lassú dal, ez egy lassú szám. Melyiket könnyebb feldolgozni, vagy melyiket könnyebb játszani, vagy ilyen szempontból mindegy, hogy most mondjuk egy picit jazzesebb változatban lassú vagy gyors a jellege, a karakter a dalnak?
2: Hát ez a témától függ egyébként, hogy dolgozott fel a témát. De egyébként szerintem mindegy, hogy gyors vagy lassú. Például itt van egy Stevie Wonder szám, hogyha már itt tartunk. Ugye a Stevie Wonder számnak ez a You Are the Sunshine, ez egy bossa nova dal. És mi megcsináltuk swingbe. Úgyhogy ez is nagyon, nagyon jó lett. Ez a Gajer Feri ötlete volt. Bejött a Lali a próbára, egyszer próbáltunk egyébként a lemezre a Lalival, és mondta, hogy mit vegyünk fel? Hát nem tudom, mit vegyünk fel? Tudod, és néztünk számát, ezt annyira nem szeretném, mert ugye mégiscsak én voltam az, aki eldöntötte, és mondja Feri, nem veszük fel azt a Steve Wonder számot, mert ő ezt még nagyon régen, 30 évvel ezelőtt játszotta a Garaival, Garai Attilával, és az nagyon jó. Hát mondom, nézzük meg, hogy szól. És megnéztük, és nagyon jó lett. És egyébként az a durva, hogy a felvételen is, amikor bement, ugye megnyomtuk a piros gombot, benyomta a felvétel gombot a Tomi, a Kontor Tomi vette fel a lemezt, akkor a Feri elkezdett szólózni a dal elején egyből. De úgy, hogy szóval azt beszéltünk meg, hogy az elején játszunk egy picit, hogy a Lali hangolódjon a dal, és a Feri elkezdett szólózni. És egyből elreagáltuk. Szóval, hogy ez is egy ilyen kicsit jammes annyira spontán jöttek ott a dolgok, és minden jó lett, tudod, hogy elkezdett szólózni, és mentünk után, és a Lali meg belépett a legjobb helyen, és elkezdte énekelni. Szóval, hogy nagyon jól lereagáltuk egymást.
1: Hát ez a pillanatnak a hangulata, ezt nagyon-nagyon nehéz megfogni, ez még koncerten is ritkán jön ennyire nagy összhangban, akkor ezek szerint, ahogy te ezt most így elmesélted.
2: Igen. Igen, bár mondjuk mi, ahogy mondtam is, már elég régóta játszunk együtt, 18 nyárán találkoztunk ugye legelőször a trióval. Azóta mindent tudunk, és ezt beszéltük is, hogy ez milyen jó, hogyha nekünk szólnak, hogy holnap után, nem tudom, Brüsszelbe kell egy koncertet adni, akkor nem kell gondolkodni azon, hogy mit játszunk, hanem bármikor tudunk, mert ugye ez egy olyan trió, ami aktív. Mm-hmm. És tudod, az, mikor már tudjuk azt, hogy mikor fogja befejezni a szólót. Erről is beszéltünk már ugye a trióval, hogy milyen jó, hogy már érzik, hogy én mikor fejezem be a mondatot, és akkor elkezdi a bőgő a szólót, vagy valami más történik, ami nem a zongora szóló. Szóval, hogy nagyon fontos egymást érezni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk a jövő héten hétfőn is. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A viszonthallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
5: Üdvözöljük kedves utasaink!

0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk. Neked.
2: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbinájának tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Elmondta, jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból 7 üzemel, így már majdnem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként. Vasárnap reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a kormányfő hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményt. Az erőmű teljesítménye nem sokára eléri az 1000 megawattot, és várhatóan szerdára elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény, emelte ki. Magyar Péter a paksi atomerőműről azt mondta, hogy az ott rekordsebességgel végzett munkálatoknak jelenleg 15-20 cm a visszaduzzasztó hatása, a kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak. Jövőre újra nyithat a Népligetben a 10 éve bezárt planetárium. A jövő évben ideiglenesen kinyithatná kapuit a planetárium, véli Tanács Zoltán tárcavezető. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, mondta a miniszter hozzátéve, hogy a 23 méteres kupola nemzetközi összehasonlításban ma is jelentős érték. A lemaradás elsősorban a vetítés technikában, az interaktív tartalmakban és a működési modellben van. Tanács Zoltán közölte, hogy egy teljes igazi felújítás legalább 3-4 évre lenne szükség. Az épület többféle módon újulhat meg. Törekedhetünk arra, hogy a régi planetárium épületét újítsuk fel, és egy modern, 21. századi planetáriumunk legyen. De arról az elképzelésről is beszélgettünk, hogy kitalálhatnánk egy modern, tudományos élményközpontot, amely a világ minden tájáról vonzhatná az érdeklődőket. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Beszélgetésünk második részében mesél nekünk továbbra is az albumról, az alkotói folyamat kulisszatitkairól, valamint arról, hogy hogyan lett Mága Zoltán zongoristája. Tartsanak velünk a mai

0: de ugye a zenében nincs idő, uh-huh. és nincs tér, ott van egy nyelv, amit beszélünk, és ugye az, hogy a jameken nagyon fontos, hogy az ember minél többet játszon, persze, de az, hogy mit tudom, elkezdünk egy blues-t játszani, és mindenki játszik azt, amit akar, annak is van egy varázsa. Meg az is van, mikor egy olyan dalt játszol, amit az előbb beszéltem, hogy ugye megvan hangszerelve, vannak benne aranzsok. Az egy egészen más dolog. Szóval, hogy ez a jazznek a, hát úgymond, nem is tudom, hogy mondom, a piedesztára emelése, hogy úgy játszod el a dalt, hogy az, szóval, hogy leírható legyen maga a szerkezet is. Nem tudom, érthető-e, hogy mit akarok mondani, hogy nem az van, hogy csak így játszunk valamit, és élvezzük a pillanatot. Persze a leírt daloknál is, a leírt aranzsos daloknál is lehet élvezni, meg kell is élvezni a dalokat, de nagyon fontos az, hogy kompozíció legyen, ne csak játszás legyen, hanem kompozíció és komponálás legyen. Ez nekem nagyon fontos.
1: Visszatérve ismét a CD-hez, van itt egy olyan dal is, ami például Django Reinhardt szerzeménye, a Hungária.
0: Igen. Fú, hát ennek nagyon, nagyon szerettem a sztoriát, mert én ezt a dalt nem ismertem uh-huh. a felvétel előtt még egy órával. És Robi mondja, te ezt játszol? Játszátok? Nem játszom, Robi, ezt a dalt, nem is tudom, hogy melyik. És akkor kikerestem az akkordvázat, a kört, és felvettük először. Hát mondom, nem lett olyan jó. Robi is mondta, játsszuk fel még egyszer, tudsz tenni jobban zongorázni. Felvettük másodjára. És mondja Robi, tehát te nem is zongoráztál most. Azt mondják, hogy te vagy a magyar Oscar Peterson. Tudsz tenni jobban. És tudod, már kimentem, mondom, hogy te Robi ezt mondja nekem, akkor nagyra kell magamat tenni. És akkor harmadjára felvettük, már gyorsabb tempóba. És mondja Robi, na ez most jó volt. Tudod, megnyugodtam. És kimegyünk hallgatni, és mondja, tudsz tenni jobbat, tudod? És már negyedjére bementünk, felvettük, és már negyedjére már jó lett. És az a durva, hogy nem azt tettem a lemezre, nem a negyedik felvételt, hanem a harmadikat tettem rá, mert szerintem abban van a legnagyobb dög, meg aztán. És Robi meg olyat hegedül mind a négybe, hogy ez eszméletlen, tudod? Hát, és ez például ez egy olyan dal, ami jam nóta, de van benne koncepció. Az elején Robival beszélgettünk hegedűn és zongorán, és tulajdonképpen egy ilyen kétszólamú invenciót kreálunk ott a intróként. Nagyon-nagyon jó, én nagyon megszerettem ezt a dalt.
1: A másik, ami nekem nagyon felkelti az érdeklődésem, ez a Michel Legrand dal, Watch What Happens, nézd, hogy mi történik.
0: Uh-huh. Igen, ez egy olyan dal, amit én még a konziban tanultam meg. Mindig is nagyon szerettem volna játszani, de nem nagyon erő. Szóval, hogy egyedül szólóban játszottam, de így zenekarral nem. És ebben az ilyen plusz, hogy tulajdonképpen ebben nincs dob. Ezt úgy vettük fel, hogy zongora, bőgő és gitár. Uh-huh. És ugye ez egy bossanova dal, és mi eljátszottuk swingbe. És ezt tudja Petersonnak, ez egy azt hiszem 72-es Ronnie Scott koncertjén volt, ahol a Bernie Kessellel és a Pedersennel ugyanígy játszották el, így swingbe, és ez annyira tetszett nekem, hogy mondom, ezt valahogy így meg akarom én is csinálni, és annak a mintájára mi is felvettük, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó lett. Én nagyon élveztem a felvételt.
1: A Cifra György díjas Farga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Watch What Happens című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című albumról.

0: Watch What Happens című dalt hallgattuk meg Varga Tivadar Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Colors című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy minden dalnak van egy története, van hozzá egy emlék, egy érdekesség. Mi a helyzet például az Utca napos oldalán című dallal? On the Sunny Side of the Street.
2: Igen, hát ez nekem az egyébként az egyik kedvenc jazz standardem. Aha. És a Kovács Laci barátom, aki ugye a lemezen ezt a szóló számot szántam neki, nagyon megörült neki, és nagyon vidám témája van, nagyon szeretem, és igazából ennek úgy különösebb sztoria nincs, azon kívül, hogy nekem nagyon szeretem, nagyon vidám dal, tettünk bele egy kis megírt dolgot, ami érdekessé teheti, de inkább ezt inkább úgy szántam, hogy ezt így játsszuk el és improvizáljunk rá. Nagyon jól lett. A Laci egy picit a végét is megvariálta. Szerintem nagyon jól lett. Érdemes meghallgatni. Nagyon jó a hangulata.
0: A következő dal, amiről még nem beszéltünk, You Don't Know What Love Is It, tehát nem tudod, hogy mi is a szerelem.
2: Uh-huh. Igen, ez is egy vokális dal lett, a Botos Lali, ez a második szám, amit felénekelt.
0: Ezt kiválasztotta?
2: Ez ilyen közös dolog volt, mert én pont rá voltam kattanva egy George Benson lemezre, uh-huh. aminek most nem jut eszembe a neve, de biztos, hogy ha valaki ilyen a George Benson fan, azt tudja, hogy melyik ez a lemez. Ő énekli, és hasonlóképpen vettük fel egy kis zongora intróval, szabadon elénekelve. Igazából kellett egy ballada, ugye, a lemezre, és ez lett a ballada.
0: Ja, világos.
2: Uh-huh. Úgyhogy ezért választottuk ezt ki. Én nagyon szeretem ezt a dalt. Feleségem azt mondta, hogy nagyon, nagyon szomorú a dal, de hát nem lehet mindig minden vidám, ugye? Mert pont a másik dal, a Steve Anderson szám, az meg egy nagyon vidám dal. Uh-huh.
0: 15 dal van egyébként az albumon, és ezt pont a felénél, hát most a 8. ebben az esetben. Uh-huh. Tehát igen. Pont a vízválasztó, mondjuk így.
2: Igen.
0: Ez így direkt lett így deszerkeztet?
2: Teljesen véletlenül.
0: És még egy dal van, amiről nem beszéltünk, I Wish You Love. Bárcsak szeretnél?
2: Igen, ez is egy ilyen gypsy jazz dal. Szóval, hogy ilyen Django Reinhardt stílusú francia dal. Ennek az a sztoria, hogy játszottunk a Budapest Ragtime Band-del Prágában, egy jazzklubban, és énekeltem ezt a számot. Nem tudtam, hogy mi a címe.
0: Te énekelted?
2: Hát nem úgy énekeltem, hogy koncerten, nem dúdoltam, ugye.
0: Ja, ja.
2: A buszban, meg mindenhol, és nem jutott eszembe a címe, és a zenek, a Feri se tudta, és akkor ott odajött az ottani jazzklubnak a vezetője, hogy ez a szám, tudod? Uh-huh. És akkor tényleg, és akkor ott kikerestük, és én ezt már előtte hallgattam ezt a számot egy énekesnőtől, de nem tudtam, hogy mi ez, csak nagyon szeretem a témáját, és Robit kérdeztem, hogy játssza-e ezt a dalt, és annyit mondott, hogy milyen hangnemben.
0: És ő egyből tudta természetesen.
2: Persze, és akkor oda mentünk a felvételre, és mondja Robi, hogy az intróval kezdünk. Hát mondom, Robi, oké, de mondom, én nem tudom az intrót, ennek van intrója? És akkor mondta, tudod, és olyan jó volt, egyből otthon éreztem magam, hogy elmondta, és tudod, C-dur, és akkor itt fogja egy GB-cisszét, tudod, romással, igen, tudod, igen, és annyira jó, álmodom, jó van, akkor tudod, ez jó lesz, és akkor elmondta, megcsináltuk, és megint kegyetlent rázott rá, nagyon jól eljátszotta. Aztán ebben van egy bőgő szóló is, ez egy picit ilyen nyugodtabb, ilyen nyolcados gypsy jazzes swinges dolog lett. Nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Nagyon szeretem.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg Gypsy Colors című új lemeze. Most hallgassuk meg az I Wish You Love című dalt az albumról.

0: I Wish You Love című dalt hallgathattuk meg a Vargati Vadal Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Colors című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Vargati Vadal jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Szóval nagyon színesre sikeredett ez a lemez. Vannak rajta improvizatív jellegű dalok, vannak megkomponált, megszerkesztett dalok, vannak olyanok, amiket már évek óta játszol, vannak olyanok, amiket akkor ismertél meg a felvételen. Ez nagyon érdekessé teszi ennek az albumnak a szerkezetét, a felépítését. És tulajdonképpen akkor ezek szerint ebből jött a cím, hogy Gypsy Colors.
2: Igen.
1: Beszéljünk egy picit a borítóról is, hiszen ennek is van egy története. Egyébként te vagy a borítón, és talán a háttérben egy felrobbanó csillag?
2: Hát valami ilyesmi, ilyen kicsit ilyen barokkos, nem is tudom, ilyen régi módi, talán egy picit ilyen rozsdás, nem tudom meghatározni pontosan mi ez. Lehet, hogy ez a felrobbanó csillag lesz a helyes válasz.
1: Minden esetre a színvilág az nagyon hangulatos, hát mivel ez egy barna zongorának néz ki, ahol ülsz, ez nagyon beleillik tulajdonképpen ebbe a színvilágba.
2: Igen, leginkább a színre mentem rá, hogy a színek stimmeljenek, ugye, mert itt pont egy ilyen kékes zakó van rajtam ezen a képen. Ez egyébként egy teljesen random fotó rólam, amit nem is tudom, kilőtt rólam, és annyira megtetszett, hogy mondom, akkor legyen ez a borító, és ami az érdekesség, hogy ezt tulajdonképpen én csináltam. Szóval, hogy kis AI segítséggel kipingálva itt-ott a fényeket megerősítve, itt-ott levéve ezt-azt, ez az én művem.
1: És ez hogy készült? Mesélj kérlek erről, mert ez nagyon izgalmas. Tehát megmondtad az AI-nak, hogy készítsen egy CD borítót, és akkor beadtál neki egy képet, vagy hogyan képzeljük el ezt, hogy
2: figyelj, ennek a folyamatát? Ez körülbelül egy hónapi munka, de úgy, hogy nem mindig volt rá idő, persze, hanem hogy visszakerestem azt, amit akkor, szóval mindig beírtam valamit, és ChatGPT csinálj nekem egy ilyen fotót. És akkor ez nem tetszett, mert ott nagyon-nagyon látszott, hogy AI. Szóval, hogy ez ne legyen annyira AI, viszont a kiírás legyen nagyobb, a nevek legyenek ilyenek, és tudod, valamikor ez is rontja a neveket, nem úgy teszi be, ékezeteket nem tesz ki, vagy pont kitesz. Úgyhogy volt vele meló, aztán ugye van ez a Canva nevezetű alkalmazás, vagy program, amit ugyancsak a kiírásoknál használtam, de leginkább a ChatGPT volt, amit használtam. És a hátulját az pedig teljes mértékben egy grafikus kollega alkotta meg, a képeket elküldtem neki természetesen, és ugye ez nem AI egyáltalán, hanem ott teljesen meghagytuk a valódi képeket, és a zenészek szerepelnek rajta. Megmondom őszintén, hogy körülbelül 2 vagy 3 olyan kép volt az elejére, amire azt tudtam volna mondani, hogy ezt így bevállalom, nem rossz. Aztán megkérdeztem pár ismerősömet, akik zenészek, és láttak már pár borítót, hogy mi a véleményük. És ezt mondták ők is, épp nekem is ezt tetszik a legjobban, ugye mosolygók, ott a zongora, igazából ez úgy én vagyok szerintem.
1: Nagyon jók egyébként a betűtípusok, a színek, tehát valahogy olyan összhang van rajta.
2: Én is ezt látom, igen, nagyon jól sikerült. Mondom, ezt volt benne segítségem, a Csapó Krisztián barátom is segített a stílus vagy típus kiválasztásában. Meg ugye az, hogy a Robi Lakatost én mindenféleképpen akartam, hogy ő kitűnjön. De nem tudtam, hogy szokás. És akkor itt jött ugye a grafikus, aki a kiadót ajánlott, akit a kiadó ajánlott, hogy keresem fel, és ő segített ebben, mert ő, bár pedig jól tudom, hogy nem egy Presser Gábor lemezt is grafikált már.
1: Tehát nagyon hasznos az AI, és nagyon sok munkafolyamatot ki lehet vele váltani.
2: Igen.
1: De amikor viszont valamiféle igazi szakmai elmélyült tudásra van szükség, akkor mégiscsak emberhez fordulunk.
2: Minden
1: és ezt jó hallani egyébként.
2: Igen. Nagyon, tényleg nagyon sok. Szóval az, hogy ilyen képet tudtam én csinálni, ezt még én se hittem el. És úgy, hogy igazából csak letöltöttem a programot, befizettem egy hónapot, hogy tudjam használni korlátlanul. És csak ilyen irány elveket adtam meg neki. Körülbelül 50 képet szerkesztettem meg, és rosszabbnál rosszabbak is voltak, meg jobbnál jobbak, de szerintem ez nagyon jó lett.
1: Igen, ez tényleg. Nagyon érdekelne, hogy miért tartottad fontosnak, hogy én ezt az albumot, ezt a CD-t kézbe tudjam fogni, aminek én egyébként nagyon örülök.
2: Figyelj, szerintem a lemez az ma már egy névjegykártya. Uh-huh. Szóval, hogyha oda jönnek hozzám egy zenélés után, hogy ki vagyok én, akkor szoktam adni lemezt, hogy itt vagyok, és meg lehet hallgatni. Meg hát azért ez mégiscsak egy ilyen korszak lezárás tulajdonképpen, hogy ez vagyok én, ennyi éves vagyok, most 33 éves vagyok, ezt tudtam én 33 évesen produkálni. Aztán a következő lemezemet 34 évesen fogom felvenni, aztán majd kíváncsiak, hogy akkor mit fog csinálni, vagy hogy milyen lemezt fog. Én még magam is kíváncsi vagyok rá, mert nem tudom még. Persze van egy csomó ötlet, meg inspiráció, de aztán majd látjuk, nem tudom még.
1: De ha már így a jövő felmerült, akkor mondd el nekünk, hogy milyen jövőt tervezel ennek a lemeznek? Tehát lesz esetleg bemutató koncert?
2: Mindenféleképpen szeretnék lemezbemutató koncertet. Azt még pontosan nem tudom, hogy hol és mikor. Az első lemezemnek, ugye a Sunrise Nocturne-nek nem is Magyarországon volt a lemezbemutatója, hanem, ha jól emlékszem, Brüsszelben csináltuk meg, a Magyar Intézetben. Ez valószínű, hogy ez is valahol külföldön lesz. Nem azért, mert a magyar közönség nem szereti, vagy nem hajlik rá, hanem nem tudom, én valahogy ezt ilyen nem így beszorítva egy országba szeretném ezt a lemezt, hanem így legszívesebben kivinném.
1: Tehát ettől, hogy felkerül az internetre, és az interneten is hallgatható online, számos különböző zenei szolgáltatón Igen. keresztül, így tulajdonképpen az egész világ megismerkedhet ezzel a CD-vel, ezzel az albummal.
2: Végül is igen. Jól be kell promózni, mert szerintem ez az anyag, ez nagyon jó lett. Szóval, hogy odaadtam pár olyan is, például az autószerelő ismerős, aki az autómat szereli, neki is adtam egy lemezt, hogy, mert nekem fontos az, hogy egy lalikus, aki nem érti a jazzt. De tudom, hogy jó ízlése van, szóval, hogy nem most nem akarok neveket mondani, kiket hallgat, de meghallgatta és mondta, hogy neki nagyon tetszett. Igen. Szóval, hogy érti. Tudod, az van, hogy elindul a dal, és nagyon sok jazz dalba, mai ilyen free, meg nem tudom, ilyen jazzekben, hogy az ember úgy nem tudja, hogy hol tart.
1: Igen.
2: És ezt hallom az emberektől, hogy nem tudják, hogy hol tart. Hogy valamit játszanak, és mi azt tudod.
1: De ehhez nem kell laikusnak lenni, hiszen a szakma beliek is időnként ezzel így vannak. Az nem jó, hogyha az ember nem érti, hogy van ennek a szerkezete, hogy van ennek a kompozíciója, nem értem, miről szól az egész. Valahogy akkor valami hibázik.
2: Nagyon sok esetben a zenés tudja maga, hogy hol tart egyébként. Aztán várják, hogy valaki beüsse az egyet. Egyébként ez tényleg így van. Ez egy olyan, mint hogyha egy Picasso elkezdene, vagy nem tudom, most nagy nevet akarok mondani, elkezd valamit úgy rajzolni. Nem tudja, mi lesz a vége. Tudod, és csak így felkeni. És jön a következő szín. Játszottam ilyen zenét is, nem élveztem. Uh-huh. Túlzottan. Én jobban szeretem azt, mikor van egy kör, és akkor ott meg lehet mutatni. Mert igazából vannak azok a zenészek mai napig olyan, mondjuk őket jazzmuzsikusoknak, akiket még nem hallottam jazz standardet játszani. Pedig hát igazából ott dől el minden, és ez nagyon fontos szerintem.
1: Ha már így a műfaji kitekintéseknél járunk, akkor mindenféleképpen említsük meg, hogy az életedben egy nagy változás történt néhány hete, hiszen te lettél Mága Zoltán zongoristája. Mesélj nekünk erről egy picit.
2: Igen, Rátanyi Robi mellett én vagyok a Mága Zoli zongoristája. Ezt képzeld el, ez úgy volt, hogy másfél hónapja a Masa Tamás egyébként a Sabadszon Klezmer Band vezetője, ahol ott én zongorázom, felhívott, hogy délután 3-kor, hogy mit csinálsz. Hát mondom, Tamás, megyek tanítani, ahogy szoktam így délután, és mondtam erre, Zolinak nagyon kell lennie. Hát mondom, itt vagyok, hogy és mit tudod, hogy hát ez Szabadkára kéne, mondom, Szabadkára, mondom, megyek tanítani. És mondta, hogy 6-tól van a koncert. Szóval 3-kor hívott, hogy nekem 6-kor Szabadkán kéne legyek. És nyilván félreálltam autóval, átgondoltam, hogy a tanítást, ugye nagyon fontos nekem a tanítás, hogy azt hogy helyezem át, hogy a gyerekek megkapják az órát, és hogy ne legyen probléma. Aztán végül is sikerült úgy megoldani, hogy hazamentem, felvettem a ünnepi gúlyámat, és azonnal rohantam ki. És az volt, hogy oda mentem 3/4-6-ra, elém tettek 5 darab kottát, és elindult a koncert. És mondtam az Zolinak, hogy most akkor én lejátszom ezt az 5 dalt, és menjek ki. És mondtam, hogy végig kéne zongorázni. És 3 órás koncertet én ott végigültem. És fülelni kellett, hallgatni kellett a zenekart. És nyilván Brahms 1, Brahms 5, Róka tánc, és hasonló ilyen ugye híresebb darabok, amiket én még nem játszottam, de ismerek, szóval, hogy, és nyilván nem mindegyikbe kell zongora, de volt, hogy oda néztek, hogy most kéne játszani, tudod. Szóval, hogy ilyenek vannak, és ez először nekem annyira nem tetszett, hogy nem tudom, hogy mi történik, tudod.
1: Ez egy óriási felelősség egyébként. Tehát, hogy egy koncerten azonnal így próba nélkül becsöppen az ember. Igen. Főleg, hogyha alapvetően azért jazzmuzsikus vagy.
2: Igen.
1: És hát mondjuk a Brahms egyet nem biztos, hogy akkor gyakran játszottad. Hát, vagy a Róka táncot, meg aztán főleg nyilván.
2: Igen. És akkor azt le kell fülelni. Ja, ismerem a dalt, mert persze, én nagyon régen játszottam 4-kezessel a nővéremmel, szóval, hogy megvan valahol ott alul, mélyen, valahol ez megvan. De például van olyan dal, amit én kezdek be. És ott van 1500 ember, és néznek ott a zenészek, hogy ugye rettenet jó zenészek vannak az Oliv mellett, és akik őt kísérik, és akkor kezdjem el a dalt. És ott a kotta, tudok kottát, most nyilván, de tudod azt, hogy most akkor én vagyok ott, és előttem egy rettenet jó klasszikus zongorista volt ott, a Cenerudi. És hát tudod, aztán nyilván bele kellett törődni, vagy nem törődni, bele kellett szokjak ebbe. Dús. Én jobban is szeretek fül után menni dolgok után. Szeretek egy picit úgy máshogy játszani, mint ahogy a kottában van írva. Hát ugye nem is hiába lettem jazzongorista. Nem feltétlenül szeretem a kottát követni. És ugye ma már ott felhívott a Rátonyi Robi 1-2 hete, nem hiszem, nagyon beteg voltam, hogy 3 nap múlva erdélyi turné Mága Zolival, és kéne vállaljam. És akkor mondom, hogy oké, akkor elvállalom, meggyógyultam, hál' Istennek, és második koncert után a Zoli, ugye hatalmas muzsikálások, hatalmas siker, mindenhol teltház, és oda szól a Zoli nekem, hogy szólózzál valamit. Tudod, és mit szólózzak? Itt vagyok egy katolikus templomban, hideg van, a kezem is hideg, mit csinálja? És játszottam egy ilyen improvizációt, ilyen Peterzonos világban, egy ilyen kis blúzos dolgot, ilyen stride-os az én világomban, és nagyon nagy sikere volt. Uh-huh. És aztán még kért máskor is a Zoli tőlem ilyen szólót. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tetszik neki a zongorázásom. Persze le kell hozni azokat a dolgokat, amik a zenekari repertoárban benne vannak, nyilván le kell kísérni Schindler listája, meg ilyen hasonló dalokat, amiket a Zoli nagyon jól játszik, és a zenekar is olyan szépen kísér, és ugye nekem bele kell szokni abba, hogy milyen egy cigány zenekarra játszani. Teljesen más a lüktetés. Szóval utánuk kell menni valahogy, nem. A jazzben az van, hogy 2-4 van, a cigánzenében meg valahogy úgy nincs tempó. Én ezt nem tudom megfogalmazni, ezt érezni kell. Úgyhogy ebben kezdek beleszokni, kezdem megérezni, úgyhogy nagyon-nagyon szeretek velük járni.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez tulajdonképpen neked is egy nagy tanulmány?
2: Hogyne.
1: Mert egyébként te is színesíted az egyéniségeddel a zenekart, hiszen ez is egy új színfolt az ő világukban. De akkor ez egy oda-vissza működő tanulási folyamat, amiről most is szó van.
2: Abszolút. Aztán nekem meg kell tanuljak velük. Aztán nyilván van a kod, ugye le van írva a kottába a hangjegy, de azt ugye a zenévé kell tenni, és én ugye eddig úgy voltam vele, hogy ami le van írva, azt lejátszom. Vagy kb. Úgy lejátszom, de az, hogy zenét csinálj vele úgy, hogy figyeld a bőgöst, hogy ő hol játsza a basszust, figyeld a csellót, hogy ő hogy formálja meg a hangokat, és te vele menjél a szólamokba. Szóval, hogy aztán figyeld a fuvolát is, mert ő is jön vagy veled együtt. Szóval, és ez még nagyon rosszul szól, hogyha nem vagytok együtt. Szóval, hogy nekem ez egy nagyon nagy feladat, és szeretem is csinálni most már. Eleinte nem szerettem, mert nem tudtam feltétlenül, hogy mire kell pontosan figyelni, de most így már túl vagyok egy pár koncerten velük, várom a várom a következő koncertet, mert élvezem.
1: De ez egészen más műfaj, mint amit eddig játszottál. Tehát ez egy könnyedebb műfaj, más közönséghez szól, és ennek azért nyilván megvan az előnye is.
2: Hát ez figyelj, ez a Zolinak a világa, a Mága Zolinak a világa, ami merőben más, mint az én világom. Ugye nyilván otthonról hozok dolgokat, mert nekem apu bőgős, cigány bőgős, nagyapám brácsos, szóval, hogy hallottam a villámcsárdást már, meg a monti csárdást, de játszani még úgy, hogy frankó nagy zenekarban, ugye még nem történt. És kérdeztem is a Robit, ugye a Rátonyi Robit, hogy itt játszani kell, vagy hogy játszod? És mondta, hogy hát menj utánuk. Hát érezni kell. Szóval, hogyha így az ember nem muzsikus, a szó legjobb értelmében muzsikus, akkor nem felel meg ott. És egyébként nagyon sokan, ezt ott mondták nekem, nagyon sokan be akarnak a Mágával játszani. Több zeneakadémiát végzett klasszikus zongorista beajánlkozik a Robinál, hogy hát jönnék a Zolihoz, és hogy jól olvasok Kottát, meg itt, meg ott játszottam, és így a Zoli ugye viszi a Robi a kérést a Zolihoz, mert a Robinak meg kéne egy ember, aki ugye helyette van, és a Zoli mondta, hogy hát nem szeretné inkább. És nagyon örültem neki, hogy rám azt mondta, hogy én mehetek. Úgyhogy valószínű onnan ismert egyébként az Zoli, hogy a fiának a nem tudom 18. vagy 20. szülinapján játszottunk a Sabaconk Lezmerbenddel a Stefánia palotában, és ott volt egy-két szólóm, amit úgy láttam, hogy figyelt, tudod, és szerintem, és ott nem is nagyon volt reakciója, csak így néha úgy oda nézett. És ő ezt így elraktározta magába, hogy úgy szerintem ez nem olyan rossz, tudod, és tök jó, hogy most ott vagyok. Nagyon, nagyon hálás vagyok neki, hogy ott lehetek.
1: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze Gypsy Colors címmel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap is a beszélgetésünk folytatásának érdekében. A viszonthallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai
2: Annától muzsikus generációk mestere előtt tisztelektek. 105 éve született Farkas Gyula.
1: Farkas Gyula hegedűművészre, karmesterre, zeneszerzőre és zenepedagógusra emlékeztek születésének 105. évfordulóján a Fiumei úti sírkertben. A Farkas Gyula tradíciói egyesület által megszervezett eseményen a művész családtagjai, egykori zenész növendékei és tisztelői hajtottak fejet a Rajkó zenekar alapítójának sírjánál. Farkas Gyula 1921. augusztus 18-án született Budapesten, zenész családban. Gyermekkorától muzsikált, tizenévesen már a híres Ostende Kávéház Rajkó zenekarában játszott, első saját együttesét pedig 17 éves korában alapította meg. 1950-ben a Magyar Állami Népi Együttes egyik alapító tagja és másodhegedűs szólamvezetője lett. 2 évvel később meghatározó szerepet vállalt a Rajkó zenekar létrehozásában, amelynek karmestere és művészeti vezetője maradt egészen 1990-ben bekövetkezett haláláig. Farkas Gyula évtizedeken keresztül járta az országot, hogy tehetséges roma fiatalokat kutasson fel. Tanítványai közül sokan elismert muzsikusokká váltak, és a világ legjelentősebb koncerttermeiben is bemutathatták a magyar cigányzene értékeit. Pedagógiai munkájának alapja a hallásra, a személyes bemutatásra és a közös zenélésre épülő Rajkó módszer volt, amely 2016-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jó megőrzési gyakorlatainak magyar jegyzékére. Hangszerelőként Liszt, Brahms, Bartók, Kodály és más klasszikus szerzők műveit dolgozta át cigányzenekarra. A Hagyományok Házában őrzött hagyatékából több mint 10 000 oldalnyi kéziratos és nyomtatott kottát digitalizáltak. Farkas Gyula munkássága roma muzsikusok több generációjának adott tudást, pályát és lehetőséget. Öröksége tanítványai játékában és a Rajkó zenekar ma is élő hagyományában folytatódik. Farkas Gyula tehát a magyarországi roma zenei kultúra egyik kiemelkedő alakja volt. Hegedűművészként, primásként, karmesterként és zenepedagógusként egész életét a muzsikának és a fiatal tehetségek támogatásának szentelte. Nevéhez elsősorban a Rajkó zenekar megalapítása és az a különleges pedagógiai módszer kapcsolódik, amelynek segítségével roma fiatalok generációi tanulhattak zenét, színpadi viselkedést és hagyományőrzést is. Fiatalon hamar megmutatkozott rendkívüli tehetsége. 18 éves korában saját zenekart alapított, később pedig az ország egyik jelentős zenéi együtteseiben is szerepet vállalt. 1950-ben tehát az Állami Népi Együttes egyik alapító tagja lett, ahol 1960-ig dolgozott. Legnagyobb hatású munkája azonban a Rajkó zenekarhoz kötődött.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. Ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és rengeteg bizonyságot hallhattatok már itt az évek során, kedves rádiódik hallgatók, ezért most egy olyan keresztény emberrel szeretnék beszélgetni, aki nem sokára be is mutatkozik nektek, és el fogja mondani, hogy egészen pontosan mióta van az Istennel való kapcsolata, és hogy honnan tud ennyi mindent a Bibliából, és azt követően pedig olyan egyszerű kérdéseket fogok feltenni, amik valóban érdeklik az embereket az életükben, akár a nem keresztény embereket is. Úgyhogy köszöntöm itt a vonalban Lugosi Zoltánt. Szia-szia, üdvözöllek!
5: Szervusz, én is üdvözöllek, meg köszöntöm a hallgatókat is.
4: Figyelj, Zoli, mondd el nekünk kérlek, hogy milyen az Istennel való kapcsolatod, milyen szolgálatot töltesz be?
5: Istennel való kapcsolat az én jónak mondanám.